reggel láttalak, hogy azt talán igaz se volt. Jó vagyok kifelé, délben meg szorongok. A tükörben reggel egy idegennek mosolygok. Ha újra látlak, nincs semmi, csak egy hello. A téma mi is lehetne, régi emlékek is meló. Nyomkodva a telót, nem figyelve egymásra. Idegenként nézek vele már abba a szempárba. A család hogy van, feleslegesen kérdezem. De úgy teszem fel érdeklődve, mintha érdekelne. Egy év is hosszú, de ennyi idő után nehéz olyat mondanom.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: talán még megismer.
1: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne!
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Tettük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Élni, tudni kell.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
0: Balaton Rádió.
1: Éj a mának.
2: Száguldó csillag, csak lenne

egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasak teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jut.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Balaton legjobb slágerei.
1: Balaton Rádió. Minden nappal a legjobbakkal.
2: Olyan ő, hogy

0: Hírpercek helyből. Friss információk naponta a Balaton Rádióban.
1: A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem Alkalmazott Kutatási és Innovációs Központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa, szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. A borsonline.hu szerint a magyar tenger szépsége és sokszínűsége minden évszakban új arcát mutatja, de számos kis titkot is rejt. A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi nemzeti kincs. Ám még azok közül is, akik évente visszajárnak a magyar tengerhez, kevesen tudják pontosan, hol található a Balaton legmélyebb pontja. Pedig ez az információ nem csak földrajzi érdekesség, hanem része a Balaton különleges karakterének is. A Balaton legmélyebb pontja a Tihany közelében található, és Tihanyi kút néven ismert. Ez a mélyedés 11 és 12,5 méter között attól függően, hogy éppen mekkora a vízállás, ami évszakonként és időjárástól függően változhat. A Tihanyi félsziget északi oldala mellett, nem messze az apátságtól, egy meredekebb tófenék alakulás húzódik meg, ami évmilliókkal ezelőtt geológiai folyamatok során alakult ki. A Balaton többi része ehhez képest sekély. Az átlagos vízmélység csupán 3-3,5 méter körül alakul. Ez egyedülálló jelleget kölcsönöz a tónak, hiszen a sekélyebb területek miatt nyáron gyorsabban felmelegszik a víz, és ez kedvez a fürdőzésnek. Ugyanakkor a gyors hőmérsékletváltozások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani. A Tihanyi kút nem csak geológiai szempontból érdekes. A mélyebb részeken más a víz oxigén szintje, a hőmérséklet is eltér, és külön élővilág is megfigyelhető. Az üledékes rétegek itt vastagabbak, ami a kutatók számára igazi kincs. A tófenékről vett minták alapján következtetni lehet a Balaton több ezer éves történetére, az éghajlatváltozásra és az emberi tevékenység hatásaira is. A helyszín sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, de ma már egyre több térkép és hajózási útvonal is feltünteti a Balaton legmélyebb titkát. Búvárok, víz alatti kutatók számára is izgalmas pont, bár fürdésre nem ez a legalkalmasabb rész. A közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek és hajóval könnyen megközelíthetők. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőekben, ami a gyerekeknek különösen nagy élmény lehet. A bn.hu információi szerint a Balaton, Magyarország égköve, nem csak a felnőttek számára kínál számos kikapcsolódási lehetőséget, hanem a családok számára is ellenállhatatlan desztináció. A tó körül található strandok közül kiemelkednek azok, melyek különösen gyermekbarát szolgáltatásokkal és élménydús programokkal várják a kisgyermekes családokat. Csopak neve szinte összeforrt a családbarát pihenéssel. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a vízben lubickolnak. Ráadásul a strand közvetlen közelében található éttermek választékukban is igazodnak a gyermekes családok igényeihez. A következő helyszíni ajánlatunk a Balatonfüredi. Füred neve hallatán sokunknak eszébe jut a város pezsgő kulturális élete, de a strand egy másik dimenziót is kínál. Az Eszterházi strand igazi paradicsom a gyermekek számára, számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő. Az is kellemes meglepetés, hogy a strand területén több lehetőség is van különböző korosztályokat megszólító programokban részt venni. A szervezett játékoktól kezdve a kézműves foglalkozásokig széles a paletta. Ha egy másik helyszínre térünk rá, akkor Tihanyról is szót kell ejtenünk. Tihany különleges atmoszférája mellett a családi vakáció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is, hogy önfeledten töltsék a napot. A Balaton semmi máshoz nem hasonlítható panorámája mellett a kisebbet és felnőttet egyaránt lenyűgöző programok várják. A gyermekbarát strandcsúszdák és a szárazföldi játszóterek garantálják a változatos időtöltést. Budapesthez közelebb eső helyszínként Siófokot tudjuk ajánlani. Siófok Lido strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantált a jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a Balatonboglári Platán strandról. Ha családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A Keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a vízisportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. A következőekben olyan ingyenes strandokat fogok bemutatni nektek, ahol célszerű lehet strandolni, illetve jó időben kihasználni azt a lehetőséget, hogy díjmentesen használhatjuk az adott területet. A port.hu információi szerint a Balaton körül körülbelül 60 ingyenes szabad strand közül lehet választani. Így könnyedén megtehető az, hogy ingyenesen is kihasználjuk a fürdési lehetőséget a magyar tengerben. A Siófok aranyparti szabad strand rész körülbelül 4-4,2 km hosszú partszakasz. A déli part egyik legnépszerűbb ingyenes strandja, a családok körében nagy kedvencnek számít. A part talaja homokos és füves, a víz pedig sekély, így a kisgyerekek is biztonságban pancsolhatnak itt. A strandon találni játszóteret, mosdókat, büféket és ingyenes értékmegőrzőt. Emellett lehetőség van vízibiciklit, csónakot vagy wakeboardot bérelni. Autóval lehetőség van parkolni a környező utcákban. Ha pedig valaki vonattal érkezik, akkor sem kell sokat sétálni, ugyanis a strand nagyjából 1 kilométerre van a vasútállomástól. A másik ajánlatunk, ha ingyenes strandot keresnél, a Tihany-Gödrösi szabad strand. A Tihany félsziget keleti bejáratánál közvetlenül a 71-es út mentén található egy nagyjából 350 méter hosszú, 5-6 méter széles partszakasz, ahol napozhatnak és pancsolhatnak a strandolni vágyók. Ide a hegy nem vet árnyékot, szóval gyakorlatilag napkeltétől napnyugtáig süt a nap. Ez azért fontos, mert ide tényleg csak akkor érdemes ellátogatni, ha bírjuk a nap perzselő fényét. És az a cél, hogy minél jobban lebarnuljunk. A vízminőség itt kiváló, a fürdőzők elmondása szerint kristálytiszta. Ha vízibiciklizni szeretnél, arra is van lehetőség, továbbá napozó ágyat is lehet bérelni, a gyerkőcök számára pedig ott van a vízi ugrálóvár, mint kikapcsolódási lehetőség. Büfék, mosdók és öltözők is találhatók az út túloldalán, így minden adott ahhoz, hogy egy pompás napot töltsünk el itt. A következő ajánlatunk a Zamárdi Nagy Szabad Strand. A Zamárdiban található Nagy Szabad Strand déli part egyik leghosszabb, míg a Balaton harmadik leghosszabb ingyenes strandja. A strandon játszóterek, büfék, kosár és röplabdapályák találhatók. Az pedig már csak hab azon a bizonyos tortán, hogy a délnyugati részéről mesés panoráma nyílik a Tihanyi félszigetre. Ezen a részen egyébként egész pontosan a strand kilátó utcai végénél egy gyereköblöt alakítottak ki néhány évvel ezelőtt. Így ez a terület értelemszerűen nagyon népszerű a családosok körében. És az utolsó ajánlott szabad strand Balatonkerese alsóréti részén található. Az alsóréti szabad strand alapvetően kisebb, de pont a családias hangulata miatt kedvelik sokan. Pont a vasútállomás mellett található, így a vonattal érkezők számára is igencsak ideális. A homokos part miatt is nagyon sokan szeretik, emellett a strandon játszótér, beltéri zuhanyzó, kerékpártároló, mosdó és pelenkázó is található. Szóval minden biztosított ahhoz, hogy egy család jól érezze itt magát. Újítás történt a Balatonnál. Az agroinform.hu szerint korszerű víztisztító technológiát adtak át Zamárdiban, amely hozzájárul a Balaton ivóvízbázisának védelméhez és az ellátás biztonság javításához. A Balaton mint ivóvízbázis különleges érték, amely több tízezer ember életminőségét befolyásolja, ezért hosszú távon is meg kell őrizni a jövő generációi számára. Emelte ki Németh Zsolt államtitkár a Zamárdi víztisztító technológia műszaki átadásán. A Dunántúli Regionális Vízmű Balatonszéplaki felszíni vízművénél tartott eseményen az államtitkár elmondta, a klímaváltozás hatására egyre hosszabb és melegebb nyarak következtek be, aminek következtében nőtt a Balaton szerves anyag terhelése. A vízminőség romlása, az íz- és szagrontó anyagok megjelenése, valamint az ebből eredő kezelési nehézségek nem csupán műszaki kihívások, hanem társadalmi és közegészségügyi kérdések is. Így e problémákat nem lehet félvárról venni, hangsúlyozta. A projekt keretében a DRV 200 millió forintból 4 hónap alatt alakított ki egy aktív szénszűrő rendszert, amely képes megkötni a szerves anyagokat, eltávolítja az íz- és szagrontó anyagokat, valamint a mikroszennyeződéseket. A fejlesztés 19 balatonparti település ivóvizének minőségét javítja, növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti a fertőtlenítőszer használatot. Ez nem csupán technológiai fejlesztés volt, hanem az emberi egészség védelmében történő beruházás, tette hozzá az államtitkár. Az országos ivóvízfogyasztási szokásokat vizsgáló felmérés szerint az emberek elsősorban az íz alapján döntenek arról, hogy csapvizet vagy palackozott vizet fogyasztanak. Németh Zsolt szerint a fogyasztói visszajelzések ezért különösen fontosak. A vízi közműszolgáltatás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt 11 évben 1000 milliárd forintnyi fejlesztést végeztek el. Elérték, hogy Magyarország vezetékes ivóvízellátása több mint 95%-os. A szennyvíz elvezetéssel és tisztítással rendelkező felhasználási helyek aránya pedig 83,5%-os lett, amely európai átlag, vagy talán azt meghaladó érték. Továbbá megduplázódott, több mint 800-ra emelkedett a szennyvíztelepek száma. A fejlesztések ellenére számos kihívással szembesül az ágazat, az előregedett hálózatok, a fenntarthatóság kérdése, az ellátásbiztonság és a finanszírozás problémái. Ennek kezelésére országos rekonstrukciós program indult, amelynek keretében 2024-ben és előtte is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. Amelynek keretében 2024-ben és 2023-ban is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. A nemzeti vízművek feladata a folyamatok összehangolása, az állami szolgáltatók hatékonyságának növelése, valamint az együttműködési lehetőségek kiaknázása. Az államtitkár szerint a következő időszakban a súlypontot mindinkább a fenntartható vízkészlet gazdálkodásra, gazdaságtámogató vízgazdálkodásra kell helyezni. Pelc Gábor, a DRV vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalat fő célja megbízható, jó minőségű ivóvíz biztosítása a Balaton térségében élők és üdülők számára, valamint a szennyvíz elvezetés és kezelés magas színvonalú megvalósítása. Elbukott a balatoni citrus termesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban két kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancsoltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a Fertődi Kísérleti Gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért. Az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátvonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamva sem maradt a balatoni déli gyümölcstermesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiasságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Balatonbogláról lesz szó a következő percekben. A demokrata.hu szerint Balatonbogláról a legtöbb embernek a pezsgő, a bor és a Santus János gömbkilátó jut eszébe, legalábbis elsőre, pedig érdemes egy kicsit a várdomb mögé is tekinteni, ahová két eredetileg családi sírhelynek szánt neogótikus kápolnát építettek a 19. század végén. A vörös és a kék kápolna tavasztól őszig változatos kiállításokkal várja a látogatókat. A balatonboglári temetődomb, amint arra már a nevéből is következtethetünk, sokáig temetőként szolgált, ma azonban immár Szent Erzsébet emlékparkként sokkal inkább kultúrával fűszerezett romantikus séták helyszíne. Miközben elsődleges úti célunk a nyaranta kiállító helyként funkcionáló kék és vörös kápolna, érdemes előbb egy kicsit gyönyörködni a park csodálatos balatoni panorámájában, megpihenni a pezsgős üvegekből kirakott padjain, és ha éppen életünk párjával vagyunk, gyorsan csókot váltani összenőtt két fájának ágai alatt. Mert hogy a legenda szerint egy fiatal szerelmes pár, akiket a szülők tiltottak egymástól, egykor ezen a dombon titokban mégiscsak találkozgatott egymással. A fiút azonban elvitték a háborúba, ahonnan sohasem tért haza. A lány pedig itthon belehalt a bánatba. Szüleik a tragédiát követően emlékükre egy-egy fát ültettek, amelyek idővel összenőttek. A helyi hagyomány úgy tartja, ha a boglárra látogató szerelmesek az összenőtt fák ágai alatt megcsókolják egymást, örökre együtt maradnak. A fákat közvetlenül a kék kápolna mellett találjuk, amelynek története egyébként legalább olyan érdekes, mint a fáké. Egy helyi földbirtokos gyógyszerész, Körmendi Lajos, az 1890-es években ugyanis azzal a céllal építette, hogy a családja részére sírboltot és e fölé egy római katolikus kápolnát építsen, melyben Szent Mise is van, illetve a kijelölt területen a sírbolt és a kápolna örök időkre szánt célra lehessen felhasználható. A kápolna 1970-től a hazai neo-avantgárd művészek egyik fontos találkozó helye lett, ahol nem csak kiállításokat, de különféle koncerteket, előadásokat, filmvetítéseket, irodalmi esteket és performanszokat is tartottak. Persze illegálisan, távol az acéli kultúrpolitika figyelő szemeitől. A kék kápolnától néhány méterre a temetődomb nyugati oldalán áll a hasonlóan neogótikus stílusú vörös kápolna, melyet szintén családi sírboltnak szánt egy evangélikus vallású földbirtokos, bizonyos Bárány Pál. A családi kriptaként szolgáló épületet az 1900-as évek elején katolikus templommá szentelték át, majd a 20. század végén Kampis Miklós tervei alapján felújították, és a kék kápolnához hasonlóan azóta nyári kiállítóhelyként működik. A következőekben 5 titkos kiránduló helyet fogunk megosztani a Balaton körül, ami egyébként elég pénztárca kibélő megoldás is lehet. A bien.hu információi szerint a Tihanyi Apátság gyógynövény kertje a belső tó partján, az apátsági majorság területén helyezkedik el. A 7 hektáros majorság negyede levendulamező, a többi részen pedig a gyógynövények kapnak helyet, rendezett ágyásokban és bemutató parcellákban. A kert közepén információs táblák ismertetik a növények történetét és felhasználási módjait, így a látogatók könnyen eligazodnak a több tucat faj között. Egy másik nagyon szép kiránduló hely a Káli-medence, a Balaton gyöngyszeme. A Balatonfelvidék szívében található Káli-medence sokszor elbújik a nagyobb nevezetességek árnyékában, pedig varázsa semmivel sem kevesebb. A kisebb-nagyobb borbirtokok, a zöldelő lankák és a festői falvak mind magukban hordozzák azt a nyugalmat, amit egy jó kirándulás során keres az ember. A medence szelíd lejtőin sokféle túraútvonal található, melyek a gyaloglás szerelmeseinek is igazi élményt nyújtanak. Ha szeretnénk megkóstolni a helyi gasztronómiai különlegességeket, akkor az aprócska falvak éttermei és vendéglői a házias fogásokkal várják az éhes turistákat. A következő javasolt kirándulóhely Szigliget romantikus vára. Kevés olyan varázslatos hely létezik a Balaton környékén, mint Szigliget, ahol a romantikus várom és a festői környezet találkozik. A várból nyíló kilátás lélegzetelállító, és a környék sokoldalúsága teszi különlegessé. A vár látogatása után érdemes felfedezni a környező erdős területeket, melyek páratlan kilátást nyújtanak a Balatonra. A vár történelmi hangulata magával ragadja az embert, különösen, ha belemerülünk a történelmi eseményekbe, melyek itt játszódtak le. A túra során lehetőségünk nyílik arra, hogy a múltba tekintve egy különleges időutazást tegyünk, míg a természet csendje biztosítja a teljes kikapcsolódást. A következő kiránduló pont a Balatonfelvidék, amit javaslunk. Ennek borkultúrája messze földön híres, de ennél sokkal többet tartogat az ideérkező turistáknak. A lankás dombok között megbúvó hangulatos kis falvak ideális helyszínt biztosítanak egy hétvégi kiruccanásra. A vidéket átszelő kanyargós utakra nyíltan kirándulhatunk, biciklizhetünk, vagy akár csak kényelmesen nézelődhetünk a falusi élet nyugalmával. A Balatonfelvidék nem csak a finom borok szerelmeseinek nyújt kiemelkedő élményt, hanem mindenki másnak is, aki elvágyódik a mindennapok zajából. Az itt található hangulatos panziók és szállások tökéletes választások egy családi vagy baráti nyaraláshoz. És végül az utolsó általunk ajánlott kirándulási pont, Tapolca vízpartjai és barlangjai. Tapolca városa különleges látnivalókkal hívogatja az utazókat, akik egy igazi varázslatos élményre vágyakoznak. A város közepén található tavas barlang titokzatosan hívogat, ahol csónakázás közben fedezhetők fel a barlang természeti csodái. Ha már Tapolcán járunk, érdemes a Malom-tónál is időzni, amely békés atmoszférájában nyújt relaxációt az ide látogatóknak. A kisváros hangulatos utcáin sétálva mind a helyi emberek kedvességét, mind a helyi ízeket érdemes megkóstolni, hiszen Tapolca vendégszeretete nem csak a szavakban nyilvánul meg. És így a kirándulás végén elégedetten és gazdag élményekkel térhetünk haza. Milliós ajánlata van egy balatoni településnek, ugyanis 1 millió forintot kap minden Balaton-Szentgyörgyi újszülött. Az Infostart híre szerint Balaton-Szentgyörgy vezetősége évek óta folytatja a gyakorlatot. Minden megszületett gyermek számára letétbe helyeznek 1 millió forintot, amihez 14. életévük után juthatnak hozzá. Összesen a Balaton-Szentgyörgyi önkormányzat már több mint 30 millió forintot helyezett letétbe a megszületett gyermekek után. Farkas László Nándor, a település polgármestere elmondta, a pénzt majd csak akkor kapják meg a családok, ha vállalják, hogy gyermekük a faluba jár bölcsödébe, óvodába, és ott is végzi el az általános iskolát. A családok azután kaphatják meg a letétbe helyezett 1 millió forintot és kamatait, hogy a gyermek elballagott a 8. osztályból. 2020 és 2021 folyamán összesen 12, 2022-ben 9, 2023-ban pedig 6 gyermek született a balatoni településen. Ezzel a segítséggel nem az a szándékunk, hogy a szülőket egyszerűen anyagilag arra motiváljuk, hogy 1 millió forintért vállaljanak gyermeket, hanem hozzá szeretnénk járulni a gyerekek saját útkezdéséhez, hangsúlyozta Farkas László Nándor. Azt emelte ki, hogy ez egy jó alap lehet a későbbiekben, melyre tudnak építkezni a szülők és a gyerekek. Az összeget pályázati források nélkül kizárólag az önkormányzat saját pénzéből adják a családoknak, szigorú gazdálkodásból, megtakarításokból és az adóbevételekből tudják finanszírozni a programot. Egy helyi édesanyja is nyilatkozott és elmondta, hogy a pénz, amelyre az ő 2 éves kislánya is jogosult, nagyon jó lesz majd gyermekének indulótőkének a középiskolába, vagy akár egy autóvezetői tanfolyamra. A következőekben érdekességeket fogok veletek megosztani a balatoni szabadstrandokkal kapcsolatban. A 200, illetve egy néhány kilométeres Balatonpart hatodát, összesen 37 kilométert a strandok foglalják el. Derül ki a Pénzcentrum cikkéből. A balatoni partvonal 10%-át kitevő északnyugati része Zala megyéhez tartozik. A 4 parti településen összesen 8 strand működik, közöttük nincs egyetlen ingyenes szabad strand sem. Az utolsót, az egykori keszthelyi déli szabad strandot néhány éve kutyás helyé nyilvánították. A korábban szintén ingyenes keszthelyi libásra pedig még régebben mondták ki az ítéletet. A 8 zalai strand teljes hossza 2470 méter, ami a balatoni fizetős strandok teljes hosszának körülbelül 18%-a. A teljes Balatonpart mintegy 47-48%-át elfogadó Veszprém megyei oldalon összesen 39 strand található, közülük 5 ingyenes szabad strand. A 34 fizetős strand együttes hossza 8455 méter, az összes balatoni fizetős strand hosszának a 61%-a. A Veszprém megyei ingyenes szabad strandok közül 2 Tihanyban, 1-1 Örvényesen, Balatonkenesén és Balaton Akaratján található. Ezek összes tóparti hossza 740 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 3%-a. A Balaton Somogy megyei részén található 15 település mindegyikén legalább 1 ingyenes strand található, de 7 olyan település is van: Balatonkeresztúr, Balatonfenyves, Balatonboglár, Balatonszemes, Balatonöszöd, Szántód és Zamárdi. Szóval ezen a 7 településen csak belépőmentes szabad strand működik. Az ingyenes strandok közül szám szerint a legtöbb, egyaránt 7-7 Balatonmáriafürdőn és Fonyódon található. De legnagyobb kínálatra Siófokon számíthatunk, ahol az 5 szabad strand együttes hossza 7380 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 32%-a, tehát durván kimondhatjuk, hogy a harmada. Jelentős a szabad partszakasz hossza Zamárdiban, 2825 méterrel, aztán Fonyódon, ahol szintén olyan 2550 méter körül van, majd Balatonpogláron, Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonfenyvesen. Másképp melegszik a Balaton nyugati és keleti része. A roadster.hu információi szerint műholdas felvételek és helyi mérések szerint évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett a Balaton átlaghőmérséklete az elmúlt 20 évben. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felmérése azt is kimutatta, hogy a tó nyugati része főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható, ráadásul a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. A sekélytavak, mint például a Balaton, különösen érzékenyek a klímaváltozásra, mert gyorsabban melegednek fel és hűlnek le, mint a mélyebbek, és a vízháztartásuk is érzékenyebb. A sekélyebb tavak a magasabb hőmérséklet miatt több vizet párologtatnak el, ami vízszint csökkenéssel járhat, ezért a Balaton is jobban ki van téve a hőmérsékleti változásoknak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai archivált műholdas adatok felhasználásával azt vizsgálták, hogyan változott a tó felszíni vízhőmérséklete az elmúlt 20 évben. Műholdas felvételek és helyi mérések segítségével megállapították, hogy a Balaton átlaghőmérséklete évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett. A hőmérséklet növekedés a legsekélyebb nyugati keszthelyi medencében volt a legnagyobb. 2000 és 2024 között 1,8 Celsius fok. A felmérés azt is kimutatta, hogy a Balaton sekélyebb nyugati része főként tavasszal és nyáron, míg a tó mélyebb keleti része inkább ősszel és télen melegszik. Arról, hogy 10 vagy 20 év múlva mennyivel emelkedhet a Balaton átlaghőmérséklete, még nincsenek pontos számaik a kutatóknak. Ugyanakkor már elkezdtek dolgozni egy hosszabb, több évtizedes utóvizsgálaton, hogy pontosabb előrejelzést készíthessenek. Előrejelzéseik szerint, ha az éghajlatváltozás nem enyhül, folyamatos felmelegedés várható, vagyis 10-20 év múlva a vízhőmérséklete továbbra is 0,5, illetve 0,7 Celsius fok közötti mértékben fog emelkedni évtizedenként. Bár a Balaton körüli kikötők növekvő mérete és száma önmagában nem befolyásolja a vízhőmérsékletet, azonban a tó körüli városi területek melegíteni fogják várhatóan a tavat. Ezt támasztja alá a kutatásuk is, amelyben kitérnek arra is, hogy az emberi tevékenységektől, tehát az urbanizációtól és a feltöltésektől is nőhet a Balatonnak a hőmérséklete. A részletes hőmérsékletváltozások megértése segíthet abban, hogy jobb környezetvédelmi, vízgazdálkodási és turisztikai stratégiákat készíthessenek a Balatonnál. Az utóbbi években a Balatonnál is jellemző enyhébb telek és melegebb nyarak kedvező feltételeket teremthetnek a nem őshonos fajok, például bizonyos szubtrópusi és trópusi algák, halak és növények számára, amelyek így az őshonos fajokkal versenyezhetnek. Ha a hűvösebb körülményekhez szokott őshonos fajok nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni a változó éghajlathoz, akár a kihalás is veszélyeztetheti őket. Noha az őshonos fajok bizonyos mértékig képesek alkalmazkodni a körülményekhez, a környezeti változások üteme meghaladhatja alkalmazkodó képességüket. Ez jelentős változásokat eredményezhet a balatoni ökoszisztéma szerkezetében és működésében, és így az ellenállóbb nem őshonos fajok dominálhatnak. Komoly szigorítás jön a Balatonon. A Balaton zöld területeinek és strandjainak védelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium új szabályozást vezet be, hogy megóvja a tó partját a túlzott beépítéstől és megőrizze a természetes szépségét. A Balaton Magyarország egyik legkedveltebb nyaralóhelye és természeti kincse. Most még nagyobb figyelmet kap az új vízparti terv keretében. Az Építési és Közlekedési Minisztérium új területrendezési tervet vezet be, amely célja, hogy megvédje a Balaton egyedülálló környezetét és megőrizze azt a jövő generációi számára. Az új szabályozás nem csak a balatonparti településeket érinti, hanem mindenkit, aki szereti a Balatont és gyakran látogatja azt. Mostantól szigorúbb előírások vonatkoznak a partmenti területek beépítésére, így biztosítva, hogy a tó természetes szépsége és ökológiai egyensúlya megmaradjon. A területi hatály kiterjesztésével a szabályozás még nagyobb parti területeket véd a beépítés ellen. Ez azt jelenti, hogy kevesebb új építkezést láthatunk a part mentén, így a természetes táj továbbra is érintetlen maradhat. A vízparti terv meghatározza, hol lehet kikötőt építeni, megakadályozva, hogy bárhol kikötőt létesítsenek, így a part menti területek nyugalma és szépsége megmarad. A zöld területek és a közhasználatú strandok magántulajdonba nem kerülhetnek, biztosítva, hogy a Balaton partja mindenkié maradjon, és továbbra is szabadon élvezhessük a természetes környezetet. A közvetlen vízparton tilos a beépítés, ami azt jelenti, hogy nem lesznek új épületek vagy medencék közvetlenül a víz mellett, így a természetes partvonal érintetlen maradhat. Továbbá természetes partszakaszok kijelölésével elősegítik a természetes növényzet fennmaradását és rehabilitációját, ami különösen fontos az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. Az új szabályozás számos települést érint a Balaton partján, különösen Somogy megyében. Ezek közé tartozik Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonmáriafürtő, Balatonszárszó, Balatonszemes, Ponyód, Siófok, Szántód és Zamárdi. A szabályozás célja, hogy megőrizze a Balaton egyedülálló természeti és kulturális értékeit, valamint biztosítsa a partmenti területek fenntarthatóságát a jövő generációi számára, írja a propeller.hu. Legendák övezte Pálus kolostort tárnak fel Balatonszemesen, írja a mandiner.hu. A Balatonszemeshez tartozó erdőben állt egykor egy pálos kolostor. Írásos bizonyítékok szerint a 11. század óta. Korábbi feljegyzések alapján az Ordoszi Napsugár Alapítvány kezdeményezésére indult a kolostor utáni nyomozás. Az épület beazonosítása és a romok feltárása bő 10 évre tekintenek vissza, ám Móroc Viktor alpolgármester, a Balatonszemesi Pálos Örökség projektvezetője elárulta, helyi gyerekként többször is sütöttek szalonnát a környéken, és a Bobita forrás közelében akkor is kilátszott már a földből néhány tégla. Moroc Viktor elmondta, a leletek évről évre sokasodtak, a régészeti munka során az épület együttes romjai felbukkantak, megismerték a kolostor méreteit, alaprajzát. Hozzátette, a pálos szerzetesek jellemzően erdős területekre építették a kolostoraikat, önálló életmódot folytattak, maguk végeztek mindent, az ellátásukhoz szükséges módon tervezték meg a környezetet. Balatonszemesen is volt saját halastavuk, a szerzetesi épület alatt pedig 24 méteres pince rejtőzött, amelyre egykor kétszintes épület nehezedhetett, erre az alapfalak vastagságából következtetnek. Az ásatások során valódi kincseket is találtak, velencei aranydukátot, Zsigmond-kori ezüst pénzérméket, bronz feszületet, Velencéből származó kék fonalas, fodros gallérdíszes üvegpalac töredéket, faragott köveket, az egyiken férfi arcot, amely egy szerzetes portréja lehet. Előkerültek ólom, textil plombák is, ezek a korabeli kereskedők jeleit tartalmazzák, amelyek eredet és márka védjegyekként funkcionáltak. Mivel eféle ólomplombák kerültek elő Itália északi városaiból is, bizonyos, hogy a templom és kolostor körül nemzetközi kereskedelem is zajlott. Jelenleg egy emlékhely, és 2022 óta tanösvény fogadja itt a látogatókat. A közel 2 kilométernyi túra során információs táblák ismertetik meg a pálos renddel és a Mindszent kolostor eddig feltárt érdekességeivel a vállalkozó szelleműeket. A céljuk a kutatással, hogyha a régészeti munka véget ér, akkor szeretnék a feltárt alapfalakat megmagasítani, hogy azok kiemelkedjenek a földből. Szeretnék a valóságban is elképzelhetővé tenni az eredeti épületet.
0: A Balaton Rádió Hírpercek helyből műsorát hallottad. Hírpercek a Balaton Rádióban.
2: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogéria láncot. Az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénz pénzügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élményjavítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan sérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
3: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A Gondos Óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a Gondos Órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálhatnak a gondosura.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3%, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálat bővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 ezer felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az Új Szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a Szlovákiai Egyetemi Diák Önkormányzatok Szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
2: Több 10 millió forint értékű hamis luxus cikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedést tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthon start lakáshitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcímlétesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszivetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2,8%-kal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economicsnak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt 3 évben 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt 3 évben e vizitek közel 20%

0: közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új időpontja jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hadházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
1: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam kincstár a termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 000 vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg. A tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés. A diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti rudasgyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozás

0: vezetett be a Rudas gyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a Top Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celdömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a szedmagad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlethalálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
1: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamera felvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak. Ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátásokkal kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasúti pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfűpollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfűpollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfűféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatopfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafafélék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.

0: Tudás Egyeteme. Mikrokozmosz, világunk építőköveinek kutatása. Horváth Zalán előadása.
1: Üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot. Az a gondolat, hogy az anyag alapvető építőkövekből áll, több mint 2000 éves. Az építőkövekről annó azt tételezték föl, hogy egyszerűek és szerkezet nélküliek. Hadd olvassak egy idézetet föl. Az örökkévaló dolgok természete végtelen számú kis részecskékből áll. A részecskék olyan kicsik, hogy felfoghatatlanok számunkra, és a legkülönbözőbb alakzatokat öltik, és mindenféle formájúak és különböző méretűek. Belőlük, mint az elemekből, föld, víz, tűz, levegő állítódnak össze, és erednek a látható és felfogható testek, írta időszámításunk előtt 450-ben Demokritosz. Lényegében 2000 év kellett ahhoz, hogy ezek után, több mint 2000 év, hogy ezek után felfedezzék ezeket az elemi alkotókat. Az első elemi részecskét 1898-ban Thomson fedezte föl az elektront, a következő elemi részecskét, a protont 1919-ben fedezte föl Rutherford, aki előtte megalkotta az atommodellt. Az atommodellre alapozva a kvantummechanikát hozták létre, amely segítségével sikerült az atomfizikát elindítani, és a kémia és a molekulafizika is útjára kelt. Ezek után a következő részecskét Pauli javasolta, a neutrinót, amelyet a rádióaktív bomlások magyarázatára tartott feltétlenül szükségesnek, és 31-ben fedezték fel a neutront. A neutron felfedezése után útjára indult a magfizika, és a magfizika után 1937-ben, amikor kozmikus sugárzásban felfedezték a műont, akkor indult útjára a részecskefizika, hiszen, ahogy Rábi mondta, kinek kell ez, a műonra semmi szükség nem volt ahhoz, hogy a mi világunkat leírjuk. Ezek után gyorsítós kísérleteket végeztek, és a gyorsítós kísérletekben egyre több erősen kölcsönható részecskét fedeztek föl, és 1964-ben Gell-Mann és Zweig feltételezte, hogy ezen részecskék megmagyarázására szükség van három alapvető részecskére, az úgynevezett kvarkokra, ma már úgy hívjuk őket, hogy up, down és stretch quark, és ugyanebben az időben Glashow feltételezte, hogy hamarosan ezek után, hogy van egy negyedik kvark is, és a 67-68-as időszakban pedig megalapoztak egy új elméletet, amely egyesítette magában az elektromágneses és a gyenge kölcsönhatásokat, ez Szalam és Weinberg nevéhez fűződik, majd a mag erőket megmagyarázó erős kölcsönhatásoknak egy új elméletét javasolták a 70-es évek elején. Ezzel lényegében összeállt az az elmélet, amely lehetővé tette azt, hogy mindezeket a részecskéket, amiket itt látunk, megjósolták, és lényegében a megjósolt részecskéket ez alatt az időszak alatt, ami mostanáig úgy 2000-ig terjed, majdnem mindegyiket megtalálták. Hogyan épül fel a körülöttünk lévő világ? Hát ugye a gyönyörű világunkra ránézünk, akkor mögötte egy fizikus az azt látja, hogy minden igazából atomokból áll, az atomokban elektronok keringenek, egy atom mérete ugye egy olyan 10-10 méter, elektronok keringenek, az atom pozitív atommagban nukleonok, protonok és neutronok találhatók, azonban azt is látják a fizikusok, hamarosan látták, hogy az elektron az eleminek tekinthető, azonban a proton és a neutron nem tekinthető eleminek. Gell-Mann és Zweig javaslatára a kvarkokat javasolták, ahol a kvarkokat úgy szintén eleminek, pontszerűnek gondoljuk, mint az elektronokat. Lényegében négy részecske elegendő ahhoz, hogy leírjuk a való világunkat. Ez az U, tehát az up, a down, a D-kvark, az elektron és a neutrino. A neutrino egy semleges, nagyon kicsi, könnyű részecske, amely ahhoz szükséges, hogy a radioaktív bomlásokat megértsük, a radioaktív bomlásokat le tudjuk írni. Mi az a sok részecske, amiről beszéltem korábban? A sok részecske az lényegében ma már olyan sok, hogy egy ilyen vastag kötetben van minden, ma már egy egységes elmélettel, amely tehát Salan Weinberg és a továbbiak nevéhez fűződik, és amelyeket megalapoztak a 60-as évek végén és a 70-es évek elején, ezzel lehet leírni.
0: Horváth Zalán előadását hallják a Mikrokozmoszról.
1: A fizika elsődleges célja az, hogy egyre egységesebben írja le a természet jelenségeit. Az első ilyen lépés az egységesítés felé Newton lépése volt a 17. században, amikor az égi és a földi mechanikát egységesítette. Ezek után Maxwell nevéhez fűződik az a lépés, amikor az elektromos és a mágneses jelenségeket tudta egységesen leírni, majd Einstein a téridő és a gravitáció fizikáját tudta egységesíteni a 905-től 916-os időszakban, és ezek után jött a kvantummechanika forradalma, amelyben az atomok fizikáját, a kémiát és a molekula fizikát lehetett leírni, ez Heisenberg, Schrödinger és Dirac nevéhez fűződik. Éppen ebben az időszakban létrehozták a részecske fizika standard modelljét, és a standard modell magában egyesíti az összes részecske kölcsönhatásokat, egyesíti tehát az elektromágneses kölcsönhatást a gyenge kölcsönhatásokkal, amelyek felelősek a radioaktív bomlásokért, és a nap energiatermelésében is jelentős szerepet játszanak. Hasonló módon írja le továbbá az erős kölcsönhatásokat, amelyek a magerőkért felelősek, tehát ők kötik a protont és a neutront a magba, de ugyancsak ők ejtik rabságba a proton, illetve a neutron belsejében a kvarkokat. Több mint 20 fizikus kapott az utolsó időszakban Nobel-díjat azért, hogy egy kis téglát hozzátett a standard modell építményéhez. Szóljunk egy-két szót, hogy milyen ez a modell, amennyit egyáltalán lehet. Egy relativisztikus kvantum térelmélet lényegében, nem kell megijedni, ez azt jelenti, hogy a standard modellnek elemei azok a terek, olyanok, mint az elektromágneses tér. Ennek a kis fodrozódásai azok energiát és impulzust visznek magukkal, és a kvantum elmélet alapján ezek igazából kvantumok, amelyeket utána a kísérletekben, mint részecskéket észlelek. Például az elektromágneses térnek a kvantumai a fotonok. A részecske fizika az egy új világ a kvantum elmélet, a kvantum mechanikához képest, hiszen a részecske fizikában részecskék keletkezhetnek, eltűnnek, bomolhatnak, átalakulhatnak. A bomlások esetén általában az a helyzet, hogy egy nehezebb részecske könnyebb részecskékre bomlik szét. Mi vezérli, szabályozza ezeket a bomlásokat? Elsősorban a bomlások során feltétlenül teljesülnie kell az energia, az impulzus és az impulzus momentum megmaradási törvényeknek. Például, ha veszek egy neutront, tudni kell ugye, hogy a relativitás elméletben az energia és a tömeg az ekvivalens, tehát ha veszem a neutronnak a tömegét, és ezt összehasonlítom a proton, a antielektron neutrino és az elektronnak az össztömegével, akkor látszik, hogy a neutron tömege nagyobb, ezért tud a neutron elbomlani erre a másik három részecskére. Most akkor mindenki azt kérdezhetni, hogy akkor miért nem bomlik le minden részecske a lehető legkönnyebbre, úgyhogy lényegében kiürül a világunk, és abban csak ilyen könnyű részecskék vannak. Hát ennek az az oka, hogy vannak más megmaradó mennyiségek is, ilyenek például az elektromos töltés, aminek kötelessége megmaradni, és ugyanilyen az úgynevezett barion töltés, amit például a proton és a neutron hordoz. Éppen a barion töltés megmaradásának köszönhetjük azt, hogy a protonunk nem bomlik el, és hát ezért itt vagyunk ezen a világon. A jellemzőik alapján tudjuk osztályozni ezeket a részecskéket, már ismerjük az egyik jellemzőjüket, a tömegüket, a másik jellemzőjük az a spinjük. A spin az a részecske saját impulzus momentuma, egy pörgetyűnek is van impulzus momentuma, azonban a pörgetyű impulzus momentuma attól függ, hogy mekkora szögsebességgel pörög ez a pörgetyű, minél nagyobb a szögsebessége, annál nagyobb az impulzus momentuma. Ezzel szemben a részecskék saját impulzus momentuma az egy jól meghatározott és a mindig a részecskéhez tartozó értékkel rendelkező impulzus momentum. Mégpedig a kvantum elméletben az impulzus momentum az csak a Planck állandónak egész számú, illetve félegész számú többszöröseit veheti föl. Azokat a részecskéket, amelyeknek a spinje a Planck állandó egész számú többszöröse, azokat bozonoknak hívjuk, és azokat a részecskéket, amelyeknek a spinje a Planck állandó felének páratlan számú többszöröse, úgy mondom, hogy félegész szerese, azokat fermionoknak nevezzük. A részecskék közül azokat a részecskéket, amelyeket anyagrészecskéknek nevezünk, azok felespinűek, tehát azok fermionok, és azokat a részecskéket, amelyek pedig az erőket közvetítik, azok egészpinűek, azok bozonok. Az erő, a kölcsönhatást, az erőt, azt úgy képzeljük el, ahogy itt látszik, hogy lényegében a részecskék egymás között erőt közvetítő részecskét, jelen esetben ezt a lambdát cserélik föl, ahhoz, hogy ez a modell így működjön, surlódásmentes folyadékot kell használni természetesen, ami nem biztos, hogy van olyan. Milyen közvetítő erőket ismerünk? Az egyik, amivel már találkoztunk, a maghoz az elektront, a foton kicserélődése következtében keletkező elektromágneses erő köti. A gyenge kölcsönhatást az három érdekes részecske, a két töltött W mezon és a Z mezon közvetíti. Az erős kölcsönhatást pedig a gluon nevű részecske közvetíti. A gluon a nevét onnan kapta, hogy a glu angolul ragasztót jelent. Mindezen, ami egységessé teszi az elméletet, az, hogy mindezen részecskéknek egységnyi a spinje, egy. Tehát a H-vonásnak egyszerese. Az anyagot alkotó részecskék három, tehát ugye a fermionok, három négytagú családot alkotnak, ezek közül az első úgynevezett generáció az itt látható, ebbe tartozik az U és a D, tehát a fel és le kvark, és ezen túl az elektron és az elektron neutrinó. Ezek a részecskék elegendők ahhoz, hogy a körülöttünk levő egész világot leírjuk. Az erős kölcsönhatásban résztvevő részecskéket, azokat hadronoknak nevezzük. Ugye a hadronok kvarkokból állnak, és a kvarkokat a hadronokban a gluonok ragasztják bele. Most akkor jön az érdekesség, hogy hogyan működik az erős kölcsönhatás. Ez egy nagyon érdekes dolog. Az erős kölcsönhatásban résztvevő részecskék, mint a kvarkok és a gluonok, olyan részecskék, amelyeknek még van egy további töltése, ez az úgynevezett színtöltés. Egy kvarknak három színtöltése lehet, ez egy ilyen képletes dolog, lehet vörös, kék vagy zöld kvark, de természetesen ez azt jelenti, hogy nem effektíve színük van, hanem ilyen kvantumszámaik vannak. Ami érdekesebb, hogy a gluonnak is van színe, mégpedig 8 különböző színű gluonunk van. A kölcsönhatás ugyanúgy zajlik, mint az elektromágneses kölcsönhatás, a gluonok azok csak színes részecskékkel hatnak kölcsön, maga a kölcsönhatásnak az erőssége is nagy, tehát a csatolása is nagy. Ugyancsak a másik érdekesség, amit láttuk, a gluonoknak maguknak is van színtöltésük. Tehát szemben az elektromágneses térrel, ahol az elektromágneses térnek nincsen töltése, ezért az erővonalak szabadon szétterülhetnek, ezzel szemben a gluonoknak van töltésük, tehát a gluon erővonalak azok szeretnek összetapadni, lényegében összetapadnak, és magukba zárják a kvarkokat, egy ilyen gluon csepp fogságába zárják a kvarkokat. Na most, tehát milyenek a kvarkjaink? Még volt egy érdekes tulajdonságuk, amiről nem tettem említést, de itt a táblázaton látszott. Míg az elektronnak negatív egységnyi töltése van, a neutrinó semleges, addig az U kvarknak pozitív kétharmad töltése van, és a D kvark negatív egyharmad töltésű. kivéve azt, aki egy rosszul sikerült kísérletet használ, általában nem talál olyan részecskét, aminek egyharmad töltése van, és ez is a helyzet. A természetben található hadronok szintelenek, tehát nincsen nekik szinttöltésük, és egész az elektromos töltésük. Hogyan történik ez a bebörtönzése a kvarkoknak? A következő módon, hogyha veszek egy olyan állapotot, ami szintelen, elkezdem húzni a kvarkot, akkor azt veszem észre, hogy a gluon fonalat magával húzza, és akkor amikor akkora az energia fonálban, hogy már egy párkeltésre lehetőség van, akkor a fonál elszakad, azért, mert egy kvark-antikvark pár keletkezik, és két új szintelen objektum jön létre. Tehát ez a magyarázata annak, hogy lényegében a természetben csak szintelen objektumokat látunk, hiába próbálom szétszakítani a szintelen objektumomat, csak újabb szintelen objektumokat fogok kapni. Van egy másik lehetőség arra, hogy szintelen objektumot kapjak, ez pedig az, hogy három különböző színű kvarkból alkotok egy objektumot, mert ugye a piros, zöld és a kék az együttesen fehéret ad, tehát egy szintelen objektumot, ezért is kapták ezt a nevet ezek a kvarkok, tehát ezek a három kvark állapotok szintelenek lesznek, azonban ezek felespinűek, ami azt jelenti, hogy ezek lényegében fermionok. Ezeket a részecskéket nevezzük barionoknak.
0: Horváth Zalán előadását hallják a Mikrokozmoszról.
1: Hiába hozom össze én ezeket a magokat, az atommag belsejében is önálló nukleonokat látok, amelyeknek a kölcsönhatását korábban Yukawa úgy próbálta megmagyarázni, hogy ezek kvark-antikvark párokat, pionokat cserélnek. Ma már úgy nézünk rá, hogy ezek a kvark csomagok úgy kötődnek egymáshoz, hogy gluonokat cserélnek. Na most akkor felmerül ezentúl, hogy még milyen kvark családok vannak, amiket beígértem, milyen családok vannak. Van még két további család. Az egyik család, vagy generáció, az tartalmazza a csánd vagy csinos kvarkot, a ritka kvarkot, és a miont és a mion neutrinót, a másik pedig a top és a bottom kvarkot, és a taut és a tau neutrinót. Ezek közül a legérdekesebb talán a top, hiszen annak a felfedezésére egészen 1995-ig kellett várni, tekintettel arra, hogy láthatólag mekkora a tömege, igazából a proton tömegnek a 175-szöröse, tehát egy hatalmas tömegű részecske ez. Egy ilyen nukleonban természetesen nem csak gluont és a töltést hordozó kvarkokat találhatom meg, hanem hogyha elég nagy energiás egy gluon, azt keltett még benne kvark-antikvark párokat, tehát lényegében egy ilyen nukleonban több kvarkot is láttatok, mint hármat, hiszen kvark-antikvark párok is előfordulhatnak benne. Láttuk, hogy az egyes nukleonoknak a felületi feszültsége megakadályozta azt, hogy igazából egymásba olvadjanak a magban, ők még mindig önállóak maradtak. Kérdés az, hogy van-e arra lehetőség, hogy annyira összepasszírozzam ezeket a nukleonokat, hogy egy nagy cseppet kapjak, amiben nagyon sok kvark van, egy ilyen gluon masszában. Ezt az új állapotot szokták nevezni kvark-gluon plazmának, és lényegében a fizikusok manapság erre vadásznak, hogy megtalálják a kvark-gluon plazmát. Long Islandon, Amerikában van egy gyorsító, amiben aranyatomokat ütköztetnek, és nagyon remélik azt, hogy megtalálják hamarosan ezt a kvark-gluon plazma állapotot. Ebben a kísérletben magyar résztvevők is foglalkoznak az elméleti kérdésekkel. Na most láttuk, hogy minden családban vannak olyan részecskék, mint a mion, a tau vagy az elektron, amelyek csak gyenge, vagy ha töltésük van, elektromágneses kölcsönhatásba vesznek részt, őnekik nincs szintöltésük. De az egy előny is, hogy egy ilyen részecskének nincs szintöltése, mert pontosan az elektron, mivel neki nincs szintöltése, csak az elektromosan töltött kvarkokat látja egy nukleonban. Tehát amikor megcsinálták a nagy energiájú elektron-proton szórást, akkor föl tudták térképezni a nukleonok belsejét, és messze menően tudták igazolni azt a struktúrát, amit Gell-Mann jósolt, hogy a nukleonok belsejéből ott vannak ezek az egyharmad töltésű részecskék.
0: Horváth Zalán előadását hallják a Mikrokozmoszról.
1: Az elektromágneses kölcsönhatást jobban ismeri mindenki, a részecskék elektromos töltését, illetve mágneses nyomatékát észleli, és az elektromágneses kölcsönhatást, mint már említettem, fotonok cseréjével tudom leírni. Ha pedig egy elektron találkozik egy olyan részecskével, ami az ő antirészecskéje, amelynek minden tulajdonsága ugyanolyan, mint az elektroné, csak a töltése ellentétes, akkor az ütközés után ez a két részecske képes szétsugározni két fotonra. De más állapot is lehet, amiben egy részecske az antirészecskével található meg, ilyen például egy semleges pion. Egy semleges pionban is benne van a kvark és az ő antikvark párja, ezért egy semleges pion is képes arra, hogy két fotonra bomoljon, ez az egyik tipikus bomlása. Na most baj van, mert gondoljuk el, hogyha olyan volna a természetünk, hogy a természetben ugyanannyi anyag és antianyag fordulna elő, például amikor az univerzum keletkezett, akkor ennek az lenne az eredménye, hogy előbb-utóbb az anyag és az antianyag találkozna és szétsugározna, lényegében az egész világegyetemet csak sugárzást töltené ki. De nem így van szerencsére, hanem ugye vannak csillagok meg galaxisok, csak sajnos az a helyzet, hogy pillanatnyilag még a részecske fizikusok nem tudtak egy végső választ adni, hogy mi okozza ezt az antiaszimmetriáját a természetnek. Na most az elektromágneses kölcsönhatást leíró elméletet úgy hívjuk, hogy kvantum elektrodinamika. Ez az elmélet alkalmas arra, hogy nagy pontossággal kiszámítsunk a részecskéknek bizonyos tulajdonságait. Manapság sikerült nagy pontossággal megmérni a részecskék mágneses momentumát, például az elektron mágneses momentumát, ha megméri az ember, akkor azt tapasztalja, hogy van egy olyan érték a mágneses momentumra, amit a kvantummechanika jósol, és ahhoz képest van egy kicsi eltérés, amit úgy hívunk, hogy anomális mágneses momentum. Ezt az anomális mágneses momentumot nagy pontossággal sikerült megmérni kísérleti berendezésekben, láthatólag itt több mint 10 jegy pontossággal sikerült megmérni, és ami még döbbenetesebb, hogy értelmezni is lehetett a kvantumelektronika elmélete alapján, nagy pontossággal ki is lehetett számítani, és látható, hogy a két szám milyen fantasztikusan, pontosan ugyanaz az érték. Meg lehetett próbálni ugyanezt a mionra is, a mionra már nehezebb a helyzet, mert a mion egyrészt nehezebb részecske, másrészt pedig a mion véges élettartama rendelkezik, előbb-utóbb elbomlik, nem ő a legkönnyebb ilyen részecske, aminek következtében a mionra a mérés nem olyan pontos, és a számolást sem lehet olyan pontosan megcsinálni, mert a mion esetében már az összes erőket figyelembe kell venni, tehát nem csak az elektromágneses erőket, hanem a gyenge, de főképpen az erős kölcsönhatásnak a járulékát, és ma még vitatott a helyzet, mert az erős kölcsönhatási járulékot nem sikerült eddig egyértelműen meghatározni. Hát minden esetre látjuk, hogy a kvantum elektronikában miféle csodálatos egyezést tudunk kapni a kísérleti és elméleti eredmények között. Ez okozza azt, hogy ilyen nagy a bizalmunk a kvantum térelméletekkel szemben, és nagyon reménykedünk abban, hogy ezek a kvantum térelméletek alkalmasak arra, amennyiben korrektül meghatározunk őket, hogy a különböző részecske kölcsönhatásokat jól leírják. Még egy kölcsönhatás maradt el, amiről nem szóltam eddig, ez pedig az úgynevezett gyenge kölcsönhatás. Míg az elektromágneses és az erős kölcsönhatás esetén láthatólag a közvetítő részecskék tömege nulla, addig a gyenge kölcsönhatás esetén a közvetítő részecskék tömege, hát ez lényegében proton tömegben van mérve, a WK 80 proton tömeg, a ZE pedig 90 proton tömeg körül van. Ennek következtében ezek a kölcsönhatások egyrészt gyengék, körülbelül olyan gyenge, mint az elektromágneses, de amellett, mivel ilyen nagyon nehéz részecskék közvetítik, ennek az a következménye, hogy a kölcsönhatás rendkívül rövid hatótávolságú. Mi az, ami mégis fontossá teszi a gyenge kölcsönhatást? Nem említettem, de most hagyj említsem meg, hogy az erős kölcsönhatásoknak van egy fontos tulajdonsága, hogy az erős kölcsönhatások a kvarkoknak az egyéniségét tiszteletbe tartják, tehát egy ritka kvark erősen nem bomolhat el egy másik típusú kvarkra, az erős kölcsönhatások tiszteletbe tartják ezt az egyéniséget, szemben ezzel a gyenge kölcsönhatások nem. Gyenge kölcsönhatások esetén lehetséges az, hogy egy D-kvark, ahogy itt láttuk, kiköp magából egy W mezont, és utána elbomlik egy elektron és antineutrinóra, miközben a D-kvarkból U-kvarkot kaptam, ez azt jelentette, hogy a neutron átalakult protonná. Ez az a módszer, ahogy most értjük a neutronnak a bomlását a gyenge kölcsönhatások segítségével. Mindenki mondja, hogy a gyenge kölcsönhatások láthatólag nagyon gyengék, de ez egy fontos tulajdonságuk, hogy a különböző kvarkok egymásba alakulhatnak gyenge kölcsönhatás következtében. A másik érdekességük láthatólag, hogy amiatt, hogy ilyen gyengék, emiatt a gyengén bomló részecskék vagy magok, azok nagyon hosszú élettartamúak. De például, hogyha veszek egy izotóp magot, egy izotóp mag az akár több ezer évig is élhet, ha csak gyengén tud lebomlani. És ugyanez a helyzet a neutronnal, ennek a neutron bomlásnak és általában a neutronnak az élettartama az ugyan 10 perc nagyságrendbe esik. Ezért van az, hogy azok a részecskék, amelyek gyengén bomlanak és töltöttek, azok szép hosszú nyomot hagynak az emulzióban vagy a buborékkamrában, gyönyörűen tudjuk őket észlelni. Mennyi a tipikus élettartam egy nehezebb gyengén bomló részecskére? Ez 10⁸ másodperc. Az elektromágneses bomlások esetén ez 10⁻⁶ másodperc, erős bomlások esetén 10⁻². Hogy lehet akkor egy erős bomlást látni, hogyha nem hagy nyomot a részecske a kötkamrában? Úgy lehet látni, hogy nézem a végállapotban a keletkező részecskéket, összeadom az energiájukat, és hogyha azt látom, hogy nagy valószínűséggel mindig ugyanazt az értéket adják, akkor sejtem, hogy itt volt egy olyan tömegű rezonancia.
0: Hozzátalán előadását hallják a Mikrokozmoszról.
1: Ezzel lényegében befejeztem azt, hogy egy képet adjak arról, hát amennyit lehetett egy ilyen rápillantással a standard modellről, és beszéljünk egy kicsit a lehetséges kísérletekről, mégpedig egy olyan kísérletről, ami kimutathat egy icipicit a standard modellből. Mint említettem, a standard modellben a neutrinó nulla tömegű és nagyon gyengén kölcsönható részecskének van föltételezve. Egy ilyen kísérteties részecske, ha fölemelem a kezemet, és bárki bármelyik testrészét fölemeli, annak egy négyzetcentiméterén 60 milliárd neutrinó szalad át egy másodperc alatt, annélkül, hogy bármi nyomot hagyna a testében, hát ennyit a vákumról természetesen. Tele van a világ neutrinókkal, de bizony nem nagyon hatnak kölcsön velünk, sőt, egy ugyanilyen neutrinó nyalábot, hogyha egy fényév hosszúságú ólomtömbön hajtanék keresztül, akkor is a végén úgy jön neki belőle, hogy lényegében alig változna az összetétele. Lehet-e mégis valamilyen mérést csinálni, hogy meghatározzuk, hogy van-e ezeknek a neutrinóknak tömege, vagy nincs. Erre szolgál az egyik ilyen mérőeszköz, ez a Super Kamio Kande mérés, aminél most tessék úgy ránézni erre az ábrára, hogy ez egy óriási tartály, amelyik 50 000 tonna tiszta vizet tartalmaz, és a fala végig be van burkolva ilyen fotomultiplierekkel, amelyek fényt tudnak érzékelni. Ez a kis bigyó itt egy csónak, amiben egy pasi pucolgatja ezeket a fotomultipliereket. Láthatólag micsoda horribilis méretű ez a berendezés. Ezt Kamiokába, Japánba helyezték el egy bányába, mint egy neutrino csapdát. Mert ugye hiába van az, hogy a neutrino ilyen gyengén hat kölcsön, de hogyha nagyon sok részecskét oda teszek, és várok egy-két évet, akkor csak lesz egy-két esemény, ami a neutrino kölcsönhatásból adódik. Hát így is történt, hogy ők jó ideig vártak, és kaptak is egy pár száz eseményt. Hát ugye egyrészt hadd mondjam, hogy miért van bányában, azért van bányában, hogy az összes többi kozmikus sugárzás elnyelődjön, mire odaérnek ehhez a tartályhoz, ide már csak a neutrinók jutnak el. A másik dolog, hogyha végre csak eleget vártam, és egy neutrino az beleütközik egy magba, akkor attól függően, hogy ő milyen neutrino, ha elektronneutrino volt, akkor elektronná alakul, ha pedig mionneutrino volt, akkor mionneutrino fog megjelenni. Nagy energiás elektron vagy mionneutrino fog megjelenni, ez egy nagy sebességű töltött részecske. Ez megjelenik a vízben, és a vízben egy nagy sebességű töltött részecskének a sebessége meghaladhatja a vízbeli fénysebességnek a nagyságát. Ergo, az történik, mint ami egy repülőgéppel történik, hogyha átlépi a hangsebességet, az történik, hogy hirtelen egy ilyen kúp mentén egy óriási lökéshullám lép föl, ott hanghullám, hangrobbanás, itt fényrobbanás, ezt hívjuk a fizikában Cserenkov sugárzásnak. Ezt a sugárzást észlelik ezek a berendezések, és a sugárzás eloszlásából meg lehet határozni, hogy ez mion vagy elektron volt, és az erősségéből pedig azt, hogy milyen volt a sebessége és a tömeg és az energiája az adott mionnak vagy elektronnak. Na most hát jó van, akkor leszámolom, hogy mennyi mion, meg mennyi pion, és hogyan ér, mennyi elektron hogyan ér, jelent meg ebben az edényben, hogy tudok ebből valami konklúzióra jutni. A következő a helyzet, hogy a következőt lehet tudni, meg tudom mondani előre, hogy mennyi miont és mennyi elektront várok. Hogyan? A kozmikus sugárzásban az utolsó előtti részecskék, amik keletkeznek, azok a pionok, a pi-mezonok. A pi-mezonoknak az egyik fontos bomlása az, hogy ők mionra és antimion neutrinóra bomolnak. Akkor ezek után ugye itt keletkezett egy darab mion neutrinó, utána a mion az tovább bomlik, és hogyan bomlik a mion? Mion neutrino, elektron és antielektron neutrino keletkezik. Tehát látjuk, hogy kettő darab mion neutrino mellett egy darab elektron neutrino fog keletkezni. Tehát azt várom az edényben, hogy kétszer annyi miont fogok látni, mint elektron. És akkor a mérés pedig azt mutatta, hogy csak 1,3-szer annyi miont látok, mint elektront. Hova tűntek a többi mion neutrinok? Egy másik mérést is csináltak, nézték a fölülről és alulról érkező mionneutrinókat, illetve mionokat, és nézték, hogy hogyan viszonyul a számuk egymáshoz. Itt, mivel ugye a neutrinók azok úgy átmennek a Földön, mintha ott se lenne, világos, hogy ugyanannyi fölülről és alulról beérkező mionneutrinót várnék. Ennek ellenére azt tapasztalták, hogy az alulról beérkező mionneutrinók száma az fele akkora volt, mint a fölülről beérkező mionneutrinók száma. Mi a különbség a két nyaláb között? Az, hogy a fölülről jövők azok a keletkezésük után gyorsabban érkeztek bele az edénybe, mint az alulról jövők, hiszen nekik keresztül kellett menni a Földön. Megint csak azt látjuk, hogy ha utazik a nyaláb, akkor eltűnnek belőle a mionneutrinók. Mi ennek a magyarázata? Ezt a magyarázatot Ponte Corvo adta már jó régen. A magyarázat pedig az, hogy ha a neutrinoknak van valami pici tömege, és ezek a tömegek egy icipicit különbözhetnek egymástól, abban az esetben a gyenge bomlás során keletkező neutrinónak nem feltétlenül kell valamelyik tömegű részecskének megfelelni, hanem kialakulhat egy olyan kvantummechanikában, lehet ilyen, egy olyan kevert állapot, ami elkezd oszcillálni, és hol ez a neutrino hol műon neutrino, hol tau neutrino, hol műon neutrino megint. Tehát a tau neutrino pedig nem tud a vízzel kölcsönhatni, mert a tau részecske az olyan nehéz, hogy azt nem tudja kelteni. Ergo csak az lehet a magyarázat, hogy lényegében van tömegük a neutrinóknak, icipici, és ezek a tömegek különbözőek, ennek következtében fölép ez az oszcilláció. Hát hadd mondjak egy jópofa példát erre, hogy mi volna akkor, hogyha a mi világunk nagyságrendjében is működne a kvantummechanika. Ez azt jelenteni, hogy van egy ikerpárom, Péter és Pál, akiknek a súlya egy icipicit eltér, Anna szerelmes a Péterbe, ezek után Péter elutazik, mire visszaér, addigra Pál lesz belőle, Anna nem ismeri meg, mert ugye valaki hazaérkezett, de az nem Péter. Ez a meglepő dolog előfordulhat a kvantummechanikában, ez ugyanolyan, amit a Krop professzortól hallottak, mint a Schrödinger macska esete, hát itt is egy ilyen bizonytalan kevert állapot van.
0: Hordász Zalán előadását hallják a Mikrokozmoszról.
1: Hasonló méréseket elvégeztek egy másik berendezésben, ez a SNOW, a Sudbury Neutrino Observatory, ami Kanadában készült, ott is egy bánya mélyére leraktak egy ilyen gömb alakú tartályt, amelyben 1000 tonna nehéz víz volt található. Itt napneutrinókra vadásztak, tudva levő, hogy már jó ideje nem találtak annyi elektronneutrinót a fizikusok, mint amennyit gondoltak, hogy a nap energiatermelését leíró elmélet sugalna a napneutrinók számára. Hát természetesen első mérésként azt látták, hogy valóban itt se láttak annyi elektronneutrinót, amennyit várnának. De ezzel szemben itt egy új mérést is tudtak csinálni, megmérték, hogy akármilyen neutrinó szórásában hány neutrinót látok. Tehát egybe számolták az elektron, a műon és a tau neutrinókat, mert nem érdekelt őket, hogy milyen a neutrinó, abban a folyamatban ez nem számított, igazából egy ilyen semleges, gyenge áram folyamat volt, és megszámolták, hogy ott mennyi neutrinót látnak, és döbbenetes módon az látszott, hogy ebben a mérésben, amikor összemérik az összes neutrinót, éppen annyi neutrinót látnak, amennyit a napmodell írna elő. Hát ez azt jelenti tehát, hogy fényesen látszik igazolódni az oszcilláció elmélete. Azért nem látok annyi elektronneutrinót, mert azok átalakultak valami másféle neutrinófajtába, amit máshogy tudok észlelni. Akkor mit mondanak ma a fizikusok, hogy körülbelül mekkora a neutrinó tömege? A neutrinó tömege az olyan milliómod része az elektron tömegének, hát látszik, hogy ez jó kicsi, de annak ellenére, hogy ilyen kicsi a neutrinó tömege, bizonyos esetben például a világegyetem megértésében rendkívül fontos, mert az összes neutrinók, akik ilyen rengetegen vannak, nagy tömegjárulékot adhatnak, majd a következő előadásban hallják, hogy ott hogy kell számolni a Big Bang-et. A másik dolog, amiről szeretnék beszélni, az, hogy természetesen ez az egyik fajta mérési dolog, amit lehet csinálni, a másik pedig, hogy nagy energiájú kísérleteket akarok csinálni, egyre nagyobb energiákon részecskéket szeretnék ütköztetni. Ezek a kísérletek elindultak a második világháború után, és az európaiak egy idő múlva realizálták, hogy vagy elmennek a fizikusaik az Egyesült Államokba, vagy rosszabb esetben a Szovjetunióba, de Európában nem fognak maradni, mert ott nincsen berendezés. Ezek után 12 ország összefogott, és 1954-ben aláírták a CERN alapító okiratát. A CERN az egy kísérleti részecskefizikai kutatóközpont, Genf mellett a svájci-francia határon. Miért pont Genf mellett a svájci-francia határon? Mert a fizikusok gondosak, és rájöttek, hogy itt van egy akkora geológiai tábla, amire ha fölteszik a gyorsítót, és szépen beállítják, akkor az nem fog elmozogni, tehát hosszú távon is működőképes gyorsítót fognak kapni, nem fog például elsüllyedni a mocsárba, mint a Dubna gyorsító. Na, annyira eredményes volt ez az intézmény, hogy ma már 20 európai ország csatlakozott az intézményhez, és hogyha jól látom, itt van középen Magyarország zászlója is. Magyarország 1992-ben csatlakozott a CERN-hez. A CERN nagyon jelentős eredményeket ért el. Az itt említett részecskék közül a CERN nevéhez fűződik az, hogy ők ott fedezték fel először a W és a Z bozont, amelynek a felfedezésért 1983-ban adták át a kísérletvezetőknek a Nobel-díjat. Milyen új kísérlet készül? Ide ki van rajzolva ez a szép alagút, amit most itten elvittek, ez 27 km hosszú. Ebben futott egy korábbi kísérlet, a LET kísérlet, és ebbe akarják fölépíteni 2007-re az úgynevezett LHC kísérletet, ez a nagy hadron ütköztető berendezés. A nagy hadron ütköztető berendezésben két hét teves protonnyalábot akarnak ütköztetni, a tev energia az a proton tömeg 7000 szerese, tehát a proton tömeget átszámítom energiába, annak a 7000 szerese, óriási energia. Ezek nagy sebességű protonok lesznek. Mekkora a sebességük? A sebességük 1 milliómod százalékkal kisebb, mint a fénysebesség. Na most hát ahhoz, hogy egy ilyen nehéz részecskét, amilyen baromi sebességgel száguldozik, ezt körpályán tartsam, ahhoz fantasztikus mágneses térerősség kell, lényegében 8,5 Tesla, hát az ugye egy olyan nagyon nagy térerősség a mágneses tér erősségére. Ezt a nagy térerősséget, amit a körpályához létre kell hozni, 1232 darab mágnessel hozzák létre, ezek 15 méter hosszú mágnesek, és szupravezető kábelből vannak tekercselve. Ezekben a szupravezető kábelekben állandóan 12 000 amper áram folyik, ezzel hozzák létre ezt az állandó mágneses térerősséget, de ahhoz, hogy a szupravezető maradjon, ahogy ezt már Mihály Gyortól is megtanulták, állandóan alacsony hőmérsékleteken kell tartani, tehát ezeket a mágneseket állandóan mínusz 271 Celsius fokon kell tartani. Tehát itt van egy óriási 27 km hosszú berendezés, amit állandóan ilyen alacsony hőmérsékleten kell tartani. Hogy ezt meg lehet csinálni, ehhez persze először kísérletet hajtottak végre, és 1994-ben belátták, hogy van arra mód, hogy ezt a berendezést tartósan így működtetni tudják. Na most, hogyan fog működni ez a berendezés? Hát lesz benne két szembe haladó nagysebességű protonnyaláb. Ezek a protonnyalábok hogyan fognak fölépülni? A protonnyalábokban 25 milliárdod másodpercenként van egy kicsi proton csomag. Tehát ilyen gyöngyfűzérszerűen, ilyen kis proton csomagokból fognak ezek a nyalábok fölépülni, amelyek a megfelelő 4 meccés pontban fognak ütközni. Mégpedig hány ütközés fog létrejönni? Hát lényegében egy pár csomag az 40 milliószor fog egy másodperc alatt találkozni egy ilyen ütközési pontban, és minden alkalommal 20 ütközés jön létre nagyjából. Mi a mérésnek a célja? Az, hogy ezt a nagy energiát kihasználjuk kvark-kvark ütközésben. Ez azt jelenti, hogy az összes események közül ki kell majd azokat szűrni, amiben a két protonon belül két kvark az éppen frontálisan ütközik. Na most, hát akkor először nézzük meg, hogy mit jelentenek ezek az ütközések. Azt jelenti, hogy a mérő berendezésben még az első ütközésnek a részecskéi száguldanak kifelé, amikor már a következő ütközés létrejön, tehát ilyen fantasztikus sebességgel fogjuk az adatokat kapni. Összesen hány ütközést kapunk? Hát egy másodperc alatt látszik, hogy összesen 800 millió ütközést fogunk kapni, azonban ez nem elég, mert az elméleti számolások azt mutatják, hogy körülbelül 1 milliárd ütközésből egy lesz olyan, amiben két protonban lévő kvarkok frontálisan ütköztek. Hogy lehet egy ilyen őrült sebességű berendezést valahogy kézben tartani? Ez a következőképpen működik. Minden eseményből kapunk olyan pár 10 millió adatot, Ezeket az adatokat ráküldik egy lassú elektronikus nyalábra. Ezek az adatok haladnak ebben a lassú elektronikus nyalábban, hát körülbelül olyan 10-20 ezer ilyen csomag halad ebben a lassú elektronikus nyalábban, a komputerek meg vadul dolgoznak, és megpróbálják kitalálni, hogy melyik a jó ezek közül. Amelyik a jó, az, annak az adatait letárolják, a többi meg kifut ebből a vonalból, és elvész. Tehát ez az elve az egész dolognak. Négy darab ilyen detektor lesz a négy metszéspontban, ezek közül az egyik az Atlas, a másik a CMS, amit itt látunk, és azon kívül van két kisebb, az LHCB és az ALIS. A CMS berendezés az itt látszik, és tessék oda nézni, ez a kis piszok, ez egy ember ott, ez 22 méter magas ez a berendezés, tehát nem egy kis darab. Momentán ennek az építésében 36 nemzetnek 159 kutatóintézete működik együtt, és összesen pillanatilag 1940 tudós foglalkozik ennek a berendezésnek a felépítésével.
0: Horváth Zalán előadását hallják a Mikrokozmoszról.
1: Milyen problémák miatt kell ekkora berendezéseket fölépíteni? A következő miatt, hogy sajnos a standard modell nem teljes. Bizonyos alapvető részecskéje a standard modellnek hiányzik. Melyik ez a részecske? Ez az úgynevezett Higgs mezon. A Higgs mezon egy nulla spinű, tehát egy skalár részecske, és ennek az a tulajdonsága, hogy az egyes többi részecskéknek a tömege attól függ, hogy milyen erősen hatnak kölcsön ezzel a Higgs mezonnal. Sajnos az eddigi mérésekben a Higgs mezont nem találták meg. Momentán pár száz proton tömegnyi nagyságúra gondolják a Higgs mezon tömegét, és abba, és mindenki esküszik arra, hogy a C, hogy az LHC energia az már elegendő lesz ahhoz, hogy a Higgs mezon produkálják. Ha nem lenne Higgs mezon, akkor valami más mechanizmust kéne ezen az energián találni, amelyik a tömegékért lenne felelős. Van egy másik dolog, ami szintén fontos, ez pedig az, hogy hogy a részecske fizikusoknak van egy vágyáma, ez pedig az, hogy az elmélet szuperszimmetrikus legyen. Ez azt jelenteni, hogy minden bozon részecskéhez tartozna egy fermion partner, és minden fermionikus részecskéhez tartozna egy bozon partner, ezeket pontosan ezen az LHC energia közelébe várják a részecske fizikusok, mert meg van mutatva, hogyha megtalálnák ezeket a részecskéket, akkor ezek lehetővé tennék, hogy az összes kölcsönhatásoknak az erőssége az valami jó nagy energián ugyan, de megegyezne egymással, és akkor lehetne beszélni az úgynevezett nagy egyesítésről. Hát az Atlasnak és a CMS-nek ez a feladata. Na, milyen haszna van a részecske fizikának és ezeknek a kísérleteknek? Hát az egyik az, hogy egy technológiailag nagy feladat létrehozni egy olyan berendezést, ami precíz és jól működik ezeken az energiákon. A másik dolog az, hogy az informatikai feladat is az egész. Lényegében ennek az óriási adatmennyiségnek a kezelésére indult el az a kutatás, amivel a magyarok is részt vesznek, amelyik az úgynevezett PC alapú grid technológia, a ilyen PC-kből, tehát a közönséges PC-kből óriási farmokat építenek, és azokat próbálják arra felhasználni, hogy ezeket az informatikai problémákat megoldják. Milyen informatikai problémák jelennek meg? Itt ezeknél a méréseknél láttuk, hogy mennyi adat jön le a gyorsítókról. Lényegében petabyte nagyságrendű adatok jönnek ki. Mennyi egy petabyte nagyságrendű adat? Egy petabyte az egy milliószorosa egy gigabyte-nak, és hogyha most tudja valaki, hogy 4,7 gigabyte az egy másfél órás film, akkor év röpke fejszámolás után tudja, hogy 300 évnyi filmnek felel meg néhány petabyte. Tehát egy ideig lehetne filmet nézni. A másik dolog, ami szintén izgalmas, hogy a CERN-be jött létre a világháló, és ennek az úrnak, Tim Berners-Lee-nek a szoftvere az, amelyik az első ilyen browser szoftver volt, ilyen kutató szoftver volt, és lényegében azért jött létre, hogy egy korábbi mérés a LEP méréseinek az adatait könnyen tudják egymás között kommunikálni a fizikusok. Ha az ember bemegy a CERN honlapjára, akkor látja, hogy ott büszkén hirdetik, hogy seinek az adatait könnyen tudják egymás között kommunikálni a fizikusok. Ha az ember bemegy a CERN honlapjára, akkor látja, hogy ott büszkén hirdetik, hogy éppen 10 éve volt az, amikor teljes

Kölcsönhatásról beszéltem, van egy negyedik kölcsönhatás is, amit persze mindenki jól ismer, ez a gravitáció. A gravitációt úgy magyarázta meg Einstein, hogy azt mondta, hogy ha leteszek egy tömeget, az deformálja maga körül a téridőt, és akkor ebben a téridőben végzett szabad mozgás az már egy görbült pálya lesz, és ezt észlelem én, mint a gravitációs hatást. De most baj van, mert kiderül, hogy a gravitáció elmélete a kvantum elmélettel abszolút nem egyeztethető össze, ez a geometriai leírás nem egyeztethető össze a kvantum elmélettel. Szegény Einstein is tudta ezt, és ezért élete végig utálta a kvantum elméletet, mindig mondta, hogy a jóisten nem játszik dobókockával. De hát akkor még mindig valaki mondhatja, hogy hát jó, gondoljam én azt, hogy a gravitáció egy térelmélet, és kvantáljam benne a hullámokat, azokat elnevezem gravitonnak, és így fogom a gravitáció kvantumelméletét megmagyarázni. Itt is baj van, pillanatnyilag még csak indirekt utalások vannak arra, hogy létezik gravitációs sugárzás. Kettős csillagnak az energiavesztését próbálják ezzel megmagyarázni. A másik dolog az, hogy emiatt most éppen ebben az évben indulnak el olyan mérések, ahol egyáltalán gravitációs hullámokat akarnak mérni. Amerikában is, Olaszországban is fölállítják ezeket a berendezéseket, és ezekkel a berendezésekkel akarják észlelni szupernovák által keltett hullámokat, tehát nem akármit. És még most is kicsi az érzékenység ahhoz, hogy egyáltalán ilyen hullámokat észleljenek, most próbálják javítani a berendezéseket. Van azonban egy jellegzetes tömeg, hossz és idő, ide nincs odaírva, de ez a proton tömeg, ez mikrogram nagyságrendű, tehát ez egy részecske fizikai értelemben egy nagy tömeg, és ezeknek az értékeknek az a tulajdonsága, hogy itt igazából nem lehet már eltekinteni a gravitáció és a kvantum elméletnek az összeegyeztethetőségével kapcsolatban, mert abban az esetben, hogyha egy ilyen Planck hosszon akarok mérni, Planck hosszon már nem lehet, Planck hossz alatt már nem lehet hosszat mérni a határozatlansági reláció miatt. Igazából ezek az adatok a H-vonáson, meg egyéb tipikus konstansokon kívül még a gravitációs állandót tartalmazzák, ezek vannak ebbe beledugva. És a másik dolog, hogyha egy ilyen Planck tömegnyi anyagot össze akarnék préselni egy ilyen Planck-hossznyi távolságra, kiderülne, hogy teljesen szétesne a geometrián. Penrose, angol fizikus, úgy próbálja ezeken a távolságokon megérteni a téridőt, hogy egy olyan bizonytalan habszerű állapot, és lényegében mi csak ennek az átlagát látjuk, ami természetes, hiszen a kvantum elméletben általában ez a helyzet. Mégis van egy olyan elmélet manapság, amelyik azt reméli, hogy sikerül egyesíteni a korábbi kölcsönhatásokat a gravitációval, ez az úgynevezett szuperhúr elmélet. A szuperhúr elmélet egy különös elmélet, mert abban nem pontszerű részecskéket képzelünk el, hanem azt képzeljük, hogy a részecskék egy Planck hosszúságú húrnak a rezgési módusai, például ennek a húrnak az egyik legalacsonyabb rezgési módusa az a graviton és a szuperpartnere a gravitino. Na most természetesen, hogy valóban ez a szuperhúr elmélet le fogja írni az egész világot, illetve ennek a továbbfejlesztett változata az M-elmélet, mert ha leírná, akkor nyugodtan nevezhetnénk ezt a mindenség, illetve a mindentudás elméletének. Az bizony egy nehéz feladat, hogy ezt megválaszoljuk, mert ahhoz az kéne, hogy tehát a legalább LHC energián adjon jóslatokat, amiket meg tudunk mérni. Mert mindaddig egy elmélet gyönyörű matematikai konstrukció, ameddig a következtetéseit nem tudjuk kísérletileg ellenőrizni, mert a fizikusok már ilyen makacsak, olyan elmélet, ami csak a fejekben létezik, de nincs fizikai alapja, azt nem tudják elfogadni. Köszönöm szépen!

0: Horváth Zalán október 20-án elhangzott előadását a
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfő választási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie, a mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félre söprő módszereiből. A HUNREM Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai terepi vizsgálattal igazolták, hogy a hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. Jelentette be a szervezet, közölték, először végeztek itthon kontrollált megfigyelést arról, hogy a kémiai mentesítés a vérszívók mellett milyen hatással van más repülő élőlényekre. A szakemberek eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan közel felére csökkentette a kártevők számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a hasznos fajokat is. A felmérés különlegessége, hogy egyedileg mérte a beavatkozás hatékonyságát az őshonos és az inváziós, például az ázsiai tigris szúnyog és a koreai szúnyog egyedek esetében. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akvaridák és az alfa kaprikordinák, óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Részletezték, előbbiek gyorsabb, finom fénycsíkot húzó csillaghullásról ismertek, még utóbbiak ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező jelenséget adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorra észleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra. A látvány fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy a társadalmi nyomásnak engedve eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. A tárca vezető helyettes nyilatkozatában azzal indokolta a döntést, hogy az utóbbi időben több, főként 10 éveseket érintő mikromobilitási baleset történt az országban. Hozzátette, a benyújtott törvényjavaslat az említett korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja.
0: Időjárás.
1: Többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel is elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gúcok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között várható.
2: Rádió Kabaré, a Tália téli kertből. A házigazda Maksa Zoltán.
3: Köszöntöm Önöket tiszta szívből, és engedjék meg, hogy már is beszólítsam szerző társaimat, hiszen következik a Maksa Híradó 2023. júniusi kiadása, amely immár 25 esztendeje elképzelhetetlen Aradi Tibor és Varga Ferenc József nélkül. Köszönti Önöket a Maksa Híradó, kellemes napot kívánok! Szokás szerint először főbb híreinkből.
4: Bővér töttösön 90%-ban EU-s pénzből ma délelőtt felavatták az ország 5. 0 km kövét.
5: Szeptembertől szabad szemmel már nem látható Macron elnök.
3: Mohácson megkezdődött az ilyenkor hagyományos golyóstolfosztás.
4: A Művelődésügyi Minisztérium új rendelete szerint a következő tanévtől már nem szerepelhetnek az érettségi tablókon kiskorú tanárok.
5: Olyan tyúkot állítottak elő bábolnai tudósok, ami képes 80, 100, 150 és 200 forintos tojást is tojni.
3: részletes jelentéseink. Országszerte a hagyományos gyermeknappal búcsúzott a május. Szinte kis hazánk minden településén kitaláltak valamilyen szórakoztató programot a csöppeknek, akik nagy örömmel vetették bele magukat az ünnepi játék forgatagba. Egyedül Létrás Germicén volt csalódott az ifjúság, ahol az ugráló vára tüdővel kellett felfújniuk. Így a nevezetes napon másra már nem jutott idő. A helyszínről Kerekes Szatyor Melinda tudósít.
6: Köszöntöm a Magsa Híradó hallgatóit ebből a nagyon kedves Tönkre megyei faluból, amely írt és mond mindössze 54 lelket számlál, a többiek még élnek. Itt mellettem Koszorús Jánoska, aki részt vett az ugrálóvár felfújásában. Milyen felkészülés előzte meg ezt a nem mindennapi eseményt?
7: Ahhoz, hogy ilyenkor a ugrálóvárat felfújunk először, mindenképpen le kellett engednünk. Sajnos ez olyan gyorsan sikerült, hogy a szelelőnyílás előtt álló kis Mónika hétesztendős helyi lakost még mindig keresik.
6: És Jánoska, mi leszel, ha nagy leszel?
7: Gyöngyhalász.
3: Gyöngyhalászat után sima halászat. Érdekes aranyhalat fogott ki egy dunadrávai hobbi horgász a Bakonyban. Természetesen megkerestük az illetőt, akit Pumped Lajos kollégán kérdezett.
5: Köszöntöm a Magsa Híradó hallgatóit kollégámhoz hasonlóan, mert előírás. Itt vagyunk Sámli keresztesen a Bodegattó partján Pipitéri Józseffel, aki azt a bizonyos különleges aranyhalat pár napja kifogta. Érdeklődést színlelve kérdezem, hogyan is történt ez az eset?
8: A kérem szépen kijöttem aznap ma előző nap éjjel, mert hajnalban harapnak legjobban a halak. Ahogy amink horgászok, olyan csalit használunk, amilyen halat szeretnénk fogni. Én akkor sügérre mentem, ami ugye köztudott, hogy a sünés az egér kereszteződésű születik. Bedobtam a horgot és figyeltem a úszót, mert viszonylag hamar megrángatják, mint fiatal koromban.
5: És mi történt aztán?
8: Aztán megnősültem. Hát mondom, ilyen csajt nem lehet kihagynie.
5: A tóparton mi történt?
8: Jaj, igen, bocsánat, kicsit elvittek a emlékek. Hajnalban csendes a berek, maximum a csigák ásítanak a leveleken. Na, egyszer csak nagyot rántott a úszó. Na mondom, ez biztosan rántott hal lesz. Bevágtam, s pár perc fárasztás után már ott is fityegett a damilon egy aranyszínű hal. Ha első látásra ponykecsegének tűnt, amekkor lettem mélyen vallásos, ugyanis megszólalt.
5: Most kezd el izgalmas lenni. Mit mondott magának?
8: Az, hogy gitáros egy rockabilly zenekarba, csak nagyon berúgott és beesett a tóba. Ha kiemelem, akkor teljesíthetem három kívánságát.
5: És maga mit csinált?
8: Ha visszadobtam, van már annyi gitáros, mint a szemét.
3: Elmaradta a Kennedy űrközpontban a Sirius 1 hordozó rakéta felbocsátása, mert a kilövés vezető végleg belebonyolódott a visszaszámlálásba. A NASA már nyilvánosságra hozta az esetről készült hangfelvételt, ezt hallhatják most.
9: Figyelem, Sirius 1, itt Kennedy irányító központ. Indulhat a visszaszámlálás?
10: Itt Sirius 1, igen, de azért egy komolyabb ellenőrzésnek is örülnék.
9: Rendben, akkor nézzük, nyomás.
10: Már hogy indulja?
9: Nem, úgy értem, kabinnyomás.
10: Köszi, már kétszer is voltam kint, mióta rossz gazdag az étrendem, nincs gond.
9: Inkább hagyjuk, figyelem, visszaszámlálás indul. 20, 9, 18, 2, 6, 3.
10: Na, halló, irányító központ, nem erősségem a matek, de itt valami gond lehet.
9: Ja, bocs, megy a tévé, és épp húzzák a Kenót. Mindjárt lehalkítom, akkor indul a visszaszámlálás. 5, 4, 3, 2, 1, robbantás.
10: Tessék.
9: Bocs, beidegződés a bányász múltamból, szóval start.
10: Elstartoltunk.
9: Milyen magasságban vagy jelenleg?
10: Már 25 ezer méter.
9: És mit látsz, ha kinézel az ablakon?
10: Magyarországi benzinárakat.
9: Mikor válik le a rakétáról a második fokozat?
10: Ha már nem bírom tovább kézzel tartani.
9: Szíriusz 1, jelezd a helyzetedet, merre jársz?
10: Most haladok el a Merkur mellett.
9: Megerültél, hát az az ellenkező irányban van, most a nap felé haladsz.
10: Bocs, de 10 évig taxisztem. Rutinból a hosszabbik úton mentem.
5: Július 1-től a büféknek, éttermeknek, cukrászdáknak, szórakozóhelyeknek valós időben kell adatot szolgáltatniuk arról, miből mennyit adtak el. Kollégánk egy balatoni büfésnél járt és rögzítette, amint épp jelentést ad.
8: Halló, Kiskároly lángosos vagyok.
7: Üdvözlöm, Luhár Krisztina vagyok, a NAV-tól hallgatom.
8: Eladtam egy lángost.
7: Mikor tetted eladni?
8: Mostan.
7: Meleg még?
8: Sose voltam az, de... Ha az kritérium, akkor felőle...
7: Úgy értem, hogy a lángot meleg még?
8: Szerintem igen.
7: Ti ma vagy telfölök lángot volt?
8: Parancsol!
7: Ti ma vagy telfölök lángot volt?
8: Akkor jó hallottam. Pizzakrémes, sajtos.
7: Jó, tehát pizzakrémet tajtod. Értem, köszönél, hamarotan küldjük az adókötelettégről toló e-mailt.
8: Ó, értem, köszönöm. Most közben egy hordog is elkelt.
7: Jó, hát tajnod, tehát előbb kellett volna jelenteni, akkor Tadeder forint a bírtág így érkezik majd mellé.
8: Mennyi?
7: Tadeder forint, mindig időben kell jelenteni, akkor nem lehet baj belőle.
8: Hogy kapnál be az összes hordogomat?
3: Bármi meglepő, a rendelkezés hamarosan a nyilvános toaletteket is érinti majd. Ergo az ott ülő szolgáltatóknak is valós idejű tájékoztatást kell adniuk az értékesített termékekről. Még egy mondat az időjárásról, a vonalban a Meteorológiai Intézetből Pecsüt Rita.
6: Hideg, esős idővel köszönt be a szeptember. Bocsánat, kettőt lapoztam.
3: Témánál vagyunk, ugyanis Magsarjadó legközelebb szeptemberben. Kellemes nyarat mindenkinek, a viszonthallásra! Országjárásaim során, főleg a cégeknél mondják mindig a dolgozók a műsorom után, hogy itt is van ám annyi marhaság, Magsó úr, el se hinné. És ilyenkor mindig buzdítom az illetőket, hogy ezeket mindig írják fel. Legyen egy füzet a központi fali újságon az aranyköpéseknek, mert az adott cég egyéb eredményei mellett ez is egy hatalmas kincs, pláne az idő múlásával. Nos, szerencsénkre már jó előre gondolt erre dr. Fenyvesi Csaba, aki szakmájából adódóan a tárgyalótermek aranyköpéseiből válogatott. Az Ügyvéd úr magyar hangjai, Bozó Andrea, Mészáros Máté, Schneider Zoltán és Vida Péter.
11: Bíró a tanúhoz.
12: Volt rajta valami különleges?
13: Igen, be volt rúgva.
12: Tanú a bíróságon.
14: A Béla öngyilkos akart lenni, ezért megitta a gramofont. Bírói indokolás.
13: A terheltek feltörtek egy gépkocsit, pontosabban egy trabantot.
14: Szomszéd viszály után az egyik haragos vallomása.
13: Hát átnyúlt a kertben a drót alatt a kapával a palántáimhoz. Hát én legalább megvártam, míg megnő a babja, az csak akkor húztam ki őket.
11: Bíró a sértetthez.
14: Mikor nevezte önt a feljelentett személy orrszarvúnak?
12: Hát, kb. 3 eszendeje.
14: És most érzi úgy, hogy ez sértő?
12: Igen, mert tegnap voltam az állatkertben.
14: Bíró a vádlottakhoz.
12: Maga hol állt a cselekmény idején?
13: Hol itt, hol ott.
12: És maga?
15: Én meg vele szemben.
13: Bíró a vádlotthoz.
11: Felesége van?
12: Most nincs, de több volt.
11: Gyereke van?
12: 10.
11: És mihez ért még?
13: Bíró a vádlotthoz.
11: Üljön le.
12: Majd, ha kiszabják.
11: Tárgyaláson a vádlott kérdése.
14: Mire kíváncsi, tisztelt bíró úr? Az igazságra, a teljes igazságra, vagy csak is a tiszta igazságra?
12: A vádlott élettársának vallomása a bíróságon.
13: De élettársam személy leírása, hosszú, csontos arcú, válligérő hajú, 175 cm magas, körszakállas, a Csiszár Jenőre hasonlít.
3: Különleges vendéget van szerencsém bejelenteni a következő percekben, kedves hallgatók, kedves vendégeink. Egy jól ismert, közkedvelt, főfoglalkozását tekintve profi, sőt Kossuth Díjas zenész áll most önök elé, kinek zenekara sem kevésbé ismert. Tudni kell ugyanis róla, aki már látta őket élőben, tudja, hogy koncertjeiken a dalok között mindig sztorizik, nevetésre ingerelve ezzel a közönséget. Ráadásul világutazó, amolyan kortárs Szimbád, így aztán tényleg van miről mesélnie. Hölgyeim és uraim, a Rádió Kabaré mikrofonja előtt életében először a Gimes Együttes alapítója, egyik dalszerzője és frontembere, Szarka Tamás.
16: Jó estét kívánok, sziasztok, Szarka Tamás vagyok, és ha ez még nem lenne elég, akkor Szindbád utazásairól mesélek, onnan is inkább, mert 28 országban játszottam eddig több mint 3500 koncertet, tehát van merítés. Franciaország, a mátyosföldi kukoricaföldrő, onnan származunk, hirtelen egyszer csak a Káni Fesztivál palota előtt találtuk magunkot. Mindjárt pár beszédet is kezdeményeztem a zenekarral, mondom nekik, hogy ahé, mi? Ahuna! Ez a izé. Ez. És figyelmes lettem Michelre, francia srác, aki szervezte ezeket a bulikat hosszú éveken keresztül. Nem csak francia, ő okszitán is egyébként. Ez egy ősi latin népcsoport, most vesztik el a nyelvüket éppen. Van egy igen szép altatójuk, ezt el is hoztam. Sans vo, veni, veni, veni, sans vo, veni, kessi, ez bon. Sans, lehet dudolni. Veni, veni, veni, sans vo, veni, kessi, ez bon. Nu picciu de padevi, sto short shoshe tudom, sans von, veni, veni, veni, sans von, veni, kesz jesz bon. Mátyusföldiesen ezt úgy tudnám hirtelen lefordítani, hogy jó cakát, kilenc inget, nyolc gatyát. Irak. Gyerekkoromban nagyon sokat olvastam Szimbádról, mennem ott Bagdád. Mondom, hát én is egyszer eljutok Bagdádba, és 25 év után megadatott, hogy a zenekar, a Gimes Együttes elindult Bagdádba muzsikálni. Leszálltunk Ammanba, Jordánia, fővárosa, szomszédos ország, tovább repülni nem lehetett, mert az amerikaiak olyan embargót hoztak, hogy oda nem lehetett már repülni, a légy se szállhatott fő az engedélyük nélkül, mert előtte két évvel alaposan szétbombázták a vidéket, de most erősen fogalmaztam, szétkirándulták. Nagyon szeretnek egyébként vidékeket szétkirándulni, és vártunk a buszra. 3 órát, 5-5, 8-at, 12 óra után jött meg a busz. Egy 45 férőhelyes ötünkér. És akkor oda mentünk. Mondom, Abdul, vigyétek a sofőrt. Igaz, Abdul, hogy neked 4 feleséged is lehet? Azt mondja, igaz, de csak akkor, ha mind a 4-et el tudom tartani. És mi? A legtöbbünk már nős lévén elkezdtük az utóbbi évek kiadásait 4-jel így főszorozni egyre följebb. És ahogy így szoroztuk egyre följebb, az érdeklődésünk kezdett egyre lejjebb és lejjebb zuhanni. És mentünk volna hátra, azt mondja, és minden feleséghez jár egy anyós. Mondom neki, tudod mit? Akkor ez a problematika legyen a tiéd. Sí. Szimbád mindig hazatalált, és hazataláltam sokszor, és akkor találkoztam csodálatos Armando cigányzenész barátommal, 20-25 évig játszottunk együtt, igen sokat. Egyébként a zenészekről tudni kell, hogy imádják egymást froszlizni, főleg a dobosokat, meg a bőgősöket. Ez nem tudom miért, sejtem, ki az, aki még nem zenész, de már nem közönség, az a dobos. És ha futballpálya, négy sarkára felállítunk egy lassú kezű kontást, egy gyors kezű kontást, egy prímást és egy bőgőst, leteszünk középre 5000 forintot, a feladat az, hogy oda kőgyalogolni és fölvenni, kié lesz a pénz? A lassú kezű kontrási. Azért, mert a prímás annyi pénzért le se hajol. Gyors kezű kontrás? Olyan nincs. A bőgős pedig nem értette meg a feladatot. Van neki Armando, mi újság? Hát, nincsen buli. Hát, de Istenke nem engedheti meg, hogy én éljek meg a muzsikából, mondja. De elég sokáig megengedte. És akkor a Armando gazdasági proporciói exponenciálisan álltuk bele a földbe. És akkor mondta neki, Armando, esetleg nem jutott eszedbe, nagyon halkan kérdem csak, és zárójelbe, hogy ilyenkor valami munkahely. Haragszóram. Különben kíváncsi voltam arra, hogy tenger ideje lévén mégis mivel tőtti ki. Mondom neki, Armando, nagyjából mikor mész aludni? Éjfélkor. Mikor kezd? Fél egykor. Éjfél után? Nem, délután. Jó. Aludtál 12 órát. Fölkezd. Aztán, mit csinálsz? Ha pihenek. Nagy, Armando. Tudod, mennyit alszik egy oroszlán egy nap? Menj. 20 órát. Hasz akkor az Zola cika.
17: Köszönöm szépen mindenkinek, csókolom a szívét!
3: Rendkívül sajnálatos, kedves hallgatók, hogy egyre több kisebb-nagyobb magánszínház zárja be kapuit, s engedi szélnek színészeit, akik aztán ott próbálnak megélhetésileg fellépni, ahol csak tudnak. És bizony nem riadnak vissza a legextrémebb ötletektől sem, ha a megélhetésről és a művészet terjesztéséről van szó. Aradi Tibor írásában egy ilyen állástalan színész egy egészen egyedi ötlettel próbálkozik. Végső elkeseredésében lakótelepekre jár, és a kaputelefonon keresztül mond verset. A jelenetet előadja a kirúgott színész szerepében Mészáros Máté, a hívását fogadó néni, Aradi Tibor.
18: Hello, tessék!
19: Kezét csókolom. Huszár Arnold vagyok, színművész.
18: Futár? Nem rendeltünk semmit, nincs pénzünk.
19: Nem kérem, Huszár Arnold, színművész. Szeretnék elszavalni egy verset.
18: Színész, azt igazolványa van-e? Anélkül be nem engedem.
19: Nincs igazolványom, de van egy jászai díjam.
18: Ja, hát a jászai Mari tér egy megállóval lejjebb van.
19: Nem kérem, én verset szeretnék mondani, mert bezárt a színház.
18: A Népszínház utca meg 4 megálló innen.
19: Csak egy Petőfi verset hadd mondjak el.
18: Mi maga a BKV-tóvá? Most tényleg végig mondja nekem a 6-os villamos vonalát, vagy mi van?
19: Jó, akkor csak egy rövid József Attillát.
18: Ja, pillanat. Józsi az Attillát keresik. A BKV-tó. Biztos megint nem vett bérletet az a barom. Ne haragudjon a fiamra, ma iskolába se szerette a jegyeket.
19: Kérem, én csak elmondom a verset, és már itt sem vagyok.
18: Hosszú lesz? Mert mindjárt kezdődik a megtört szívek.
19: Nem kérem, csak pár verszak. Akkor mondhatom?
18: Emma a címe?
19: Nem, csak kérdeztem, hogy kezdhetem-e.
18: Jó hülye vers, nem is rímel. Ez valami kortás lehet, ami olyan, mintha valaki beszélgetne az STK-ba, csak van címe.
19: Mindegy. Kosztolányi Dezső.
18: Hála Istennek, az már a végállomás. Viszont hallásra...
19: Ne tegye le! Hát ez még csak a szerző!
18: Na basszus, vehetem videóra a megtört szíveket.
19: Na szóval, Kosztolányi Dezső, hajnali részegség.
18: Tudtam, hogy iszik. Dobok le pénzt kocsmára, csak menjen.
19: Elmondanám ezt néked, ha nem unnád.
18: De, már most tudom. Figyelj már, Majkától nincs valamid? Az rövidebb, megérteni is lehet.
19: Múlt éjszaka, 3-kor. Abba hagytam a munkát.
18: És pont nálam akarja folytatni?
19: Azt mondjam, engedje már meg, hogy végigmondjam ezt a rohadt verset!
18: Most mondja az uram, hogy ez a vers hosszabb, mint a teljes Barátok közt.
19: Akkor mit szeretne?
18: A megtört szívek mai részét, mert most már úgy tűnik, lemaradtam róla.
19: Nem ismerem, ki írta?
18: Valami török, de ezzel az STK-s fogsorral, aki nem mondom a nevét.
19: Na várjon, van egy nagyon rövid versem, jó? Tedd a kezed homlokomra, mintha kezed kezem volna.
18: A fűrésztelepről 100%-oltak le 10 éve, nem tudom. Jó lesz a lábam is?
19: Hát ez így nem lehet. Jó, akkor mit szólna egy részlethez a Lír királyból?
18: Amanda Lír király, jöhet. Na.
19: A szemet meresztek, nézd, mint reszket a nép. Ím most kegyelmet adok annak ott. Mi volt a vétked?
18: 2-szer a postás, 1-szer a villanyszerelő. Végül bevallottam a Józsimnak.
19: Hát ezt én nem hiszem el.
18: Józsi sajnos elhitte. Azóta vagyok leszázalékolva.
19: Na jó, akkor inkább a végére ugrom.
18: Vigyázzon, mert billeg a egyik térkő. A Józsi meg amiatt van leszázalékolva.
19: Adj egy nehezék pézsmát, jó gyógyszerárus! Hadd édesítsem meg képzelődésimet! Itt a pénzed!
18: Meghozta a nyugdíjat! Akkor minek ennyit pofázni? Nyitom a kaput!
3: Az egyetlen soha véget nem érő háborús konfliktus a nemek harca, amelyben csatát ugyan lehet nyerni, de igazából még az sem tisztázott, hogy a győztes vagy a legyőzött jár-e jobban. E rendkívül bonyolult viszonyrendszer háborús térképét tárja most fel Szobácsi Gergő.
20: Óriási szeretettel üdvözlök mindenkit. Idén januárban 40 éves lettem, nem annyira érzem még, egyetlen egy dolgon veszem észre, hogy nem értem a szlenget, nem értem, amit a fiatalok beszélnek. Azt mondja nekem Elek Peti a múltkor, hogy valami lány szétismerkedő lájkolta az oldalát. Mondom, mi az? Nem tudom, ti tudjátok-e mi az, hát az ismerkedő like az, amikor egy lány az összes posztodat belájkolja, illetve őségi bejegyzéseket megoszt, hogy észrevegyed. Hát most nekem ezt anyám szokta csinálni. De tényleg ilyen 5000 éves bejegyzéseket, hogy 12-be kerestem kis cicáknak gazdát, anyám ezt időről időre megosztja, hátha. Hát ugye már mindegyik 11 éves, valamelyik már nincs is köztünk, de hát anyám nem adja föl, ugye remény hal meg utoljára. Hát anyámon kívül nem vettem észre mást, mondjuk csak a balhé lenne belőle otthon. Mondjuk párom abszolút nem féltékeny, ő mindig mondja, hogy ezt az 5 percet nem sajnálja senkitől, úgyhogy azóta én se. Egyébként csak a szája nagy, mert mindig megmosolygom, mikor bemegyünk egy szórakozóhelyre, egy társaság, amik 10 fős társaság, 5 fiú, 5 lány. És figyeljük meg, amikor bejön egy feltűnően jó nő a helységbe, ilyenkor az asztalnál a fiúk többsége egyből sztrókot kap, ez a... De ugyanaz így folyik a nyáluk meg minden, lányok meg egyből átmennek Lakatos Márkba ez a... Istenem, hogy néz ki, hogy... Hogy lehet ilyen közönséges felsőt felvenni, ugye? Te meg így egyből fölgyógyulsz a sztrókból, hogy levehetné. Egyébként most olvastam, hogy a féltékenykedések 99%-a mostanában abból adódik, ami egyébként a legnagyobb szemétség a világon, hogy a Messenger, amikor kitörlünk egy üzenetet, ott hagyja, hogy kitöröltünk egy üzenetet. Na most ettől több konfliktust párkapcsolatban csak azzal tudna okozni, ha egyből minősítené. Tehát ez a Gergő kitörölt egy üzenetet, de jobban is tette. Nem, hogy... Az lenne még nagyobb személyiség, ha én összevezek valakivel, és el akarom küldeni neki, hogy mondjuk menj az anyádba. Nem meggondolom magam, és mielőtt elküldeném, kitörlöm, de a Messenger elküldeni, hogy Gergő majdnem elküldte, hogy menj az anyádba, nem? Hogy... És én ebben érzem a legnagyobb üzleti lehetőséget, ugye nekik abból van a bevételük, hogy hirdetéseket osztanak meg, de szerintem sokkal nagyobb biznisz lenne az, hogyha mondjuk gondolj bele, a párod küld egy üzenetet, de kitörli, viszont $10 megnézheted. Nem? És én ezt a posta helyében átvenném ezt a szolgáltatást, tehát hogy becsönget a postás, ajtót nyitsz, de elszalad, nem? Hogy... Ez mi az Isten volt? Á, semmi, csak Gergő törölt egy üzenetet. Ezt múltkor olvastam, hogyha egy pár, fiú és lány pihenés közben mondjuk tévét néznek, akkor a lány az agyának a 80%-át használja pihenés közben. Tudod, mikor leállítod az autót, és még mindig megy a hűtőventilátor, ez a... Na most ezzel szemben a férfiak mit tippelnek? Hány százalékot használnak a férfiak? 2? Nem sokat néztek ki belőlünk. Elállom 20%-ot, tehát 80-22-en használnak egy agyat gyakorlatilag, és én egész biztos vagyok benne, hogy a 80%-ból a nőknél 79 azon dolgozik, hogy mire gondolhat a férfi. Aki meg így a 20%-ával ilyen teljes standby-ba nézi a tévét, akinek éppen csak annyi IQ-ja működik, hogy a légzését fönntartsa. Egyébként ezt múltkor olvastam, hogy a légzéshez 10 IQ kell, ami azért durva, mert a pislogáshoz meg 4. Tehát, hogy akinek van 8, az annyira megy vele, hogy nem szárad ki a szeme, amíg megfullad. Tehát... Az a lényeg, hogy ebből is látszik, hogy mennyire különbözőek vagyunk mi férfiak és nők, és ez szerintem abból adódik, de ez csak az én megfejtésem, ezt nem kell komolyan venni. Tehát szerintem a nők inkább jobb agyféltekések, ami azt jelenti, hogy hajlamosabbak az érzelmeikre hagyatkozni, még racionális döntésekben is. Például egy autóvásárlás, tehát mondjuk amikor mondod a feleségednek, hogy nézd drágám, itt ez a kis egyterű, beleférünk mi is, a gyerekek is, a csomagok Balatonra, na mit szólsz, melyiket? Hát a pirosat. Nem, hogy... Illetve a férfiak, akik inkább balagyféltekések, ami azt jelenti, hogy szívügyekben is hajlamosak inkább az agyukra hallgatni, ez se jó egyébként. Hát mondjuk vegyünk egy esküvőt, ami egy férfi és egy nő életében egyaránt fontos nap. Egy lánynak fontos, mert ez élete legszebb napja, masnék, csokrok, virágok, ugye? Egy fiúnak is emlékezetes, hiszen ezen a napon nézi végig józanul, hogy a haverjai elisszák 1,5 millióját, és... Ez azért úgy megmarad. És vannak egyébként szélsőséges esetek. Múltkor megállított szélsőséges jobbagyféltekés rendőrnő. Volt valami záróvonal, vagy nem is volt a záróvonal, mindegy. Elkéri a jogosítványomat, azt mondja, január 30 vízöntő gondoltam. Én biztos vagyok benne, hogy ezzel per tudnék nyerni, ha nő a bíró. Tehát, hogy elnézést, azt mondjam, hát nem tettek róla, vízöntő vagyok, nem bírom a szabályokat. Na, jó van, ártatlan. Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen.
3: Érdekes megfigyelés, hogyha akár az egyébként a legkedvesebbek közé tartozó rokon is bejelenti személyes látogatását, lefagy a mosoly a fogadó család arcáról. Mert rögtön millió gondot vet fel, pláne ha több napra marad, kezdve azzal, hogy mit eszik meg és mit nem. Glutén érzékenye, aztán meg tudja rágni a 4 napos rántott húst, kére tejfölt a krumplilevesbe, mert akkor el kell kezdeni tejfölre spórolni. Ha még éjszakára is ott marad, jön a következő gond. Jó lesz-e neki az 1,50-es felfújható vendégágy úgy, hogy a kilógó lábaira 2 kalapot teszünk, vagy bekéreckedik valaki mellé aludni. Utóbbi esetben kiáldozza fel magát, hogy együtt fordul és lélegzik a vendéggel, aki köztudottan annyira horkol, hogy a szobában viszintesen áll tőle a függöny. A mi imádott rádiókabar és Jolikánk is hasonló helyzetben van, mert hogy édesanyja leánytestvére jelentette be hozzájuk érkezését. Fogadják szeretettel Bach Szilviát!
0: Pastorizo ma si tutto. Aj, tiszta idegszékbe vagyok. Hát nem elég nekem Kálmán anyuka Jenniferke bujabaja kiszolgálása, nevelése, idomítása. Erre gyűjt a hír, hogy én Leokádia néni. Együnk mink hozzánkba. Ó, hogy a patológus lásson beléje, de tényleg már. Leokádia néni, anyuka testvére. Gyerekek, egybe úgy néz ki, mint anyuka, csak 20 centivel magasabb, 40 kilóval kövérebb és dúsabb a szakálla. Na mindegy, jön hozzánk Leokádia néni. Mit volt mit tenni? Nagy takarítás, ugye, ágynemű elhúzása, kajadömping, ideg összeomlás. Hát anyuka bezeg örült, mert lesz végre valaki, akivel imbóhintózhatik. Leokádia néniről az kell még tudni, hogy igencsak feledékenyő. Egyszer elfelejthetné már a címünket is. Az ura pedig már csak 3 kiló. Az urnáját is beleszámolva. Szegény jó Bandi bácsi, jaj a Bandi bácsi. A Bandi bácsit Leokádia néni vitte a szírba. Ölbe. Előtte tacsra vágta. Ugyanis a böllérkés Leokádia néni kezébe volt, az mellé szaladt. Hát Bandi bácsi, hogy mentse a mentetőt, felfogta a májával, de aztán tacs, kampec, agyesz, bugyesz, fakereszt. Így volt, így hát meg a Bandi bácsi. Pizsoma volt rajta. Csikos. Hát együtt a nap, megérkezett Leokádia néni. Aj, nagyon szúrt a puszia, nagyon. Engem nézett Kálmánnak, Jennifer kémet éből lepofoszta, mert a lány úgy köszönt neki, hogy háj, tonti! Most azt hitte lekövérezte. Benze Kálmánt, meg anyukát megismerte. Hát mondjuk Kálmánt igen nehéz elfelejteni, bár én tudnám, jár. Hát igen, mert akkora, mint Erzsék falán a lajháros poszter, érted? Az is beleég a retinádba. Olyan látvány. Anyukával összeölelkeztek, összepuszíkoltak, hát úgy kellett szétválogatni őket, mint a rendestől a lukaszoknit. Persze, hogy azonnal leültünk halózni. Gyerekek, Leokádia néni annyit evett, mint 10 vágás előtti vérkoca, egy a egybe. És olyan hangosan is. Kálmán a versenyt csámcsogtak. Leokádia néni beceneve Szivacs. Gyerekik, bármennyit itató ő vele, beszíja. A zuzája, bendője, beszíja neki. Kálmán női változata. A somlói galuskánál anyuka és Szivacs néni vihoráztak, érted, mint 2 teenager kislány, mikor először látnak fütyit. Kiderült, hogy fogat cserétek. Valahogy így betessékeltem őket anyuka szobájába, hogy egy kis nyugalmam legyen már, míg elmosogatok, felmosok, fát hasogatok. Fröccsöntök Kálmánnak. Jenniferkének is sok volt így Leokádia néniből, meg ebből a anyuka kombóból így közösen, hát ez valami borzalom, mondta, és hogy muter, nagyon megszívtuk ezt, mint Lakatos Rudi a Zsiguliból a benzint legalább. Én feltartott fejjel hangosan trappolva vonultam a háló fele, odabigyeztve Kálmának, te nagy nénét, csinálj vele, amit te akaró. Hát nem így lett. Gyerekek, ki küldött hívni a mentősséget? Mondom, hogy miért. A 2 öregasszony fejbű, orrábú, tőt a vér. Kérdem tőlük, mi ez a tánc, fiatalok? Limbóhint osztak. De nem ámpártvisnyéj leloszt, áthajúgatnak, mint az épeszű emberek, nem. Leokádia néni a parkettára rajzolt egy piros vonalat. Azon akartak átbújni egyszerre. Áj, gyerekek, most gyanulok, hívom Leokádia néni lányát, eutanáziát. Vigye már haza, azt ápolgassa ő az anyját, mert én se etetni, se itatni nem tudom 2300-as eperárak mellett a végtelen belül tantit. Hát van nekem saját zsírsertésem, hogy rakjon fészket 50 várjú az orrába. Na csumi!
3: Sosem felejtem el, 180 évvel ezelőtt Tiszaborzasztóra mentem fellépni, így hívták, én neveztem el pontosabban természetesen, mert olyan messze volt a fővárost, hogy valami borzasztó, ráadásul M3-as rajzasztalon nem voltam még megépítve, úgyhogy 4-es úton ifa mögött 40-nel, előzni meg nem volt értelme, mert előtte másik ifa ment 40-nel, most nem mindegy, melyik mögött megyek. Kétszer borotválkoztam, mire megérkeztem. Hát gondoltam, hogy nem megyek be mindjárt a művezési házba, kicsit rendbe hozom magam, megálltam a falu határában található, akkor még ugye Áfor kútnál, kis üvegtigris is volt mellette, ahogy kiszállok, helyi kutasnak megmerevedett a csöve, döbbenten így néz rám, néz, azt mondja, Jézus Úristen, jól látok, tényleg, Maksa úr, Pista Géz, Lasz, gyertek már, itt a Maksa úr. Annyira megörültem, hogy ilyen kedvesen felismer, hogy elkezdtem vele hülyéskedni, és abban az időben volt a régi Maksa irodóban Virág Tihamér főkertészem, aki hülye tanácsokat adott a kiskert tulajdonosoknak, ilyeneket, hogy kukorica, mint minden csöves, a szabad ég alatt alszik. Tavaszon nyílik a kertkapu. A kertkapu termése a zsanér, ebből kifolyólag a kertkapu a nyitva termők családjába tartozik. Na a lényeg, hogy ilyen hangon szólaltam meg, mert hát eszmetlen jó fel akartam lenni, és mondom neki, hogy igen, én vagyok, és ebbe az autóba tessék üzemanyagot tölteni. Azt hittem, majd röhög egy nagyot, meg a környék is, de nem, ledöbbentek, azt mondja szegénykém, jaj, elnézést, azt hittem a Maksa úr. Na de mindegy, ha már benzinkutasok, Ürmös Zsolt benzinkutasai sem szűkölködnek humorban, már is érkezik a két kutas, hogy kiszolgáljon bennünket, Mészáros Máté és Vida Péter.
1: Szia, segíthetek? Látom, hogy már egy ideje itt vársz, tankolni szeretnél?
21: Dehogy, én itt dolgozom.
1: Ja, bocs, én is. Csak még új vagyok. Te, mennyi most a benzinlitere?
21: Hát nálam 9 deci.
1: Már úgy értem, forintban mennyi?
21: Tudja a franc. Én egy hónapja kiraktam, hogy 700, azt nálam azóta annyi. Majd mászok fel naponta a táblára kicserélni a számokat. Benzinkutasnak szerződtem, nem légtornásznak.
1: Tőlem tegnap megkérdezte egy autós, hogy mennyibe kerül nálunk egy csepp benzin.
21: És mit mondtál neki?
1: Hát, hogy egy csepp, hát az semmibe. Mire ő közölte, hogy akkor cseppektessem már tele a tankját.
21: Vigyázni kell, mit mondasz? Egyik kollégát feljelentették, hogy politizál.
1: Ha mi, mit mondod?
21: Csak a szokásos, kötelező dumát. Megkérdezte az Ipsét, hogy adhatom a Jobbikból.
1: Figyelj, már maszhatós lett a szemüveged, lemoshatom?
21: Hagyjad csak, esténként beszoktam állni az autómosóba. Nagyon jó, mert orromat is tisztítsa. Látom, te azért kezdő vagy még. Megtanítlak egy-két trükkre. Tegyük fel, hogy te benn vagy a pénztárnál, ugye? Én meg itt kint kutazok.
1: De hát most mind a ketten itt kint vagyunk.
21: De ezt most csak így elképzeljük, érted?
1: Jaj.
21: Na figyelj, na most ha kacsintok neked egyet, akkor az azt jelenti, az autós 5000-et fizet, de csak 4000-ért tankolok neki, érted?
1: Aha.
21: Kettő pislogás azt jelenti 10000-et fizet, de csak 8000-ért tankolok, a többi megy zsebbe.
1: Mi? A zsebedbe tankolsz? Ja, akkor ez olyan, mint a pisálás, hogy az utolsó csepp az mindig a nadrágba megy.
21: Hát nem te vagy a legélesebb kés a fiókban. Figyelj, az azt jelenti, hogy a pénz a mi zsebünkbe megy.
19: Értem. És ha háromnál többet pislogsz, az mit jelent?
21: Hogy bogár ment a szemembe, meg hát szép.
19: Én meg olyan szórakozott vagyok mostanában, de múltkor megkért egy csaj a strandon, hogy kenjen be a hátát. Erre megnéztem a napolaj szintjét, és beállítottam a légnyomást a bikinihében.
21: Én egyszer dolgoztam egy mafiózó benzinkutyánál. Átépítették a kutat, tévedésből félkarú rablókat szereltek a töltőoszlopok helyére.
19: És nem volt belőle probléma?
21: Nem, a kút 100-assal működött, és csak akkor tankolhattál, ha kipörgetted egymás mellé a három töltőpisztolyt.
19: Én mindig is benzinkutasnak készültem, már az óvodában is tanksapka volt a jelem. Na és a tiéd?
21: Ársapka.
19: Na te, és akkor milyen mellékesek vannak itt még?
21: Hát én a hűtőrácsokról mindig lekaparom a muslincákat. Összegyűjtöm, azt eladom a rövidlátó Sanyi szomszédnak, mint darátmák. De vannak ilyen pontgyűjtős akciók is. Ha valaki 30 liter tankol, akkor kap egy pontot. Na most, ha összegyűjt 10 pontot, azért adunk egy négyszöget. Eddig tudsz követni?
19: Aha.
21: Na most, ha a négyszögből is összegyűjt 10-et, akkor azért adunk egy háromszöget.
19: Ilyen elakadás jelző?
21: Nem! Ilyen papírra ragaszthatót. Na most, 10 háromszögért megadunk egy pontot, azt kezdheti előről. Na, jó van, megyek, el kell vinnem az asszonyt egy plasztikai sebészhez.
19: És mit fogsz ott csinálni?
21: Csak amit itt a kútnál, rámutatok az asszony melleire, és csak annyit mondok, telekérem.
3: Kedves hallgatók, örömmel jelentem, hogy Magyarországon van egy község, Csát, mely megvalósította a feudális demokráciát. Reggeltől estig dolgoznak, de szabadon elmondhatják, milyen jó is ez. Arról nem is beszélve, hogy pont ezért lett havi helyzet elemzésük az ország legjobb hangulatú falugyűlése, hála elsősorban kiváló kollégánknak, a szerző Ihos Józsefnek, példát mutatva ezzel mindazon településeknek, ahol szintén vannak gondok, de négy feles után kit érdekel. Jöjjön tehát a csáti kemény mag, a polgármester Schneider Zoltán, a tanárnő Bozó Andrea, Boleráz Mészáros Máté, Kató néni Ihos József, Kínai Vida Péter, Szilinger Nádas György.
12: Tisztelt falugyűlés! Végre elmondhatjuk, hogy a nagy esőzések után itt az igazi nyár. Csáton hamarosan minden ájra végződik. A határban oszály, a vízparton apály, a mocsárban nadály, a földeken kapály. És mióta Kató néni bögrecsárdát nyitott, a fejekben homály. Sokan látogatják hétvégeken a strandokat, na meg a borkostoló standokat. Már Szilinger pácsi borvirágos orrának is nyári a színe van.
19: Öre kérem, miért csak a fél arca van lebarnulva?
2: Mert fél egyházán nyaroltam.
12: A Lee úr meg búvárkodni jár.
4: Igen, tegnap is búvárkodni, és egész éjjel nem aludni, mert lenni nagy nyomás hatamba.
2: Megfázott.
4: Nem magamon felejteni búvárpalack.
12: Viszont a tanárnő ma feltűnően sápadt és zilált. Úgy látom, mozgalmas éjszakája volt.
22: Maga is zilált lenne, ha két órán keresztül szétrakott lábakkal.
12: Sápadt és zilált. Úgy látom, mozgalmas éjszakája volt.
22: Maga is zilált lenne, ha két órán keresztül szétrakott lábakkal bámulná a mennyezetet.

0: tartott.
1: Ismerni, csupán tévedni a zsiráfnál.
0: Miért? Mit mondott a zsiráfra?
1: Hogy zebra, csak turkán akadt viagra.
2: A tanárnő meg körmülnyíj szokott a oskolai szünetekbe.
3: Igen, az általános iskolába csinálok manikürt és pedikürt.
0: És a zeneiskolában?
3: Ott valkürt.
0: Most polgárőrünket kérdem, volt-e említésre méltó esemény a héten?
4: Jelentem, a polgárőrséget csak egyetlen esetben riasztották, amikor a Kató néni a posta előtti villanyoszlop tetejéről kellett eltávolítani őtet.
0: És mivel tudták leszedni? Emelőkosárral?
4: Hanem a dióverő póznával.
2: Az mi ment fel a villanyducra, mama? Már azt mondták, a csekket elektronikus után is föl lehet adni.
0: Jól halad az okosfalu programunk. Ennek keretében digitalizáltuk a Kató néni tehenét.
2: Hát, nem örülök neki.
1: És mi nem örülni?
2: Mert azóta a kártkapu helyett az ügyfélkapun vakarózik. A lepényébe belelépési jelszót kér. Ráadásul minden tőgyinek más a pinkódja.
5: Én mindig elfelejtem a telefonomét, pedig csupa egyesből áll.
0: Hát de mit lehet azon elfelejteni?
5: Hát az, hogy melyik egyessel kezdődik.
3: Pedig ez a jövő. A Lee úr üzletében már női fehér nemű automata működik.
1: Bizony, csak beállni fülke, lézer letapogatni anatómiai adottság, és már adni ki tesztre szabott alszónemű.
2: Én is beálltam, amikor melltartóért.
4: Aztán mit adott ki a gép magának, mama?
2: Kért ért zoktit a frágyemek.
0: A stront szezon miatt egyre többen járnak edzeni a konditermünkbe is.
3: Apropó, mit szólnak a nyári alakomhoz?
4: Na, látszik, hogy jár a fitness klubba.
2: Maguk szerint én hova járok?
4: A maga a Loch Ness klubba, mama.
5: Nekem nem kell fogyókúrázni, mert évek óta minden lefekvésnél 10 dekával kevesebb vagyok.
3: Na, tornázik!
5: Nem, kiveszem a fogsorom.
0: Tényleg, a kínaiak milyen módszerre fogynak, Lee úr?
1: Alkalmazni pekingi kacsa zsírja.
5: Kacsa zsír? Kenyére kell kenni?
1: Nem, járólapra.
2: Hát miért?
1: Azért, mert ettől annyira fog csúszni, nem tudni eljutni hűtőszekrény.
0: Ha már említette, remélem, hogy a Lee üzletben vásárolt térkövek tartósak lesznek a főterünkön.
1: Biztos igaz, Lee térkövet 20 év múlva baltával se lehet szétverni.
3: Miért olyan biztos benne?
1: Mert addigra szétmállik.
3: Tényleg igaz, hogy a Kató néni ura meg betegeskedik?
2: Pszichológiás betegsége van, mert ütve furónak képzeli magát, azt egész éjjel ott zuhog a fülembe.
5: Aztán éjszakánként tud még valamit az öreg, mint ütve furó?
2: Hát ütni még tud, de furnyi ma.
0: Úgy gondolom, hogy csáton még a nyugdíjak miatt sem kell panaszkodni.
5: Na látja, ezt elismerem. Na nekem pont annyi a nyugdíjam, hogy a világon bárhol megélnék belőle.
0: Na látja, akkor itthon is.
5: Ha annyi azért nincsen.
0: Örülök, hogy egyre egzotikusabb helyekre tudnak eljutni a csáti emberek.
4: Ha mondjuk, amióta a házi orvosunk az indiánok völgyén jár, furcsa szokásokat vett fel, ugye, Csillinger szomszéd?
5: No, hát az, hogy kalap helyett a Kató néni tyúkjainak tollából fejdíszhort, azt még elnézem. Az, hogy a reflex kalapács helyett tomahawkkal ütögeti a térdemet, elviselem. De azt, hogy vizsgálat előtt kikötöz egy totemoszlophoz, injekciót meg 10 méterről fúvó csővel lövi a hátsó felemet, kikérem magamnak.
0: Ha már a témánál vagyunk, a Kató néni miért vitte 20 éves lányunokáját a felnőtt rendelés helyett a csecsemő osztályra?
2: Mert amikor időpontot kértünk, még csecsemő volt.
0: Az a fontos, hogy támogassuk a mezőgazdasági magánszektort. Amikor feloszlott a csáti Kumbéla MGT,

0: Ez, ugye mindenki azonnal őstermelő lett.
1: Én délelőtt fóliáztam.
2: Én meg délután nutriáztam.
3: És maga, tanárnő?
4: Én esténként gilisztáztam.
0: Hiába kérdeztem akkoriban a katónénitől, hogy mit tenyészt. Soha nem mondta, hogy struccot.
1: Persze, mert ahányszor kimondtam, hogy strucc kirepült a felső idom.
0: Csátiak végezetül csupán annyit, hogy sajnos nincs olyan ember a földön, aki előre látja a jövőt.
3: Pedig nekem Lee nagypapa látni előre, mert még el se indulni Titanic, de ő már kiabálni, hogy ez hajó el fog süllyedni.
4: Ne mondja!
3: De!
4: Hogy reagáltak erre az emberek?
3: Először csak piszegni, aztán kivezetni szegényt a moziteremből.
1: Azért jó lenne, ha ebben a bizonytalan világban tudna valaki olyan pénzügyi tanácsot adni, hogy legalább a hó végére maradjon pénzügy.
4: Én tudok.
0: Maga? Hát mit?
4: Tanácsolom, hogy ezentúl adjanak minél több zseppénzt a gyerekeknek.
3: És miért?
4: Mert akkor a hónap végén lesz kitől kölcsön kérni.

kedves hallgatóink, a Rádió Kabarét hallották. A házigazda Maksa Zoltán volt. Kreatív producer Fábri Sándor. Dramaturg Sinkó Péter. Gyártásvezető Popovics András. Hangmérnök Zsidei János Zsonó. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak Berta Zsolt, Bódog Pál, Csukrán Viktória, Danku Noémi, Kajzer Hajnal, Kerekes Endre, Takács Tibor. Csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2023-ban.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfő választási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie, a mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félre söprő módszereiből. A HUNREM Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai terepi vizsgálattal igazolták, hogy a hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. Jelentette be a szervezet, közölték, először végeztek itthon kontrollált megfigyelést arról, hogy a kémiai mentesítés a vérszívók mellett milyen hatással van más repülő élőlényekre. A szakemberek eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan közel felére csökkentette a kártevők számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a hasznos fajokat is. A felmérés különlegessége, hogy egyedileg mérte a beavatkozás hatékonyságát az őshonos és az inváziós, például az ázsiai tigris szúnyog és a koreai szúnyog egyedek esetében. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akoridák és az alfa kaprikordinák, óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Részletezték, előbbiek gyorsabb, finom fénycsíkot húzó csillaghullásról ismertek, még utóbbiak ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező jelenséget adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorra észleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra. A látvány fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy a társadalmi nyomásnak engedve eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. A tárca vezető helyettes nyilatkozatában azzal indokolta a döntést, hogy az utóbbi időben több, főként 10 éveseket érintő mikromobilitási baleset történt az országban. Hozzátette, a benyújtott törvényjavaslat az említett korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja.
0: Időjárás.
1: Többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel is, elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gúcok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között várható.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ez a Pszichoaktív, ahol a műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
3: Balaton Rádió.
0: Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár.
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsora. Minden hétköznap reggel hozunk érdekes és változatos témákat nektek a pszichológia világából. Az új tudományos eredmények bemutatása révén szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az életviteletekben akár ti is hasznosítani tudjátok ezeket az új információkat. Most zene következik, aztán pedig hozzuk az érdekes témákat nektek.
3: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Üdvözlünk minden kedves hallgatót. És itt a Pszichoaktívban a következő megszólalásunk arról fog szólni, hogy miféle addikciók érintenek, milyen különféle korosztályokat. És Erdős Robival fogjuk majd feldolgozni ezt a témát, ahogy szoktuk. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint a különféle addikcióknak elég jól körülhatárolt belépési szakaszuk van az életút során. A legtöbb addiktív magatartás kétségkívül 10 éves korban kezdődik. Ez az intenzív és impulzív időszak magával hozhatja a pszichoaktív szerek első kipróbálását, a pornó oldalak kontrollvesztett nézését, a videójátékkal töltött éjjelek és nappalok sorát, az önálló egzisztenciára törekvés a szerencsejáték lázát, az átalakuló testkép által kiváltott szorongások pedig az evészavarokat és a kényszeres testedzést hívhatják életre. A 10 éves kor kritikus életszakasz, hiszen ez időtájt formálódik az identitás is. Egyáltalán nem mindegy, tehát, hogy a kipróbált tevékenységek, a szerhasználat, a szerencsejáték vagy a videójáték hogyan képeződnek le a fiatal fejében. Elkülönült viselkedésként tekinte rájuk, vagy identitása szerves részeként. Másként szólva, komoly különbség van a között, hogy valaki szereket használ, vagy szerhasználóként definiálja önmagát. Ha az addiktív magatartás beépül az identitásba, jóval nagyobb arányban lesz belőle elhúzódó függőség. A kamaszkor forrongó periódusa idővel véget ér, átadva helyét a fiatal felnőtt kornak. Ez persze nem jelenti azt, hogy addiktológiai értelemben bármi is lezárulna. Fiatal felnőtt korban megváltozik az életvitel, a munka, és a megkeresett pénz elköltése új kapukat nyit a szenvedélybetegségek csarnokában. Előtérbe kerülhet a munkafüggőség és a kényszeres vásárlás. A patológiás szerencsejáték tétje is megnő. A 20-as, 30-as korosztály tagjai már milliókat is bukhatnak rajta. 18 és 34 év között még mindig jóval magasabb a szerhasználat gyakorisága, mint a 34 és 64 év közötti korosztályban. Az addiktív magatartás csendesedése csak évtizedekkel később következik be. Az minden esetre jól látható trend, hogy a sertülő és 20 éves kor intenzív kísérletezgetése után váltás következik be. A homogénebb viselkedés irányában felnőtté válva az érintettek jellemzően már választanak maguknak szenvedélybetegséget, amihez foggal-körömmel ragaszkodnak. Már nem próbálkoznak annyi mindennel, már nem feltétlenül a kíváncsiság, hanem sokkal inkább a megszokás hajtja őket. Aztán elérkezik a középkor, és vele együtt az életközép krízise. Kő hull az állóvízbe. Az apák versenyre kelnek kamaszfiaikkal, évtizedes házasságok törnek ketté, az 50 közeli férfi és nő újra akarja élni addigi életét, vagy éppen teljesen másik sorsot. A szenvedélybetegség súlyosbodhat, hisz a legtöbb jelentősebb krízis addiktológiai kockázat is. Aztán telik az idő, lecseng ez a korszak is, hogy szép fokozatosan felváltsa az időskor. Az addiktológia egyik igen keveset tárgyalt területe az időskori függőségek problematikája. Az alkohol és gyógyszerfüggőség ebben a korcsoportban is létező probléma. Egy 6 országban végzett kutatás eredménye szerint a 65 év felettiek közel 9%-a küzd alkoholfüggőséggel. Ez nagyon jelentős arány. Az alkohol felettet percnyi örömöt, sőt elfoglaltságot nyújt. De mi a helyzet a csecsemőkkel és a kisgyermekekkel? Ők jó esetben nem isznak, nem drogoznak, nem néznek pornót, nem tömik magukat gyógyszerekkel, nem kötnek fogadásokat, vagy tesznek meg magas téteket. De addiktológiai értelemben a csecsemők és a kisgyermekek drogja, az okostelefon, a tablet, a tévé, összességében tehát a képernyő. A vizuálisan érdekes, lenyűgöző fényt kibocsátó és azonnal visszajelzéseket nyújtó eszközök veszélyesen addiktívak. Például egy képernyőre tapadó cseppcsecsemőt akár az anya mell sem érdekli egy olyan helyzetben. Mielőtt okos eszközt adnánk a gyermekünk kezébe, nem árt tudnunk, hogy a gyermekeknek, felnőtteknél vékonyabb a koponyacsontjuk, valamint az agyszövetük magasabb vezetőképessége jellemezhető, így az okostelefonokból és más vezeték nélküli jelet kibocsátó eszközökből áradó rádiófrekvenciás elektromágneses sugárzás esetükben nagyobb arányban nyelődik el, és fokozottabb ártalmakhoz vezethet. Ezek között az ártalmak között szerepel az idegsejt kapcsolatok átalakulása, ami már ebben a korban is megalapozhatja a későbbi fogékonyságot az addikcióra. Robi, ugye itt most ismertetésre került, hogy azért szinte minden korosztály érintett valamilyen téren. Szerinted ezek hogy követik egymást? Vagy szerinted az egyikből jön a másik, vagy azért ezek teljesen differenciáltak? Tehát minden egyes életkornak meghatározott függőségei azok, amik nagyon populárisak. Vagy te ezt hogy látod?
1: Köszöntöm én is a hallgatókat. Ez mindenképpen egy mindennapi témánk lehet bármilyen beszélgetés kapcsán, illetve hát bárhová is megyünk, tehát akár a különböző hírportálokat vagy telekommunikációs eszközöket nézzük, mindenhol találkozhatunk ezzel a kérdéssel, hogy igenis függőségek nélkül nagyon nem élünk, mert a függőség lehet az, hogy este nem tudom, eszünk egy olyan édességet, bármit, és ezt így estéről estére eljátsszuk és megtesszük. Tehát minden korosztálynak megvan a saját maga függősége, így ahogy beszéltük, egészen már a kisgyerekkortól. És igen, tehát valahol nem tudom, hogy lehet-e függőségnek nevezni, de most például a gyerekeknél elindult egy olyan láz, hogy ugye ez is a televízión, illetve a különböző csatornákon keresztül, hogy egyszer vannak mesék. És a mesékhez kapcsolódóan, illetve hát nem csak mesék, hanem számítógépes játékok is kapcsolódnak különböző játékok, termékek. Gyorsan egy példát mondok, Minecraft. Ugye van egy bizonyos korosztály, aki a Minecraft körül éli a mindennapjait, ez általában ez az 5 és 10 év közötti gyerekek, és akkor ugye Minecrafthoz kapcsolódik a maga a telefonos applikációs játék, van számítógépes PC játék, és van a Lego számos lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek ezt a úgymond függőségüket tudják is a mindennapjukban használni. És amikor azt látod, hogy egy adott termékből mondjuk van több fajta, akkor a gyerek megkapja az egyiket, de szeretné összegyűjteni mellé a másik játékokat is, a másik Minecraftos játékot is. Most ez is egyfajta függőség, akárhogy is nézzük, mert hogy ebből utána ki fog nőni ebből a Minecraftos időszakból, és majd jön egy újabb időszak. Tehát elindultunk a gyerekkorba Pepe Malactól és Bogyó és Babócán keresztül egészen eljutunk különböző korszakokig és időszakokig. És igen, nem mondom azt, hogy a gyereknek ettől még majd időskorában függősége lesz. Azt nagyban befolyásolja, hogy az élete során milyen különböző stressz helyzetekben találja magát, illetve milyen környezetbe kerül, milyenek az osztálytársak, milyen a családi háttér, nagyon sokat számít, tehát a családi háttér szerintem a legbefolyásolóbb tényező. És ez nem jelenti azt, hogy ha anya-apa alkoholizmusban szenved, akkor a gyermek is szintén ezt örökölni fogja, mert lehet, hogy pont annak ellenére, hogy ezt látja maga körül, ez fogja őt megerősíteni abban, és persze, hogy látja, hogy mellette még milyen káros hatása van a családra vonatkozóan, tehát folyamatos viták, nem egyezések, pénztelenség, úgymond, akkor már csak ezért sem fogja ezt az utat választani. Tehát lehet ennek egy ilyen, sokszor szokták mondani, hogy negatív reklámnak is van hozadéka, hát ez is valahogy ahhoz tudnám hasonlítani ezt az esetet is. Tehát következhet egymásból, de mégsem. Tehát itt elkülöníteném, nem lehetne ezt így általánosságban elmondani, hogy biztos, hogy minden esetben ez egy újabb függőséget fog okozni. Lehet, hogy egyszerűen valaki csak a sportfogadásban találja meg a mindennapjait, de mellette egyéb más függősége nem lesz. És ami még itt a gyerekeknél, a gyerekkorban az ilyen függőségnek mondanám, az a, és itt mindenféle reklámtól mentes, de hát muszáj kimondanunk, a kóla. A kóla az, amit a gyerekek szerintem hát 90%-a szeret, és a szülők próbálják ugye visszafogni, hogy nem, egy kis pohárral maximum, vagy egyáltalán nem. Ez is neveltetés, nevelés kérdése. De hogy igen, a kóla az a szer a gyerek számára, amit ha megiszik, akkor kívánja és vágyik rá, mert van benne valami olyan összetevő. És ugyanez akkor is, hogyha nem iszik, de tudja, hogy hú, az de finom, és a kóla. Tehát ez is lehet, és érdekes dolog ez, hogy az életünk során bármelyik korosztályt nézzük meg, mindenhol találunk olyat, ahol van valami ragaszkodás, van valami ilyen függőség jellegű dolog, amit nem minden esetben tartok én negatívnak, tehát nem szabad leírni azokat, akik esetleg ebben szenvednek, tehát lehet az egy bélyeggyűjtés, egy szalvétagyűjtés, egy akármi, de nem biztos, hogy csak negatív hatású lehet.
0: Arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy különféle korosztályokban milyen fajta függőségekkel, szenvedélybetegségekkel találkozhatunk. Most pedig ismételten zenével még tovább itt a Pszichoaktívban.

0: társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: A hazánban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfőválasztási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie, a mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félre söprő módszereiből. A HONREM Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai terepi vizsgálattal igazolták, hogy a hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. Jelentette be a szervezet, közölték, először végeztek itthon kontrollált megfigyelést arról, hogy a kémiai mentesítés a vérszívók mellett milyen hatással van más repülő élőlényekre. A szakemberek eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan közel felére csökkentette a kártevők számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a hasznos fajokat is. A felmérés különlegessége, hogy egyedileg mérte a beavatkozás hatékonyságát az őshonos és az inváziós, például az ázsiai tigris szúnyog és a koreai szúnyog egyedek esetében. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akoridák és az alfa kaprikordinák, óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Részletezték, előbbiek gyorsabb, finom fénycsíkot húzó csillaghullásról ismertek, még utóbbiak ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező jelenséget adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorra A rajokészleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra. A látvány fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy a társadalmi nyomásnak engedve eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. A tárca vezető helyettes nyilatkozatában azzal indokolta a döntést, hogy az utóbbi időben több, főként 10 éveseket érintő mikromobilitási baleset történt az országban. Hozzátette, a benyújtott törvényjavaslat az említett korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja.
5: Időjárás.
6: Többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel is, elsősorban az Úszt-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gúcok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között várható.

0: Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak, és a második témánk, amivel foglalkozni fogunk ebben az adásban, az élettel való elégedettségnek a megvizsgálása, vagyis az, hogy a boldogságunkat milyen fizikai tevékenységek válthatják ki. És ebből a szempontból ugye beszélnünk érdemes a pozitív pszichológiai irányzatról, ami megkülönbözteti az örömmel vezérelte kellemes élet és a tartalmas, aktív, értelemkereső élet boldogságát. És bár az iskola programadó munkáiban a test éppen csak említődik, a kutatások szerint a boldogság valamennyi típusa érdekében mozgósíthatjuk. Tekintve, hogy a test és lélek kapcsolata klasszikus filozófiai kérdés, ez nem is annyira forradalmi elképzelés, hogy több figyelmet érdemes szentelnünk a test által kínált számtalan öröm lehetőségére. A mozgás az első olyan fizikai aktivitás, amely hathat a boldogságérzetünkre. A testmozgás köztudottan remek eszköz, pozitív érzelmeket hív elő, segíti a testi lelki egészség megóvását és az állóképesség mellett javítja a szellemi teljesítményt is. A Pennsylvániai Egyetem pozitív pszichológia központja szerint a sporttal kapcsolatos említések pozitív korrelációban állnak a szubjektív boldogság egyik előrejelzőjeként tekintett érzelmi stabilitással. A másik fizikai tevékenység a meditáció. A meditáció, mintha a sporthoz hasonlóan Jolly Joker lenne, a jóléttel kapcsolatos híreket böngészve azt gondolhatjuk, hogy ez az egészség és az elégedettség kulcsa. Stuart Donaldson, amerikai pszichológus és kollégái kimutatták, hogy a pszichés jólétet előrejelző tényezők között valóban fontos helyen áll a jóga vagy a meditáció valamelyik változatának gyakorlása. A módszer a negatív érzések és a stressz ártalmainak tompításán, illetve a pozitív érzelmek felerősítésén keresztül fejti ki hatását, de nem árt tudni, hogy bár sokak számára valódi pszichés hasznot hoz, nem mindenható gyógyír és boldogságforrás. De legyen szó a szexről is, mint fizikai tevékenységről, meglepő módon a szex viszonylag elhanyagolt terület a pozitív pszichológiában. Talán azért, mert az amerikai szexkutatók és terapeuták összhangban kultúrájuk hagyományaival inkább a nemiséggel összefüggésbe hozható veszélyekre koncentrálnak, mint például a nem kívánt terhesség vagy az erőszak. A szexualitással foglalkozó tudományos értekezések fókusza alig változott a pozitív pszichológia megjelenésének hatására, vagyis a szerelem, az intimitás örömei továbbra sem nagyon kapnak helyet. Más kutatások persze világszerte és több korosztálynál is igazolták a nyilvánvalót, miszerint a szex és a boldogság kéz a kézben jár. A szexuális élettel való elégedettség pedig a párkapcsolattal való megelégedettségnek is fontos tényezője. Figyelembe véve, hogy a boldog kapcsolat a szubjektív jólét alapeleme, a kielégítő szexualitás vizsgálata közelebb vihet az egyén és a párok elégedettségének megértéséhez. Bár a hiteles önkifejezés fontos része, a tartalmas életet is jelentő valódi boldogságnak, a kutatások szerint a magunkra kényszerített pozitív viselkedésnek is lehet hosszabb távú kedvező hatása, és itt érünk el arra, hogy az érzelmek által kiváltott testi változások visszahatnak magára az érzelemre, vagyis nagyon leegyszerűsítve, a mosolyog és boldogabb leszel közhely igaz lehet. Az elképzelést aztán az 1980-as évektől rendszeresen vizsgálták, és faciális feedback hipotézis néven a modern érzelemelméletek egyik fontos tétele lett. Mindez persze nem mesterkéltséget jelent. Ugyanis a Michigani Egyetem vizsgálata szerint a hamis mosolyt viselő ügyfélszolgálatosok hangulata romlott a munkanap végére, míg azok a kollégáik, akik saját pozitív emlékeikre visszagondolva hívták elő az arckifejezést, nem csak jobbkedvűek lettek, de produktívabbak is. Mindemellett úgy tűnik, már azzal is segíthetünk magunkon, ha erőltetünk bizonyos viselkedés módokat. Johannes Mihalak német pszichológus mind a járásról, mind az ülésről kimutatta, hogy a felszólításra a boldog ember módjára tesszük őket, az javítja a hangulatunkat. A Washingtoni Egyetemen dolgozó Charles M. Ching nemzetközi kutatócsoportja pedig megállapította, hogy ha alapbeállítottságunktól függetlenül úgy viselkedünk, ahogy az extrovertáltak szoktak, boldogabbnak érezzük magunkat. írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Robi, azért itt több dologról is szó volt. A testmozgásról, a meditációról, a szexről, illetve arról, hogy akár, hogyha pozitívabban állunk a dolgokhoz, amiknek azért van valamiféle realitás alapja, ezek mind kihathatnak a boldogságunkra. Neked mi a véleményed erről a témáról?
1: Azért manapság nagyon sokszor látjuk az embereket, embertársainkat a metrón, a buszon, a villamoson, a buszmegállóban, vagy akár egy közérben, hogyha éppen elmegyünk vásárolni, hogy hát nem mindig őszinte az a mosoly, vagy éppen mosoly sincs az arcokon. Ez azért egy kicsit köszönhető talán annak, hogy elég sok külső hatás éri az embereket, és nagyon sok olyan külső hatással találkozunk, ami azért jócskán befolyásolja a mi életünket, hogyha nem vagyunk, vagy nem pozitívak a gondolataink, és nem próbálunk meg mindig a pozitív dolgokra asszociálni. Az, hogy egy ügyfélszolgálatos hogyan és miként kommunikál, ugye nagyon jól esik nekünk vevőknek, vagy nekünk ügyfeleknek az, hogy tényleg úgy bánjanak velünk, mint aki fizet egy adott szolgáltatásért, és azt azért igazából megköszöni a szolgáltató, hogy te igénybe vetted az ő szolgáltatását, kvázi így az ügyfélszolgálatoson keresztül megkapsz még a szolgáltatás mellé egy ilyen pozitív jó érzést, amit te szépen hazaviszel, és akkor azt mondod, hogy de jó érzés volt. Érdekes módon a külföldi rádiócsatornán hallottam egy ilyet reklámba, hogy egy ilyen energiaszolgáltató cég, tehát egy gázszolgáltató cég vagy vállalat hirdeti a reklámba azt, hogy ilyen visszajelzéseket játszanak be folyamatosan, nem tudom, egy ilyen pár másodperces visszajelzések az ügyfelektől, hogy tényleg milyen jó az ügyfélszolgálat, milyen pozitív volt, nem tudom, ilyen 2-3 ügyfelet szólítanak meg, és akkor, amikor megtörtént ez a pár másodperces ügyfélvélemények visszajátszása, akkor azzal zárják magát a reklámblokkot, hogy igen, mert hogy mi szolgáltatunk, figyel az ügyfeleire, hogy minél könnyebb legyen a kiszolgálás, és hogy minél boldogabb legyen az ügyfél. Tehát érdekes módon ugye nagyon sokat számít ez is, ez az egyik része. A másik ugye az, hogy nagyon sokat számít a szexuális téren, tehát azért összefügg az ember boldogsága azzal, hogy ez mennyire aktív ez a szexuális élet, illetve hát nem is az, hogy mennyire aktív, hanem hogy egyáltalán van-e melletted valaki, vagy éppen az a helyzet, vagy van-e olyan ember, aki erre nyitott lenne folyamatosan, egy olyan társ, vagy éppen folyamatosan egy olyan mókuskerékbe kell bele menned, hogy mindig keresni kell. Mindig keresni kell, ha nincs úgy állandó. Tehát most már azért nagyon sokféle kapcsolatok vannak, azt tudjuk itt az életünk során, de hogy ez is egyfajta boldogságot tud okozni, hogyha van egy olyan állandó partner, akivel néha-néha össze lehet járni, vagy van egy állandó társ, vagy egy pár, akkor azzal nincs gond, tehát valahol egy kicsit nyugodtabb, boldogabb vagy akkor is, még ha nincs is, nem is aktív maga az életed, ez a szexuális életed. Az nincs gond, tehát valahol egy kicsit nyugodtabb, boldogabb vagy akkor is, még ha nincs is, nem is aktív maga az életed, ez a szexuális életed. Az, hogy hogyan kommunikálunk egyébként,

0: kiesve azok a dolgok az arcukról. Úgyhogy hát ezek valóban így vannak, és nagyon, nagyon fontos. Az egy érdekes dolog, hogyha ezt erőltetjük magunkban, akkor attól mi nem leszünk boldogok, mert mi nem ezt akarjuk. Tehát lehet mosolyogni, lehet vidámnak, meg bár egy társaságban is ilyen jó pofinak tűnni, de az egy erőltetett dolog, ez egy olyan dolog, amit én nem szeretnék csinálni. Úgyhogy inkább önismereti szempontból találjuk meg magunkat, és próbáljunk meg afelé hajlani, hogy a saját érzéseinket őszintén fejezzük ki, és már az számunkra boldogságot fog tudni nyújtani, hogyha tényleg azt adjuk másoknak, akár érzelmileg, akár bármilyen téren, amit valóban és igazán érzünk. És hát aki ügyfélszolgálatosnak megy, akkor ott is egy önismeret kell hozzá, hogy tényleg akkor menjek, jelentkezzek ilyen pozícióra, hogyha képes vagyok egy kicsit őszintén mosolyogni, és nem csak megjátszva.
1: Arról beszéltünk, hogy a fizikai tevékenységek, azok hogyan hatnak ki a boldogság érzetünkre. Most pedig zenével folytatjuk, aztán pedig egy teljesen másik témában fogunk értekezni, itt a Pszichoaktívban, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsorában.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
1: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netphone, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd

0: reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Lefoglalták a Fidesz kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Tűz keletkezett egy kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz saját tájékoztatása szerint házkutatást és lefoglalást hajtottak végre a nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Várjuk az ügyészi tájékoztatót, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő a poszthoz fűzött kommentben hozzátette, várják a tájékoztatást, hogy milyen ügyben nyomoznak és mit foglaltak le. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt közölte, hogy az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Havasi Bertalan a közleményben azt írta, ilyenre 1990, a kommunizmus vége után nem volt példa Magyarországon. Az önkényuralom a mai napon szintet lépett, értékelt. Kombinált napi jegy segíti a közösségi közlekedéssel való eljutást az idei Forma 1-es Magyar Nagydíjra. A 24 órán keresztül használható korlátlan utazási lehetőséget biztosító jegy ára 3749 forint, közölte a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a társaságok együttműködésének köszönhetően létrejött F1 Hungaroring kombinált napi jegy egyetlen termékben biztosít kényelmes utazási lehetőséget a rendezvényre látogatóknak. A kifejezetten ebben az időszakban érvény kombinált napi jeggyel az utasok egyetlen termékkel vehetik igénybe a fővárosi és a Pestvár megyei közösségi közlekedést. Tűz keletkezett egy kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén, a cég egyik szerződött partnerének működési területén, az ott tárolt építési anyagok környezetében kedden a déli órákban. Tájékoztatta a vállalat az MTI-t. Közleményükben azt írták, az érintett mintegy 20-30 négyzetméteres területen főként kábelek, faanyagok gyulladtak meg. A tűzet a létesítményi tűzoltóegység eloltotta, majd a helyszínt biztosította. Az eset során senki sem sérült meg a tűz, sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és a lakóházakat nem veszélyeztette. Az anyagi kár mértéke nem jelentős. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják, jelezték a közleményben. A szolnoki járásbíróság nyomozási bírája elrendelte egy 46 éves tiszafüredi férfi letartóztatását, aki az élettársát 8 hónapon keresztül tartotta elzárva, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség hozzátéve. A döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség a személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak büntette miatt indítványozta a férfi letartóztatását. A vádhatóság indítványa szerint a férfi 2025. decemberétől 2026. július közepéig Tiszafüreden, a közösen lakott lakásukban két heti rendszerességgel búdult állapotban összeveszett az élettársával. Volt, hogy a nőt mesztelenre vetkőztette, majd az ágyhoz, illetve a székhez kötözte, bántalmazta, és több órán át megkötözve tartotta. A nő végül idén július 16-án úgy tudott megszökni, hogy a gyámügytől segítséget kért.
1: Időjárás.
2: Ma többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gúcok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között várható.

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: kaland voltam.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak itt a Pszichoaktívban. A Balaton Rádió Pszichoaktív magazin műsorában most az impostor szindrómáról lesz szó. Az emberek 70%-a legalább egyszer érezte az élete során, hogy nem méltó sem a díjakra, amiket valaha kapott, sem a betöltött pozíciójára. Vannak, akik nem csak egyszer, hanem folyamatosan ezt érzik. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint, akiknek folyamatosan magnószalag fut a fejükben, amin azt hallgatják napestig, hogy másoknál mennyire inkompetensebbek, hogy mennyire jól elhitették a környezetükkel, hogy ők sikeresek és okosak, azok jellemezhetjük impostor szindrómában szenvedőknek. Pedig a szerencsén kívül semmi másnak sem köszönhetik azt, hogy az adott pozícióban vannak. És ha mindez nem elég, a mantra tovább szól a fejükben lévő magnószalagról. Azt mondja, hogy idő kérdése és a következő megméretetésen kiderül, hogy ők csalók, akiknek semmi keresnivalójuk nincs ott. A szindróma lényege, hogy az imposztorok visszatekerik a szalagot és újrakezdik a belső monológot, ami fokozza a belső szorongást, ugyanakkor minden kétséget kizáróan alátámasztja azt, hogy ők szélhámosok. Az impostor szindrómában szenvedőknél gyakori a szégyen és a lebukástól való félelem, amelynek a végállomása gyakran a kiégés és a depresszió. Hiszen aki ettől szenved, annak minden percét kitölti a rettegés, hogy egyszer úgyis lebukik. Ez pedig végtelenül kimerítő. Mike Cannon Brooks, az Austral Atlassian Software cég társalapítója, TED előadásában arról mesélt, hogyan tudta a saját malmára hajtani impostor szindrómája eltitkolásába ölt mérhetetlen mennyiségű energiáját. Történeteiből megtudhatjuk, hogy az olyan helyzetekből, amikor bizonytalanok vagyunk, és legszívesebben elmenekülnénk onnan, amilyen messzire csak tudunk, az első lépés, hogy beismerjük a bizonytalanságunkat. Azt, hogy szélhámosnak tartjuk magunkat. Ez önmagában is felszabadító. Brooks azonban tovább megy. Azt mondta ugyanis, hogy számtalan szituációban az a félelme hajtotta előre, hogy csalónak és inkompetensnek fogják tartani. Ha pedig már úgyis belemászott egy számára bizonytalan szituációba, akkor megpróbált mindent megtenni azért, hogy valami jót indítson el, vagy hozzon létre. Ha kellett, akkor beleásta magát egy témába, hogy képbe kerüljön, és nem félt segítséget kérni. Tudta ugyanis, hogy ettől nem lesz kevesebb, és nem is leplez le semmit, hiszen már ő maga tudatosította a szituáció legelején, hogy bizonytalan és imposztor. Ha tehát egy elsőre kellemetlen szituációban, amikor automatikusan elindul a már jól ismert szélhámos vagyok és egyszer úgyis lebukom magnószalag, törekedjünk arra, hogy ne blokkoljunk le, és ne indítsuk el újra és újra a lejátszást. Merjük legalább egyszer végighallgatni a teljes felvételt, hiszen akkor rájöhetünk, hogy ha bizonytalanul is, és csak lassan, lépésről lépésre, de ki tudunk jutni a félelmetes szituációból, és mások sem törnek pálcát a fejünk felett, ha hibázunk az úton. Az impostor szindróma három gyökere közül az egyik az, ha gyerekként úgy éreztük, hogy folyton ugyanolyan jó eredményt kell produkálnunk, mint a zseninek kikiáltott testvér vagy bármelyik közeli rokon. A másik, hogyha minket tituláltak zseninek, aki mindenben kiváló. Amikor pedig nehézségbe ütköztünk egy-egy feladatnál, akkor is megdicsértek, így azt az üzenetet kaptuk, hogy talán az eddigi elismerés sem volt jogos. Vagyis mindent megteszünk azért, hogy a szülői képnek eleget tegyünk, amit a lebukástól való félelem kísér. A harmadik gyökere az impostor szindrómának az lehet, ha valamilyen kisebbséghez tartozunk, amely társadalmi szinten is alacsonyabb képességűnek van kikiáltva. Ez lehet az oka például, hogy kezdetben azt gondolták, a nőkre nagyobb arányban jellemző ez a szindróma. Robi, az impostor szindrómáról van szó, ami egy ilyen önhibáztatás, egy félelem a lebukástól, illetve a szégyentől, de hát ennek az alapja az nincs meg. Ez egy érdekes, hogy tehát vannak emberek, akiket ez érint. Mit gondolsz erről?
1: Összességében egyébként én így még nem hallottam ezt a szót, ezt a gondolatot, fogalmat, mert bár az érzésekkel néha találkoztam már úgy ismerősökön keresztül, vagy akár saját magamon is, tapasztaltam ilyet, de nem tudtam, hogy ez ennek a fogalomnak a jele, illetve hogy ehhez kapcsolódik. Ugye az impostor szindróma, vagy szindrómás eseteknél nagyon sokszor az van, hogy átélsz dicsőséget, megdicsérnek, nagyon jó minden, szuper, sikeres vagy, viszont te magad ezt nem hiszed el, és attól tartasz, hogy ez csak egy álom, ez nem lehet, és éppen ezért, amikor olyan feladatokat végzel, akkor mindig próbálsz maximalista lenni. Pont ebből akad, vagy ebből vezet az út egy maximalizmushoz, hogy igazából teljesíteni akarsz, pont azért, mert te úgy érzed, hogy annak ellenére, hogy sikeresnek tituláltak téged, te nem érzed, hogy ez úgy van, ezért próbálsz még többet adni, ami azért nem keverhető össze a maximalizmussal. Na most mik vezethetnek vajon ahhoz, és ez egy érdekes dolog, egyrészt az nagyon sokat számít szerintem, hogy milyen volt a családi életed, milyen családban nevelkedtél, ahol nagyon-nagyon sok elvárás volt például. Tehát ha ahol nagyon sok elvárás van, ahol megvannak azok a mércék, amit be kell tartanod, és nem tudom, ha nem érted el, akkor már te az nem tudod teljesíteni, és nem vagy jó, akkor az vezethet akár ide is, mert hát ugye egy családon belül is az van, hogy megdicsérnek valamiért, de azért tenni is kell általában. Aztán van, akit úgy dicsérnek, hogy nem tesz érte semmit. Itt is el lehet rontani egyébként egy picit e felé kapcsolódóan. Úgyhogy szerintem azért ez nagyon sokakban megvan, és így, ahogy én is nem tudtam beazonosítani magát a fogalmat, nem tudtam összekapcsolni ezzel a fogalommal, de azért nagyon sokan rá tudnak ismerni arra, hogy mikor is következik be ilyen érzés, vagy mikor van ilyen probléma. Pontosan akkor, amikor megdicsérnek minket akár a munkahelyen, hogy jól végeztük a feladatunkat, de inkább csak zavarba jövünk tőle, és az rosszul esik, vagy egyszerűen elvégzünk egy munkát, és úgy vagyunk vele, hogy én csak csináltam, amit kellett, és igazából nem foglalkozom vele. Vagy a másik, amikor olyan, nem tudom, nagy sikert érsz el, de mégis azt gondolod, hogy hazudnak a többiek, és hogy ez csak azért van, egy álmítás, hogy itt a te munkádat meg többszörösen megjutalmazzák, holott nincs is mögöttes tartalom. Na most, ha ilyen esetek vannak, egyébként úgy, ahogy így próbáltam így utána nézni ennek a fogalomnak itt a miértjébe. Azért láttam, hogy van 5 fajta típusa ennek a jelenségnek, és az 5 fajta típusban nagyon könnyen be lehet egyébként sorolni. Én ezt ajánlom a hallgatóknak is, hogy csináljanak egy-egy ilyen tesztet otthon, bárhol találnak róla részletes leírást, és akkor vannak ilyen kérdések mindegyik típushoz, és akkor könnyen be lehet azonosítani magunkat, hogy esetleg ez minket érinte. Ha érint, akkor nézzük meg, hogy milyen módok, milyen gyógymódok vannak ennek kiküszöbölésére, és könnyen, tehát ezt el lehet mondani, hogy ebből ki lehet lépni, tehát ez is lelkileg egyfajta kis egy tűlevélnek mondanám, amit simán ki lehet húzni, ha beszúródik. Tehát apróság az összes többi ilyen lelki betegséghez képest, viszont ez is kicsit visszakapcsolódva a korábbi megszólalásokhoz, ez is tud boldogságot okozni nekünk, hogyha nem stresszeljük magunkat a munkahelyen, hogy dicsérnek, de nekem az nem jár ki, és az nem jutalom számomra, hanem az egyszerűen egy stresszfaktor, hogy na, akkor még többet kell teljesítenem. És akkor ebből kifolyólag, ha nem stresszelünk a munkahelyen ezen, és nem így megyünk be dolgozni, akkor ez számunkra boldogságot fog okozni. Ugyanúgy, mint bármi más, egy bármilyen testbeszéd, jelbeszéd. És hát ugye ez nem csak a munkahelyen van jelen, hanem jelen van a családunkban is, tehát ott is a gyerekeknek például, tehát figyeljünk rá szülőként, hogy ne neveljünk ilyen jelenséggel felruházott gyereket. Higgy el, hogy igenis ő jó, legyen önbizalma, rengeteget számít, az egészséges mértékig persze, és itt kell elkezdeni, már gyerekkorban kell figyelni, és mindig, és nagyon sokszor ez elhangzik az én számból, hogy szülőként hatalmas nagy felelősségünk van abban, hogy milyen lesz a gyerekünknek az élete, és milyen lelki világot fog tudni saját magának, illetve mi a gyerekeinknek megteremteni. És szerintem ez az egésznek az alapja, és innen tudunk majd elindulni tovább.
0: Az impostor szindrómáról volt szó az elmúlt percekben, és hamarosan jönnek a tudományos érdekességek a pszichológia világából, úgyhogy már csak egy picit kell várni, és már kezdjük is azoknak az ismertetését.

0: társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Lefoglalták a Fidesz kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Tűz keletkezett egy kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz saját tájékoztatása szerint házkutatást és lefoglalást hajtottak végre a nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Várjuk az ügyészi tájékoztatót, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő a poszthoz fűzött kommentben hozzátette, várják a tájékoztatást, hogy milyen ügyben nyomoznak és mit foglaltak le. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt közölte, hogy az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Havasi Bertalan a közleményben azt írta, ilyenre 1990, a kommunizmus vége után nem volt példa Magyarországon. Az önkényuralom a mai napon szintet lépett, értékelt. Kombinált napi jegy segíti a közösségi közlekedéssel való eljutást az idei Forma 1-es Magyar Nagydíjra. A 24 órán keresztül használható korlátlan utazási lehetőséget biztosító jegy ára 3749 forint, közölte a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a társaságok együttműködésének köszönhetően létrejött F1 Hungaroring kombinált napi jegy egyetlen termékben biztosít kényelmes utazási lehetőséget a rendezvényre látogatóknak. A kifejezetten ebben az időszakban érvényes kombinált napi jeggyel az utasok egyetlen termékkel vehetik igénybe a fővárosi és a Pestvár megyei közösségi közlekedést. Tűz keletkezett egy kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén, a cég egyik szerződött partnerének működési területén, az ott tárolt építési anyagok környezetében kedden a déli órákban. Tájékoztatta a vállalat az MTI-t. Közleményükben azt írták, az érintett mintegy 20-30 négyzetméteres területen főként kábelek, faanyagok gyulladtak meg. A tűzet a létesítményi tűzoltó egység eloltotta, majd a helyszínt biztosította. Az eset során senki sem sérült meg a tűz, sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és a lakóházakat nem veszélyeztette. Az anyagi kár mértéke nem jelentős. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják, jelezték a közleményben. A szolnoki járásbíróság nyomozási bírája elrendelte egy 46 éves tiszafüredi férfi letartóztatását, aki az élettársát 8 hónapon keresztül tartotta elzárva, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség hozzátéve. A döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség a személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak büntette miatt indítványozta a férfi letartóztatását. A vádhatóság indítványa szerint a férfi 2025. decemberétől 2026. július közepéig Tiszafüreden, a közösen lakott lakásukban két heti rendszerességgel bódult állapotban összeveszett az élettársával. Volt, hogy a nőt mesztelenre vetkőztette, majd az ágyhoz, illetve a székhez kötözte, bántalmazta, és több órán át megkötözve tartotta. A nő végül idén július 16-án úgy tudott megszökni, hogy a gyámügytől segítséget kért.
3: Időjárás.
4: Ma többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gúcok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között várható.

0: Kulturális rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Balaton Rádióban. A pszichológiai tematikus magazin műsorunkban, a Pszichoaktívban, most ebben a részben egy érdekes kutatási információt fogunk megosztani veletek.
1: Megerősíteni a rosszat olykor jót jelent. Sokszor érezzük tehetetlennek magunkat rossz lelki állapotban lévő barátunk, családtagunk küzdelmét látva, pedig egyszerűbb módja nem is lehetne a támogatásnak, mint néhány a negatív érzések jogosságát elismerő együttérző mondat. Az Ohio-i Állami Egyetem 2020. évi évvégi kutatásában 300 önkéntest kértek meg arra, idézzenek fel egy emléket, amikor igazán mérgesek voltak és meséljenek róla. A kísérlet egyik részében az interjúztató megerősítő mondatokkal nyugtázta a mesélő negatív érzéseit, hallgatlak és megértem a dühödet, hát persze, hogy mérges lettél. Míg a másik részében megkérdőjelező, érvénytelenítő visszajelzéseket adott, miért dühített ez fel ennyire? Ez nem hangzik tűnek. A kísérlet alanyainak hangulati változásait végig monitorozták a kutatók. A kellemetlen emlék felidézése mindenkiből negatív hangulati állapotot váltott ki, ám a történetmesélés közben kapott érzelmi visszaigazolás helyreállította ezt a kilengést, a mesélők a kísérlet végére ugyanolyan jól, vagy még jobban érezték magukat, mint érkezésükkor. Az érvénytelenítő reakciókat kapó személyek hangulata azonban nem rendeződött vissza a kísérlet végére, náluk a negatív érzelmek inkább erőre kaptak, olvasható a Journal of Positive Psychology oldalain közzétett tanulmányban. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin.
0: A színes érdekesség után ismételten visszatérünk az igazi slágerek birodalmába itt a Balaton Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ez volt a Pszichoaktív, a Balatonrádió pszichológiai magazin műsora. Az elmúlt órákban különböző pszichológiai témákat jártunk körbe. A műsorvezetők Ivánkovics Kristóf, Szabó Laura és jó magam Szabó Ferenc nevében búcsúzom most tőletek.
2: A Balatonrádió Pszichoaktív tematikus magazin műsorát hallottad.
3: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
4: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
3: Társadalmi célú reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Lefoglalták a Fidesz kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Tűz keletkezett egy kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz saját tájékoztatása szerint házkutatást és lefoglalást hajtottak végre a nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Várjuk az ügyészi tájékoztatót, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő a poszthoz fűzött kommentben hozzátette, várják a tájékoztatást, hogy milyen ügyben nyomoznak és mit foglaltak le. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt közölte, hogy az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Havasi Bertalan a közleményben azt írta, ilyenre 1990, a kommunizmus vége után nem volt példa Magyarországon. Az önkényuralom a mai napon szintet lépett, értékelt. Kombinált napi jegy segíti a közösségi közlekedéssel való eljutást az idei Forma 1-es Magyar Nagydíjra. A 24 órán keresztül használható korlátlan utazási lehetőséget biztosító jegy ára 3749 forint, közölte a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a társaságok együttműködésének köszönhetően létrejött F1 Hungaroring kombinált napi jegy egyetlen termékben biztosít kényelmes utazási lehetőséget a rendezvényre látogatóknak. A kifejezetten ebben az időszakban érvényes kombinált napi jeggyel az utasok egyetlen termékkel vehetik igénybe a fővárosi és a Pestvár megyei közösségi közlekedést. Tűz keletkezett egy kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén, a cég egyik szerződött partnerének működési területén, az ott tárolt építési anyagok környezetében kedden a déli órákban. Tájékoztatta a vállalat az MTI-t. Közleményükben azt írták, az érintett mintegy 20-30 négyzetméteres területen főként kábelek, faanyagok gyulladtak meg. A tűzet a létesítményi tűzoltó egység eloltotta, majd a helyszínt biztosította. Az eset során senki sem sérült meg a tűz, sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és a lakóházakat nem veszélyeztette. Az anyagi kár mértéke nem jelentős. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják, jelezték a közleményben. A szolnoki járásbíróság nyomozási bírája elrendelte egy 46 éves tiszafüredi férfi letartóztatását, aki az élettársát 8 hónapon keresztül tartotta elzárva, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség hozzátéve. A döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség a személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak büntette miatt indítványozta a férfi letartóztatását. A vádhatóság indítványa szerint a férfi 2025. decemberétől 2026. július közepéig Tiszafüreden, a közösen lakott lakásukban két heti rendszerességgel bódult állapotban összeveszett az élettársával. Volt, hogy a nőt mesztelenre vetkőztette, majd az ágyhoz, illetve a székhez kötözte, bántalmazta, és több órán át megkötözve tartotta. A nő végül idén július 16-án úgy tudott megszökni, hogy a gyámügytől segítséget kért.
2: Időjárás.
5: Ma többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gúcok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most
2: indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal,

Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Szerény személyem Szabó Ferenc fog az elkövetkező 5 órában a maratoni balatoni zenefolyam keretében benneteket tájékoztatni. A legfrissebb zenei hírekről, érdekességekről és természetesen helyi információk is lesznek. Persze a legnagyobb aktuális slágerek sem fognak hiányozni. Töltöm is be nektek jelenkorunk egyik legnagyobb slágerét.

0: tekertbe. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Maratoni Balatoni zenefolyamban. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye szerint az M7-es autópálya 2003-ban, illetve 2004-ben történt bővítése során a Balatonkeresztúr határában megtalált bronzkori sírok csontanyagának archeogenetikai elemzése arra utal, hogy egy mindeddig ismeretlen népcsoport temetkezési helyét fedezték fel. Az autópálya bővítését megelőző kutatófeltáráson Fábián Szilvia irányítása mellett elvégzett ásatás tárta fel azt a bronzkori temetkezést, amelynek csontanyagát a Hunren BTK Régészeti Intézetének kutatói vetettek részletes vizsgálat alá. A vizsgálat eredményéről a rangos Oxford Academic Molecular Biology and Evolution szakfolyóiratban jelent meg publikáció. A Balaton víztömegének, illetve vízállásának évezredek alatt történt változásai miatt a Balatonkeresztúri lelőhelyen feltárt leleteket időben több és jól elkülöníthető korszakra lehet felosztani. A publikációban vizsgált és szénizotópos kormaghatározással az időszámításunk előtt 2560 és 1620 közöttre datált temetkezések közül a legkorábbi a régészeti szakirodalomban Somogyvár Vinkóczi kultúrához tartozó sír. Szintén itt bukkantak rá a régészek arra az ugyanehhez a kultúrához tartozó másik 8 csontvázat tartalmazó sírra, amely e korszakon belül a legfiatalabbnak számít. E sírnak az egyik legfőbb különlegessége, hogy a 8 egyén testét a korszakra jellemző hamvasztásos temetkezési szokástól eltérően egyetlen közösségi gödörben hantolták el. Rég kihaltnak vélt, ősi, vadászó, gyűjtögető nép bronzkori nyomára leltek a Balatonnál, hiszen az archeogenomikai vizsgálatok szerint a Somogyvár-Vinkóczi kultúrához tartozó egyén harmadrészben az akkori dél-dunántúli őslakosok, kétharmadrészben pedig a korszakban az Európát benépesítő, a kelet-európai sztyeppékről érkező és valószínűleg indo-európai nyelveket beszélő népcsoportok egy korábban nem vizsgált, feltehetően a Baltikum térségéből származó ágának leszármazottja. Az általa képviselt populáció sokkal jobban hasonlít a modern balkánihoz, mint az őket nagyjából időszámításunk előtt 2200 körül követő és a térségből kiszorító, az archeológiai szakirodalomban kisapostagi kultúrának nevezett közösséghez tartozó népességhez. Ez az újonnan érkezett népesség a 11 csontvázas temetkezés teljes genom elemzése alapján európai viszonylatban a korszakban egyedülállóan magas ősi, vadászó gyűjtögető genetikai örökséggel rendelkezett. Hangsúlyozta a Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye a magyarnemzet.hu-n található információ szerint. Most pedig mi tovább megyünk, lehetőleg lendületes ütemes balatoni slágerekkel itt az FM 88 héten.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

Balaton Rádióban a televíziózás hatásaival megyünk tovább. A Mindset magazin cikkét hoztam el, illetve dolgozom fel nektek. A tévénézés mára már olyannyira részévé vált a mindennapjainknak, hogy szinte észre sem vesszük, és akár naponta 6-7 órán keresztül is be van kapcsolva a készülék. Azt fogom most megnézni, hogy milyen hatással van gyermekünk fejlődésére és személyiségére a tévénézés. Minden esetben káros, vagy lehetnek előnyös oldalai is. A tévénézés alapvető jótékony hatása abban rejlik, amiben a veszélye is. A gyerekek utánozzák, amit a képernyőn látnak. Ha ez tartalmilag és formailag is olyan műsor, amely fejlesztő hatással van rájuk, akkor profitálhatnak is belőle. A gyerekek azonosulnak a filmekben látott szereplőkkel, így ha azok követendő példát mutatnak, akkor akár nevelő hatással is lehetnek rájuk. A tévénézés kisgyerekkori hatásaival kapcsolatban az egyik aggodalomra okot adó tény, hogy a gyerekek könnyen összetévesztik a látszatot a valósággal, mivel észlelési és gondolkodási képességeik még fejlődésben vannak. Nem tesznek különbséget a tárgyak megjelenése és valódi lényegek között. A gyerekek a csecsemőkor végén még biztosan nem képesek különbséget tenni a látszat és a valóság között. A 7 évesnél fiatalabb gyerekek sokszor nehezen értették meg a kutatásokban, hogy amikor a filmben lelövik a szereplőt, akkor a színész valójában nem hal meg. A gyerekek még kevés tudással rendelkeznek a világról, ezért nekik sokkal nehezebb összemérni a tévében látottakat a valósággal. Egy következő problémákat felvető terület a tévében látott műsorok tartalma. Ehhez kapcsolódóan két igazán jelentős tényező van, amelyek káros hatással lehetnek a gyermeki fejlődésre. Az egyik a sztereotipizálás, a másik a túlzott erőszak. A férfiakat a munkahelyükön, a kapcsolataikban és nagyjából minden más területen is irányító szerepben festik le. Míg a nők inkább passzívak, alárendelődőek, központi értékük pedig a külső vonzerő. Ezek a sztereotípiák a legújabb műsorokban már kezdenek fellazulni, mégis vannak, amelyekben még tartják magukat. A televízióban megjelenő erőszak mértéke mindenképpen aggodalomra adhat okot emellett. Számos bűnögi sorozat fut abban az idősávban, amikor könnyen lehet, hogy fiatalok is ülnek a tévé előtt. Ezek a képek pedig azt sugallhatják a fiatalok számára, hogy az erőszak a nézeteltérések megoldásának egy elfogadott módja. A televízióban látott erőszakot vizsgáló kutatások eredményei mégis ellentmondásosak. Egyrészt igazolt, hogy agresszív jelenetek megtekintése után a gyerekek erőszakosabban viselkednek a kísérleti játszószobában, mint szelíd filmek vetítése után. Másrészt olyan eredmények is születtek, amelyek szerint azok a gyerekek választanak inkább erőszakos műsorokat, akik viselkedése eredetileg is impulzívabb. A televízió lehetséges negatív hatásaival kapcsolatos eredmények arra hívják fel a figyelmünket, hogy a szülőknek fontos szerepe van a gyerekek televíziós tapasztalatainak felügyeletében. Ez vonatkozik a tévé előtt töltött időre és a műsorok tartalmára is. Egy további fontos szempont lehet, hogyha a szülők együtt nézik a tévét a gyerekekkel, akkor beszélgethetnek velük arról, amit látnak, így a gyerekek jobban megérthetik a látottakat. Tisztázódhatnak az esetleges félreértések és a felmerülő erkölcsi kérdéseket is megvitathatják. Ilyen formában pedig tanulási és tapasztalatszerzési lehetőséget is magában rejthet a tévézés. Forduljunk most a tévéről a rádió irányába, hiszen ez is egy elég népszerű médium, és bizony, ha rádió, akkor zene.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Lefoglalták a Fidesz kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Tűz keletkezett egy kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz saját tájékoztatása szerint házkutatást és lefoglalást hajtottak végre a nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Várjuk az ügyészi tájékoztatót, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő a poszthoz fűzött kommentben hozzátette, várják a tájékoztatást, hogy milyen ügyben nyomoznak és mit foglaltak le. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt közölte, hogy az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Havasi Bertalan a közleményben azt írta, ilyenre 1990, a kommunizmus vége után nem volt példa Magyarországon. Az önkényuralom a mai napon szintet lépett, értékelt. Kombinált napi egy segíti a közösségi közlekedéssel való eljutást az idei Forma 1-es Magyar Nagydíjra. A 24 órán keresztül használható korlátlan utazási lehetőséget biztosító jegy ára 3749 forint, közölte a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a társaságok együttműködésének köszönhetően létrejött F1 Hungaroring kombinált napi jegy egyetlen termékben biztosít kényelmes utazási lehetőséget a rendezvényre látogatóknak. A kifejezetten ebben az időszakban érvény kombinált napi jeggyel az utasok egyetlen termékkel vehetik igénybe a fővárosi és a Pest vármegyei közösségi közlekedést. Tűz keletkezett egy kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén, a cég egyik szerződött partnerének működési területén, az ott tárolt építési anyagok környezetében kedden a déli órákban. Tájékoztatta a vállalat az MTI-t. Közleményükben azt írták, az érintett mintegy 20-30 négyzetméteres területen főként kábelek, faanyagok gyulladtak meg. A tüzet a létesítményi tűzoltóegység eloltotta, majd a helyszínt biztosította. Az eset során senki sem sérült meg a tűz, sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és a lakóházakat nem veszélyeztette. Az anyagi kár mértéke nem jelentős. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják, jelezték a közleményben. A szolnoki járásbíróság nyomozási bírája elrendelte egy 46 éves tiszafüredi férfi letartóztatását, aki az élettársát 8 hónapon keresztül tartotta elzárva, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főügyészség hozzátéve. A döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főügyészség a személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak büntette miatt indítványozta a férfi letartóztatását. A vádhatóság indítványa szerint a férfi 2025. decemberétől 2026. július közepéig Tiszafüreden, a közösen lakott lakásukban két heti rendszerességgel búdult állapotban összeveszett az élettársával. Volt, hogy a nőt mesztelenre vetkőztette, majd az ágyhoz, illetve a székhez kötözte, bántalmazta, és több órán át megkötözve tartotta. A nő végül idén július 16-án úgy tudott megszökni, hogy a gyámügytől segítséget kért.
1: Időjárás.
2: Ma többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gúcok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
0: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

A maratoni balatoni zenefolyamot hallhatjátok itt a Balaton Rádióban. Olyan dolgokat veszünk, amikre nincs szükségünk. Abból a pénzből, ami nem a miénk. Hogy lenyűgözzünk embereket, akiket még csak nem is szeretünk. Hangzik el a Harcosok klubja című kultikus filmben. A kissé negatív hangvételű idézet tökéletesen példázza a mai fogyasztói társadalom felszínességét. Azonban csak rajtunk múlik, hogy megmaradunk-e e sekélyes álvalóságban, vagy tárgyak gyűjtése és a kifelé fordulás helyett magunkban teszünk rendet és mélyebbre ásunk. A Mindset Pszichológia cikke alapján Joshua Becker az amerikai Forbes hasábjain írta le történetét. 10 évvel azelőtt szakított addigi szokásaival, és a minimalizmus felé vette az irányt. Úgy fogalmaz, hogy túl sok időt pazarolt el az életéből arra, hogy a pénzt hajhássza, majd pedig olyan tárgyakra költse, amik igazán nem hozták el számára a boldogságot. Ez a folyamatos hajsza pedig csak még távolabb lökte attól, hogy megtalálja, mi jelenti számára a valódi örömöt. Számos érvet fel lehetne sorakoztatni, hogy miért érdemes a minimalista életmód felé fordulni, és kevesebb tárgyat birtokolni. Ezekből szedtünk össze most néhányat. Egyrészt jobban átláthatod, mi az, ami igazán számít. Az életünk véges. Miért pazarolnánk olyan dolgokra, amik igazából nem értékesek? A fizikai tárgyak elromlanak, elkopnak, elfelejtődnek. Az élmények, az emlékek, a szeretet, a szenvedély örökké valók. A másik ilyen pont, hogy sokkal több pénzt takaríthatsz meg. Ahogy az életünk, úgy sajnos az időnk, energiánk, pénzünk, sőt még a figyelmünk is véges. Még a kapcsolataink és a mentális kapacitásunk is. Fizikai értelemben is csak bizonyos korlátok között vagyunk képesek cselekedni. Még egy ilyen pont, hogy visszanyerheted a kontrollt a saját életed felett. Óriás plakátokról, villogó reklámokról, tévéműsorokból és különböző emberek szájából hangzik el folyamatosan, hogyan kellene élni, mit kellene megvenni, hogyan kellene kinézni, mit kellene enni, vagy miben kellene hinni. Azzal a döntéssel, hogy sokkal kevesebb tárgyat vásárolunk meg, bizonyos szempontból visszanyerjük az irányítást a saját életünk felett. Ahogy már az előzőekben is említettem, az énről átkerülhet a fókusz a mire. Bizonyos tárgyak megvásárlása a legtöbb esetben önös érdekektől vezérelt, leszámítva, amikor valakinek ajándékot vásárolunk. És utolsó előtti pontként rugalmasabban kezeli azok a változásokat, akik kevesebb tárgyat birtokolnak. Utolsó pontként pedig megemlíthetjük, hogy inspirációt nyújthatsz másoknak. A fogyasztói társadalom felemészti önmagát a folytonos pénz és tárgyak utáni hajszában. A végeredményt pedig sokan érezzük a saját bőrünkön. Arról nem is beszélve, hogy a nyugat kielégíthetetlen étvágya milyen pusztításokat művel a harmadik világban. Minél több emberrel lenne szükség, aki szakít a konzumerizmussal és inspirációként szolgálhat másoknak. Tehát, hogyha a legközelebb megvásárolnád a 20. pár cipődet, 30. pólódat, vagy a 40. bögréd, akkor felteheted magadnak a kérdést, valóban szükséged van arra az árucikre, vagy van benned valami űr, hiány, amit a termékekkel szeretnél betölteni.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Hello Vidék információi szerint uniós támogatásból elkezdték felújítani a Keszthelyi óvodát, de végül elbontják. A meghiúsult projekt miatt a városnak közel 200 millió forint uniós támogatást kell visszafizetnie. Ruzsics Ferenc, Keszthely akkori polgármestere, még 2018-ban arról számolt be, hogy a keszthelyi önkormányzat 199 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással fogja bővíteni és felújítani az Életfa óvoda kísérleti utcai tagóvodáját. A tervekből viszont nem lesz semmi egy friss előterjesztés szerint, ugyanis már az óvoda bontását tervezik. A Ruzsics által vezetett önkormányzat egy akkor még budapesti, ma már keszthelyi székhelyű céget, az Invest Mondi System építőipari, kereskedelmi és szolgáltató Kft.-t bízta meg, hogy több mint 1 milliárd forint uniós pénzből újítsa fel az óvodát, a városi strandot és a Reischl sörházat. Az Invest Mondi System Kft. Minden esetben a legolcsóbb ajánlatot adta, de a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület már 2019-ben felhívta a városvezetők figyelmét arra, hogy a Kft. Ügyvezetője és tulajdonosa egy felszámolás alatt álló, hasonló nevű és tevékenységű cégben is érdekelt. Emellett az Egyesület szerint irreálisan alacsonyan tartotta a vállalási árat. A becslések szerint az óvoda felújítás jelenleg 75%-os állapotban van, de a beruházások állapotára és a kivitelezési körülményekre tekintettel az önkormányzat nem valósítja meg a projektet. A szakértői vélemény szerint ugyanis az épület készültsége csupán a mennyiségi teljesítés alapján 75% körüli. A hibás teljesítések, az ázások okozta károk miatt a készültség igazából olyan 40-45%-os. A testület ezért felkérte a polgármestert a szükséges bontási munkálatok előkészítésére, valamint a jogi intézkedések megtételére. Az óvoda bontási műszaki leírásban arról írnak, hogy a kivitelezett állapot számos szakmai hibát tartalmaz, és alaposan meg is csúsztak az építkezéssel, ami elmondható a strand és a sörház beruházásról is. A sörház és az óvoda felújítása ügyében az OLAF és rendőrségi vizsgálat is indult. Az utóbbi a Nemzeti Adó és Vámhivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságánál kötött ki. Végül az önkormányzat felbontotta a szerződéseket a kivitelezővel. A továbbiakban ismételten a zenék kapnak nagyobb teret itt a Balaton Rádióban.

0: napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Társadalmi célú reklámot hallottál. Reklám.
0: Lájkolod a Balaton Rádiót? facebook.com/Balaton Rádió Itt a helyed.
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Napsütésben gazdag, szép napot kívánok. A következő percekben a kiváló zenei slágerek után tudományos információ következik. Az Origo információja alapján meghosszabbíthatja az élettartamot a whisky. Amikor a pubban kocintásra emeljük a poharunkat, nem véletlenül mondjuk, hogy egészségünkre. Egy új tudományos kutatás ugyanis bebizonyította, hogy a whisky fogyasztása nem csak hosszabb és egészségesebb életet ígérhet, hanem a kreativitásunkat is növelheti. Árpa, élesztő tőzeg és forrásvíz, no és némi tűz és tiszta levegő. Nem véletlenül ezek számítanak egy jóféle whisky alapvető alapanyagai közé. Az Amerikai Társaság a Tudományos Fejlődésért Szervezet most publikált kutatási eredményei szerint a whisky mérsékelt fogyasztása szorosan összekapcsolódhat a még hosszabb élettartammal. Claudia Kevesz, a Kaliforniai Egyetem neurológusa és csapata azoknak az embereknek az életmódját és szokásait tanulmányozta, akik már betöltötték a 90. életévüket. A szakember már 15 éve figyeli a korcsoport mindennapjait és életvitelét. Úgy találták, hogy azok az emberek, akik naponta minimális mennyiségű alkoholt fogyasztottak, kevesebb valószínűséggel hunytak el ideje korán. Egyelőre nincs logikus magyarázata a jelenségre, mondta Claudia Kövesz. A vizsgálataink alapján abban viszont határozottan hiszek, hogy a mérsékelt alkoholfogyasztás meghosszabbíthatja az élettartamot, említette meg a kutató. Ráadásul a whisky egy sárgás színű, íztelen és szagtalan kristályos port, ellak savat is tartalmaz. Ez az erős antioxidáns képes a káros, rákos szabadgyökök eltávolítására a szervezetben. Dél-koreai kutatók azt is kimutatták, hogy az ellaksav védi a bőrt az UVB sugárzás ellen, de jelenleg szintén kutatják a mellrák elleni hasznosíthatóságát. A whisky még a vörösbornál is hatékonyabb antioxidáns és antimutagén, tette hozzá a kutató. Ami a szívegészségét illeti, a mérsékelt whiskyfogyasztás 50%-kal csökkenteti a stroke vagy a szívinfarktus kockázatát. Hasonlóképpen azoknál, akik a whiskyt kis mennyiségben hetente 1 és 6 adag közötti mértékben fogyasztották, felére csökkent a felnőttkori demencia esélye. A whisky emellett bizonyítottan segít megelőzni a szív-koszorúér betegségeket is. Ha azonban a kreativitásról van szó, a whiskyfogyasztás ezen a területen is jól teljesít. Az ital jótékony hatásáról még folynak a viták a kutatók között. A kreativitás növekedésének talán az lehet az oka, hogy a kutatás szerint a whisky határozottan javítja az erőt és magabiztosságot, amit az alkohol biztosít. Az Illinois Egyetem munkatársai összesen 40 férfi ivási szokásait tanulmányozták, és azt találták, hogy azok az alanyok bizonyultak kreatívabbnak, akiknek a véralkohol szintje körülbelül 0,75 ezrelék volt. Az Amerikai Rákutató Társaság mindazonáltal felhívta rá a figyelmet, hogy szerintük a biztonságos alkoholfogyasztás egyszerűen nem létezik. Hát, ezek után azt gondolom, hogy érdemes lehet végiggondolni, hogy milyen italt választ az ember akkor, ha egy jó baráti társaságban, egy jó beszélgetés mellé stresszoldóként választja, de mindazonáltal a legjobb és legegészségesebb slágerek azok a zenék, és ezek jönnek most itt az éterbe.

0: A maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az Otthon Start program jelentős szívó hatása a bérleti piacról. A vármegye székhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. Tudományos alapokon álló ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az alkalmazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legnagyobb javulást, hol a legjelentősebb az ökológiai lábnyomuk. Az egyetem közleménye szerint a szoftver a világon egyedülálló módon a magyar mikro, kis és középvállalkozások sajátosságaira épül, számviteli és működési adat alapját számszerűsíti a környezetterhelésüket. Minden eddigi rekordot megdöntött a Pozsonyba látogató és az ott lévő szálláshelyeken legalább egy éjszakát eltöltő utazók száma az év első 5 hónapjában, közölte a szlovák főváros turisztikai szervezete. A regisztrált vendégek száma meghaladta a 500 000-t, ami 17,6%-os növekedés éves szinten. A korábbi csúcs 2019-ben volt, ezt most 2,4%-kal lépték túl, ami azt jelzi, hogy az idei esztendő a turizmus szempontjából minden idők legeredményesebbje lehet Pozsony számára. A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A dél-nógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott személy azzal, hogy a királyval azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhére rúlt bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad.
1: Időjárás.
2: Ma többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel és elsősorban az Úszt-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gúcok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most!
1: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: Quiero que estamos rulando y empezó el verano. Fuego!

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

Szép napot kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban, benne pedig a maratoni-balatoni zenefolyam hallható, ami a jó zenék mellett azért tudományos érdekességeket is ad számotokra. A konfliktus kezelés, a konfliktusok napjainkban való szerepéről lesz szó a következő percekben. Ha megkérdezünk néhány embert, elég széles repertoárját kapjuk azoknak a válaszoknak, ami a konfliktus szóról jut nekik eszükbe. Néhány ember pozitívan tekint a konfliktusokra, de többnyire nem ez a jellemző. Egy munkai konfliktusokkal foglalkozó tanulmány szerint a dolgozó emberek átlagosan 2 órát foglalkoznak hetente munkahelyi konfliktusokkal. Az USA-ban ez a szám jóval magasabb, ott körülbelül 3 órát tesz ki a hétből, mely a vállalatok életéből is komoly bevételkiesést, többletköltséget jelent. A legtöbb konfliktus a non-profit szektorban tapasztalható. A kutatás szerint a dolgozók közel 48%-a jelzett valamilyen típusú munkahelyi konfliktust. A dolgozók közötti feszültségek gyakran eredményeznek személyes támadásokat, sértegetéseket, sokszor a munkahelyről való hiányzás egyik okaként is szerepelnek. A dolgozók így motiválatlanná, dühössé, frusztráltá és stresszessé válnak. Konfliktus menedzsmenttel, konfliktus csökkentéssel és a többi megoldásra irányuló kifejezéssel mindaz a probléma, hogy a konfliktusokat állítják be ellenségként. Ezek a megközelítések azt az elképzelést erősítik meg bennünk, hogyha meg tudunk szabadulni egy-egy konfliktustól, onnantól kezdve minden rendben lesz. Holott a konfliktus csupán az a rés, mely az általunk vágyott és a jelenleg általunk tapasztalt dolgok között található. Se nem jó, se nem rossz, azonban mindenképpen energiát, erőt képvisel. Ha azzal a szemlélettel közelítünk egy konfliktushoz, hogy csökkenteni, megoldani szeretnénk, az egyúttal a benne rejlő energiát is elemészti, holott felhasználható lenne egy produktív megoldás kitalálásához és kivitelezéséhez. Ha el tudjuk bírni, tisztelni tudjuk a konfliktusokban rejlő energiát, azok konstruktív, új szintet képviselő előrelépéseket is eredményezhetnek. Érdemes tehát végig gondolni, hogyan vélekedünk a konfliktusokról. Milyen korábbi asszociációink kapcsolódnak a konfliktus kifejezéshez. A mi szemünkben rosszat, negatívumot képviselnek a konfliktusok. Hol érezzük magunkban ennek a résnek, különbségnek az energiáját? Hogyan hasznosítjuk, hogyan vezetjük el ezt az energiát? Mi lenne másként, ha a konfliktusokról az alább elhangzott szemléletben, tehát ott vágyott és a jelenlegi dolgok különbségeként gondolkoznánk? A konfliktus feszültsége tehát nem csak a hátráltatónk lehet, de a magunk oldalára is fordíthatjuk megjelenésüket. Ha képesek vagyunk a szemléletváltásra, akár a kreativitásunkat is fokozhatja egy-egy ilyen szituáció. Minden konfliktus lehetőség a pozitív változásra. Ezt az anyagot a mindsetpszichologia.hu oldalon találtam, a következőekben viszont a jó slágereket a kiadók biztosítják számotokra, úgyhogy ezekből fogok egy nagyon jót pörgetni a következő percekben.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

Szép napot kívánok mindenkinek! Ez a Balaton Rádió, és benne pedig helyi információk is teret kapnak. Most például valami olyasmiről fogok beszélni, ami nagyon fontos, hiszen a Balaton rengeteg pihenő nyaraló számára akár halálos veszedelmet is rejthet. A pénzcentrum információi szerint a legalapvetőbb kérdés, hogy ismerjük fizikai és aktuális korlátainkat. Tipikus veszélyforrás, hogy szinte mindenki túlbecsüli a saját állapotát. Általános eset, hogy az egész évi munkából érkezve a parton ellazulunk, és azonnal úgy érezzük, miénk a világ. Pedig a Baywatch-ból ismert izmos, sportos hölgyek és urak, akik ultra Balatont futnak és hegyi bicikliznek, a magyar felnőtt lakosság maximum 9%-át teszik ki. A legtöbben abban az illúzióban ringatják magukat, hogy jó úszók, mert otthon keresztben átszelik a tanúszodát. Bármilyen meglepő, a természetes vízben ugyanolyan veszélyben van az, aki naponta 3 kilométert leúszik a feszített víztükrű medencében, mint aki csak kutyaúszásra képes. Az élővíz ugyanis tele van rejtélyekkel, nem várt dolgokkal. Ebből a szempontból a Balaton még rosszabb, mint egy tenger, mert átláthatatlan. Jöhetnek hideg és meleg áramlatok, állatok, növények, iszap, ami mind-mind váratlan és veszélyes lehet az otthoni strandhoz képest. Egy átlagos, épp csak szellős nyáron, ha valaki a matracáról vagy a vízibicikliről beugrik a vízbe és elúszik 50 méterre, ez alatt a szellő 100 méterre is elviheti a biztos pontot. És már is 150 méteres távolságról beszélünk. A szeles idő egy újabb komoly veszélyforrás. A hullámzás nagyon sokféle lehet, benne küzdve eltéveszthetjük a megfelelő irányt. Nem akkor veszünk levegőt, amikor akarunk, hanem amikor a hullám megengedi. Így simán meg lehet fulladni, akár egy 120 centis vízben is. A magyar tenger egyik veszélyfaktora a vízpermet. Ez a víz fölött akkor alakul ki, amikor a hullám tarajt lecsapja a szél. Az is megfulladhat, akinek a feje kint van a vízből. A fejesugrás a sekély vízbe szinte mindennapos esetnek számít a nyaranta, annak ellenére, hogy a média tele van az ebből adódó tragédiákkal. Csak úgy, mint a felhevült testtel belecsobbanás. Egy napsütéses nyári délelőtt a testfelszínünk 12 perc alatt 50 fokra hevül fel. Szinte jég. Ilyenkor a vízfelszín 28 fokos. Lejjebb viszont csak olyan körülbelül 20-22 fok van, vagyis egy másodperc alatt 30 fokos hőmérséklet különbséget kellene kibírnia egy átlag ember szívének. Ilyenkor szinte mindenkinél természetesen fellépő pánikreakció miatt pedig tized másodpercek alatt elhasználja azt az energiát, amire a következő 10 percben szüksége lenne. Ebben a helyzetben nagyon veszélyes lehet a mentés is. Egy 10 éves kislány magával tud rántani egy életerős felnőtt férfit, amikor rácsimpaszkodik. Ezért a vízimentők is elsősorban az önmentést tanulják, hogy elkerüljék a dupla tragédiát. Még a félprofi szörfösöknél is alapszabály, hogy lehetőleg ne menjenek be egyedül a vízbe. Náluk is előfordulhat egy szerencsétlen esés, amelyben beüti a fejét és elájul. Sajnos a mentőmellény használatát sem veszik igazán komolyan, pedig minden körülmények között erősen ajánlott. Bagyó Sándor, a vízimentők magyarországi szakszolgálatának elnöke szerint a baleseti arány nem rossz, ahhoz képest, hogy egyszerre nyáron olyan 300 ezer balatoni nyaralóról is beszélhetünk. Komoly előrelépés, hogy míg a 80-as években évente 50-60 áldozata volt a hazai vizeknek, az elmúlt években átlag 10-20 közötti ez a szám. A szakember szerint az egyéni felelősséggel van elsősorban a baj. A magyaros, bevállalós, betyáros virtus életveszélyes lehet egy természetes vízben. A viharjelzést a nyaralók gyakran nem veszik figyelembe. Talán furcsán hangzik, de a Balatonon a déli part a veszélyesebb. Az északin a víz azonnal mélyül, ezt mindenki tudja, bekalkulálja.
A délin akár a Mólószár végénél is csak mellmagasságig ér. Viszont előfordulnak suvadások, ahol hirtelen, szakadékszerűen több méter mély kútba léphetünk. És mivel nem látni, nem lehet felkészülni rá. Ez pedig kisebb sokkot okozhat. A szakemberek szerint nagyon fontos lenne az ön- és társmentés megtanítása, hogy már a gyerekek az óvodától tanulják az úszást és a vízbiztonságot. Kellő óvatossággal, mindemellett remélhetőleg a legtöbb nyaraló biztonsággal is tudja élvezni a Balatont. Mi pedig igazi 21. századi balatoni dalokkal megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

a legjobbakkal a Balaton Rádióban. Sok szülőt foglalkoztat a kérdés, vajon mennyire kreatív a gyermeke? Lengyel kutatók ezúttal azt vizsgálták, hogy melyek azok a magatartásformák és személyiség jellemzők a szülők részéről, amik a gyermeki kreativitás kibontakoztatását támogatják. Alaptételnek számít, hogy a gén versus környezet vita parttalan abban az értelemben, hogy nem lehet egyik javára dönteni a másikkal szemben, és nincs ez máshogyan a kreativitás témája kapcsán sem. Nyilvánvaló, hogy a kreativitás öröklés kérdése is, ugyanakkor egyáltalán nem mindegy, hogy milyen környezet öleli körül azt a gyermeket, akiben ott lapul az alkotó szellem csírája. Lengyel kutatók ezzel az állítással egyetértve arra voltak kíváncsiak, vajon milyen kapcsolat áll fenn az édesanyák személyiség jellemzői és a között, hogy mennyire hajlamosak a gyermekük számára egy kreativitásukat kibontakoztató légkört teremteni. Erről a kutatásról a mindsetpszichologia.hu oldal számolt be. A kutatócsoport több mint 3000 édesanyát kérdezett meg szerte Lengyelországból, akik többségében egy vagy két gyermeket neveltek. Azért esett a választás az anyukákra az apukákkal szemben, mert Lengyelországban inkább az édesanyák töltik be az elsődleges gondozó szerepét. És hát jöjjön a lényeg! Az édesanyák személyiség jellemzői több különböző úton is elvezethetnek egy kreatív klímához. Azok a szülők, akik inkább extrovertáltak és érzelmileg stabilak voltak, hajlamosabbak voltak bátorítani az eredeti gondolkodást, az improvizációt és a konvencionálistól eltérő megközelítéseket a gyermeküknél. Ugyanezek az anyák hasonlóan azokhoz a társaikhoz, akik a barátságos-barátságtalan dimenzió előbbi végpontjához közelítettek, gyakrabban biztosították gyermekük számára a kreatív légkört, ahogyan fokozottabban biztatták is őket a kitartásra és arra, hogy a hibáikra tanulságként tekintsenek. A nyitottság skálán magas pontszámot elérők voltak azok, akik a legkreatívabb közeget teremtettek mindközül. Ők voltak azok, akik egyidejűleg támogatták az újító ötleteket és a kitartást, valamint non-konformizmusra és fantáziálásra biztatták a kicsiket. Nem meglepő módon tehát a nyitottság skála volt a legerősebb kapcsolatban a kreativitással. Meglepő eredmény, hogy a lelkiismeretesség skála magas pontszáma a nonkonformizmussal szemben elbátortalanítást is magával hozta, legalábbis a számosság szintjén ez jelent meg. Azt is hozzá kell tennünk, hogy a gyermekek tényleges képessége, kreativitása nem került felmérésre ebben a kutatásban. A kép ezért sem lehet teljes. Ugyanakkor arra mindenképp jó volt ez a kutatás, hogy némi irányt mutasson a szülőknek abban, hogy miként járulhatnak hozzá ők maguk a gyermekükben szunnyadó kreatív megnyilatkozások felszínre hozatalához. Most pedig egy újabb zenés láger lesz hallható itt a Balaton Rádióban, a 88.7-es frekvencián.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az Otthon Start program jelentős szívó hatása a bérleti piacról. A vármegye székhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. Tudományos alapokon álló ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az alkalmazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legnagyobb javulást, hol a legjelentősebb az ökológiai lábnyomuk. Az egyetem közleménye szerint a szoftver a világon egyedülálló módon a magyar mikro, kis és középvállalkozások sajátosságaira épül, számviteli és működési adat alapját számszerűsíti a környezetterhelésüket. Minden eddigi rekordot megdöntött a Pozsonyba látogató és az ott lévő szálláshelyeken legalább egy éjszakát eltöltő utazók száma az év első 5 hónapjában, közölte a szlovák főváros turisztikai szervezete. A regisztrált vendégek száma meghaladta a 500 000-t, ami 17,6%-os növekedés éves szinten. A korábbi csúcs 2019-ben volt, ezt most 2,4%-kal lépték túl, ami azt jelzi, hogy az idei esztendő a turizmus szempontjából minden idők legeredményesebbje lehet Pozsony számára. A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A dél-nógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott személy azzal, hogy aki rával, azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhére rúlt bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad.
1: Időjárás.
2: Ma többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel és elsősorban az Úszt-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gúcok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal,

0: A maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Társadalmi célú reklámot hallottál. Reklám.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt.
4: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netphone, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keres

0: reklámot hallottál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Ez a maratoni balatoni zenefolyam, benne pedig a kellemes zenei slágerek mellett érdekes, hasznos, tudományos információk is hallhatóak. Álláskeresés, karrierépítés, magasabb pozíció elérése, netán több fizetés. Akármi is legyen a célunk, el kell fogadnunk, hogy a magas intelligencia szint még nem jelent garantált sikert. A vonás alapú érzelmi intelligencia modell szerint az EQ a következő összetevőkből áll. Egyrészt az érzelmek érzékelése, kifejezése, szabályozása, érzelmi alkalmazkodás, a társas tudatosság kompetenciája. A téma szempontjából fontos kutatási eredmény, hogy ezek az összetevők komoly szerepet játszanak a munkahelyen nyújtott teljesítményben. De a társas közegben való megnyilvánulások, illetve a vezetői képességek is nagyban múlnak az EQ-n. Bár több szakértő megkérdőjelezi a személyiségtesztek eredménye alapján történő döntést a kiválasztásban, sok cég szívesen alkalmazza ezeket a teszteket, amikor új munkatársat keres. Az önkitöltős kérdőíveknél gyakran felmerül, hogy vajon őszintéke a válaszok. Ha a kitöltő tudja, hogy azokon akár egy új munka lehetősége áll vagy bukik. Többen is kutatták már a kérdést, és az eredményeik összecsengenek. Minél jobban vágyik valaki az adott pozícióra, illetve minél nagyobb súlya van a személyiségteszt eredményének, annál inkább csalnak a válaszokkal. A csalás ebben a helyzetben azt jelenti, hogy olyan választ adnak, amelyet szerintük a másik oldal látni szeretne, elfedve ezzel a valóságot. Ugyan hazudni a teszteken majdnem mindenki tud, úgy hazudni viszont, hogy az a megfelelő eredményeket hozza már nehezített teret. Utóbbihoz arra van szükség, hogy képesek legyünk felismerni a társas jelzéseket, előre tudjuk vetíteni a válaszaink által kiváltott reakciókat. Összességében szociális kompetenciák egész tárházával kell rendelkeznünk. Mindez pedig azon áll vagy bukik, hogy mennyire vagyunk intelligensek érzelmi fronton. A kutatások arra mutatnak rá, hogy a mentális képességek önmagukban még nem jelentik azt, hogy képesek leszünk a számunkra leginkább megfelelő bért kialkudni magunknak. A tárgyalás akkor alakulhat a legkedvezőbben, ha képesek vagyunk úgy kommunikálni saját elképzelésünket, hogy közben nem veszítjük szem elől a másik fél jelzéseit, és a reakciói alapján alakítani a beszélgetést. Ma már nem kérdés, hogy a munka világában az EQ szerepe legalább akkora, mint az IQ-jé. Ahhoz, hogy előrelépjünk és elérjük a vágyott sikereket, gyakran komplex helyzeteket kell megoldanunk, amelyben nem ritkán más emberek és így akarva akaratlanul az érzelmeik is bevonódnak. A magas EQ előnye nem csupán az, hogy a segítségével könnyedén átlátunk a szitán egy felvételi interjún. Még csak az sem, hogy képessé tehet minket a magasabb fizetés kialkudására. Az érzelmi intelligencia mankót ad ahhoz, hogy döntéseinket és így sikereinket ne csak a klasszikus értelemben vett racionális tényezőkre alapozzuk, hanem figyelembe vegyük az emberi faktort, az egyébként minden folyamatra ható összetevőt. Az előbbiekben elhangzott anyaghoz a forrásunkat a Mindset Pszichológia magazinból szereztem, most pedig a zenei szerkesztőnk által biztosított források következnek, azaz a zenék.

Éjjel nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Magyar Lajstrom jelű repülő landolt a Balaton vízén. A propeller.hu információi szerint 80 év elteltével 1938 óta először történt meg, hogy magyar Lajstrom jelű hidroplán landolt a Balaton vízfelületén a Keszthelyi öbölben. Az Aero Express Cessna 206-os típusú gépével Széchenyi Márton Airbus oktatókapitány az aktuális szélirálynak megfelelően szállt le a hatóságok által kijelölt, mintegy másfél négyzetkilométernyi köralakú vízfelületre. A repülést a vízimentők magyarországi szakszolgálata és önkéntes tűzoltó egyesület kisgéphajókkal biztosította. A teszt azt a célt szolgálta, hogy a vízirepülés ismét meghonosodjon a magyarországi vizeken. A törvényi szabályozáshoz ugyanis sokat segítenek a tesztrepülések. A hazai vízirepülés első 30 éve meglehetősen mozgalmas volt. A II. Világháborút követően azonban a múlt homályába veszett. Először 1916-ban jelentek meg vízirepülőgépek a Balatonon, amikor az olasz frontra induló repülőcsónakok Keszthelynél végeztek közbenső leszállást, mielőtt nekivágtak a Triestig tartó, légvonalban 400 km hosszú útnak. A világháború után a Keszthelyi vízirepülő bázis 1920-ig létezett, de repülőgépek nélkül. Aztán 1923 nyarán a nagy közönség számára is elérhetővé váltak a hidroplánok. A menetrendszerű külföldi járatok mellett megindultak a Budapest-Balaton közötti taxirepülések is. Az első Budapestről Siófokra. A Dunáról felszálló hidroplánok a biztonságot jelentő 1000 méteres magasságba emelkedtek, hogy esetleges motorleállás vagy másokból történő kényszerleszállás esetén legyen elég idejük elérni a Velencei tavat vagy a Balaton keleti végét. Olyannyira népszerű lett a vízirepülés, hogy a hatóságok 1924-ben meghatározták a légi közlekedés rendészeti szabályait. Az Aero Express startup cégként Somogyi Tóth Dániel karmester orgonaművész, az Aeropark repülőmúzeumot működtető légiközlekedési kulturális központ alapítója és unokatestvére Széchenyi Márton hozták létre régi barátjukkal Marosi Lászlóval. Később Simon Martin kapitány is csatlakozott hozzájuk, aki a Bőnyi repülőtér vezetőjeként és kisgépes üzemeltetési szakemberként új lendületet adott a tervezésnek. Hozzátették, hogy a gyönyörű folyók és tavak országaként hazánk alkalmas lehet arra, hogy a vízirepülés regionális központja legyen a jövőben.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A következőekben a féltékenységről hozok hasznos információkat. A Mindset pszichológiai szaklap alapján féltékenység és féltékenység között nagy lehet a különbség. Fontos leszögezni, hogy maga a féltékenység járhat hasznos, illetve pusztító következményekkel is. Például ez az érzés segíthette az ősembert a szorongató fajfenntartási probléma megoldásában, hiszen a féltékeny férfiak nagyobb valószínűséggel maradtak kizárólagosan elkötelezettek saját utódaik iránt. Nem fordítottak energiát vetélytársaik gyermekeire. Olyan ősöktől származunk, akik számára ez volt az adaptív. Ha több kígyót sejtettek a fűben, mint amennyi létezett, ugyanis tévedéseik lehetséges következménye merőben különböző volt. Evolúciós szempontból a természetes szelekció azokat támogatja, akik a legkisebb figyelmeztető jelre is éberen reagálnak. A paranoiás féltékenység elnevezésére használjuk az Otello-szindróma kifejezést, mely William Shakespeare Otello című művének velencei főhőséről kapta a nevét, aki túlzottan féltékenykedett egyébként hűséges feleségére. A felmérések szerint közel minden nő és férfi élete során megtapasztalt már legalább egy féltékenységtől túlfűtött helyzetet. A kórosan féltékeny személyek minden apró dologból arra következtetnek, hogy párjuk megcsalja őket. Gyakran előfordulhatnak náluk vizuális és esetenként auditoros hallucinációk, amelyben a féltett társat éppen más személy karjai közt látják. Patológiás esetben a féltékenység annyira elhatalmasodhat az illetőn, hogy akár tetlegességig is fajulhat. A valóságban a legtöbb ebben a kórképben szenvedő páciens férfi, és képesek pokollá tenni az általuk szeretett személy életét örökös kételkedésükkel. Ennek oka talán abban rejlik, hogy a kultúránkban a nők számára megszokott, ha megcsalja őket férjük, de a férfiakat nagy szégyen éri, ha megcsalják őket, ezért a nők hűtlenségét akár erőszakkal is viszonozhatják. A kiváltó okok lehetnek az alkoholizmus, hiszen egyrésztről az alkohol oldja a gátlásokat, szabadjára engedi az elfojtott indulatokat, másrészt az alkohol gyanakvást szülhet a semmiből, azáltal, hogy eltorzítja az észlelést. Egy másik ilyen kiváltó ok lehet a vonzerő különbség. Gyakran számos probléma forrása, hogy különböző vonzerővel rendelkező emberek találnak egymásra. Nem feltétlenül igaz az a szóbeszéd, hogy mindig a csúnyácska felek féltékenykednek, a vonzóbbak sosem. Hiszen a féltékenységet nem önmagában a külső adottságok váltják ki, hanem egy pár tangjainak vonzereje közti különbség. Azaz a 10-es feleséggel élő 8-as férfi szignifikánsan nagyobb eséllyel lesz féltékeny, mint az a 6-os nő, akinek a férje is 6-os. Akik abban a hitben élnek, hogy társuknál értékesebbek, könnyebben bonyolódnak alkalmi kapcsolatokba. A vonzó fél kisebb valószínűséggel lesz féltékeny, hiszen tudja, hogy könnyen talál új partnert magának. Ellenben a kevésbé vonzó fél sokkal szerencsésebbnek tartja magát ebben a párkapcsolatban, amiért ilyen vonzó partnere van. Viszont hamarabb is érzi magát veszélyben, emiatt féltékenységi reakciói gyakran erőteljesebbek. Sok elmélet szerint, ha a féltékenység mentes a végletektől, nem mániás, akkor a kapcsolat mélységére és elkötelezettségére utalhat. Viszont a patológiás féltékenység rendkívül romboló lehet, mellyel érdemes szakemberhez fordulni. A reális önértékelés, önbecsülés és az önmagunk iránti tisztelet lehet a megoldás kulcsa.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

0: I'm a boomerang. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az Otthon Start program jelentős elszívó hatása a bérleti piacról. A vármegyeszékhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. Tudományos alapokon álló ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az alkalmazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legnagyobb javulást, hol a legjelentősebb az ökológiai lábnyomuk. Az egyetem közleménye szerint a szoftver a világon egyedülálló módon a magyar mikro, kis és középvállalkozások sajátosságaira épül, számviteli és működési adataik alapján számszerűsíti a környezetterhelésüket. Minden eddigi rekordot megdöntött a Pozsonyba látogató és az ott lévő szálláshelyeken legalább egy éjszakát eltöltő utazók száma az év első 5 hónapjában, közölte a szlovák főváros turisztikai szervezete. A regisztrált vendégek száma meghaladta a 500 000-t, ami 17,6%-os növekedés éves szinten. A korábbi csúcs 2019-ben volt, ezt most 2,4%-kal lépték túl, ami azt jelzi, hogy az idei esztendő a turizmus szempontjából minden idők legeredményesebbje lehet Pozsony számára. A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A dél-nógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott személy azzal, hogy aki rával, azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhére rúlt bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad.
1: Időjárás.
2: Ma többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gúcok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül. Reklám nélkül. Balaton Rádió.

kellemes napsütötte napot kívánok mindenkinek, na meg természetesen azt, hogy a lehető legjobban érezzétek magatokat. Egy olyan témával megyünk most tovább, amely pszichológia is, meg egy kicsit öltözködés is. Azt fogjuk megnézni, hogy milyen hatással van ránk az öltözködésünk. Számtalan modern kutatás támasztja alá, hogy amit viselünk, nem csak arra van befolyással, mások hogyan látnak bennünket, milyen első benyomást formálnak rólunk, hanem arra is, ahogy érezzük magunkat és ahogy gondolkodunk. Az utóbbi időben egyre több kutatás foglalkozik a divat, öltözködés pszichológiájának megértésével. A témát megközelíthetjük az észlelés felől, de az érzelmek és gondolkodás felől is. Napjainkra már régen túlléptünk azon az időszakon, amikor a ruhák csupán praktikus célokat szolgáltak. Már a társadalmi és evolúciós szempontok vezérlik, mit, mikor és hogyan viselünk. Az amerikai Northwestern University kutatásában azzal kísérleteztek, hogy a résztvevőkre az orvosokéhoz hasonló fehér köppenyt adtak. Akik ilyen ruhában voltak, gyorsabban és kevesebb hibával hoztak döntéseket, azonban ez nem volt érvényes akkor, ha azt mondták nekik, a fehér köppeny egy festői. Egy másik kutatásban azt figyelték meg, hogy azok a nők, akiknek fürdőruhában kellett matematikai feladványokat megoldaniuk, lényegesen rosszabbul teljesítettek, mint azok, akik melegítőt viseltek. Karen Pine, az angol Hertfordshire-i egyetem professzora kutatásában Superman emblémával ellátott pólóba öltöztette vizsgálata résztvevőit, és azt találta, hogy így felsőbbrendűnek és fizikailag erősebbnek tartották magukat a többi egyszerű pólóba öltözött diákhoz képest. Szintén ő volt az, aki kimutatta, hogy a nők kétszer olyan gyakran vesznek fel farmert, amikor lehangoltak, mint amikor boldognak érzik magukat. Boldogság esetén nagyobb eséllyel választják ugyanis a kedvenc ruhájukat. Az evolúciós pszichológiai kutatások szerint a nők kihívóbban öltözködnek a menstruációs ciklus ovulációs szakaszában. Ezt az eredményt az indokolja, hogy ilyenkor a legnagyobb a teherbeesés esélye, ezért tudattalanul is igyekeznek a nők az öltözködésükkel növelni esélyeiket. Roberts és munkatársai a színek hatását vizsgálták, és találtak egyet. Ami kiemelkedett a többi közül, ez pedig a piros szín volt. A férfiak sokkal vonzóbbnak ítélték meg azokat a nőket, akik pirosat viseltek, de ez nem érvényesült a nők egymás iránti megítélésében. Pont ide tartozik egy másik kutatás is. Itt azt mutatták ki, hogy azok a pincérnők, akik piros színű felsőben szolgálnak fel, több borravalót kapnak, mint akik bármilyen más színben. Munkahelyi környezetben kompetensebbnek ítélik meg azokat a nőket, akik visszafogottabban öltözködnek, mint akik kihívóan, illetve egy állásinterjúnál nagyobb eséllyel választják azt a női jelöltet, aki kicsit maszkulinabb ruhákban van, mint aki nagyon hangsúlyozza a nőiességét. Ezt már Karen Pine állapította meg Mind What You Wear című könyvében. Ugyanebben a könyvben megemlíti azt a kutatási eredményt is, hogy az emberek megbízhatóbbnak találják és szívesebben adnak kölcsönpénzt annak, aki hozzájuk hasonlóan öltözködik. Sőt, aki a munkahelyén a főnökhöz hasonló ruhákat visel, hamarabb kaphat előléptetést és komolyabb feladatokat bíznak rá. Írja a mindset.co.hu weboldal. A ruhapszichológia után azt gondolom, most már csak az alkalmazáson van a hangsúly, úgyhogy aki kedvet kapott ezen kutatási eredmények alapján, nyugodtan bevetheti őket munkahelyen vagy akár szabadidejében. Mi most pedig más jellegű bevetésre indulunk, jöjjenek a slágerek!

Ez a Balaton Rádió, kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak. Komoly korlátozásra készülnek a Balatonon, írja az infostart.hu. Jönnek a részletek. Az önkormányzatok ugyanis beleszólási lehetőséget kérnek, hogy mit lehet megépíteni a Balaton környékén. Indoklásuk szerint több a Tómederben épített vízi létesítmény jelentősen torzítja a település képet, a látványvédelmet és a települések arculatát. A Balatoni Fejlesztési Tanács azt kéri a jogalkotóktól, hogy a Balatonparti települések önkormányzatainak lehessen beleszólása azoknak a létesítményeknek, épületeknek a megépítésébe vagy elhelyezésébe, melyeket a közigazgatási területük Tómederbe eső részén terveznek. A Balatoni Fejlesztési Tanács térségi kezdeményezésre tűzte napirendre a témát, és legutóbbi ülésén felhatalmazta a tanács két elnökét, hogy kérésükkel kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot a Belügyminisztériummal, az Építési és Közlekedési Minisztériummal, valamint a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériummal. A Balatoni Fejlesztési Tanács a jogszabályi feltételek kidolgozását kezdeményezi a cél érdekében. A jelenlegi joggyakorlat alapján az önkormányzatok az építésügyi engedélyezési eljárás előtt adhatnak településképi véleményt az építésügyi hatósági engedély kérelemhez, de ez a hatály nem terjed ki a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti vízi munkával kapcsolatos építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra. Ez azt jelenti, hogy a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra jelenleg nem terjeszthető ki az önkormányzatok településképi véleményezési hatásköre. A Balaton kiemelt jelentőségű természetmegőrzési és különleges madárvédelmi terület, illetve része az Európai Unió által létrehozott összefüggő európai ökológiai hálózatnak, a Natura 2000-nek. Így egyáltalán nem mindegy, milyen beruházásokat indítanak a közvetlen környezetében. A vízparttal rendelkező települések közigazgatási határai szárazföldön és a vízfelszínen is rögzítve vannak. A Balatoni Fejlesztési Tanács leginkább azért fordult a jogalkotókhoz, mert a Balatonparton vagy a Tómederben épített vízi létesítmények nagy mértékben befolyásolják, torzítják a településképet, a partról nyíló látványvédelmet vagy a települési arculatot. Ezért a tanács szerint az önkormányzatokat is megilleti a véleményformálás, valamint az észrevétel tételek lehetősége. Most pedig egy újabb sláger következik itt a Balaton Rádióban.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Awesome!
1: Megint egy nagyszerű zenei slágert hallhattunk itt a maratoni balatoni zenefolyamban. Mindannyian ismerhetünk olyan embereket, akik egy bizonyos téma kapcsán tévedhetetlennek hiszik magukat. Álláspontjukat a legjobbnak, sőt, talán az egyetlen igaz véleménynek gondolják. Ezek az emberek többnyire úgy vélik, hogy az adott témában ők a legjobban informáltak, de vajon tényleg így van? Az a legjártasabb egy kérdésben, akitől a sziklaszilárd és megkérdőjelezhetetlen állítások származnak? Ezt vizsgálta meg Michael Hall és Caitlin Ramey, eredményeket pedig közzé is tették a Journal of Experimental Social Psychology nevű folyóiratban. A kutatók különbséget tettek az szerint, hogy valaki az álláspontját mások felett állónak érzi, vagy csupán csak helyesnek. Előbbi magában foglalja azt a meggyőződést, hogy a véleményünk jobb, mint másoké. Ennek a szélsőséges megnyilvánulása az, amikor azt gondoljuk, hogy miénk az egyetlen létező és elfogadható álláspont. A kutatók igyekeztek olyan embereket bevonni a vizsgálatba, akik különféle, jellemzően megosztó és vitatott politikai kérdések kapcsán úgy nyilatkoznak, hogy a véleményük megkérdőjelezhetetlen és más vélemények felett álló. Ezt követően tesztelték, hogy valójában mennyire is tájékozottak az adott témában. Az eredmények tanúsága szerint ezeknek az embereknek a valóság észlelése nem volt túl közeli kapcsolatban a valósággal. Jelentős szakadék tátongott a vélt és a tényleges tudásuk között, vagyis túlbecsülték a tájékozottságukat. Ezzel szemben azok, akikre ez a fajta beállítódás kevésbé volt jellemző, hajlamosabbak voltak alábecsülni a témával kapcsolatos tudásukat. Úgy tűnt továbbá, hogy a tévedhetetlenség illúziója önfenntartásra törekszik. Az önmagát tévedhetetlennek gondoló ember aszerint szelektálja a környezete felől jövő információkat, hogy melyek azok, amik megerősítik az álláspontjában, ezeket beengedi a szűrőjén, azokat pedig negligálja, melyek alapján újra kellene értékelnie addigi véleményét. Ez azért egy szerencsétlen felállás, mert ezáltal pont annak a lehetőségétől esik el, hogy tájékozottabb legyen az adott témában. Örömteli ugyanakkor, hogy nem bizonyultak reménytelennek ezek az emberek abban az értelemben, hogy nyitottak voltak a kritikus feedbackre. Ha a kutatók visszajelezték nekik, hogy bár a sziklaszilárd véleményük ellenére alacsony pontszámokat értek el a témában, birtokolt tudás tekintetében, és hogy ez a tendencia elmondható általában arról a csoportról, akik tévedhetetlennek hiszik magukat, akkor ezek az egyének befogadóbbá váltak addig negligált információ forrásokra is. Tehát összességében véve a kutatás nem hozott megdöbbentő eredményeket, már régóta ismert jelenség, hogy a képzettebb emberek hajlamosak alábecsülni tudásukat. Még azok, akik kevesebb jártassággal rendelkeznek, túlbecsülik azt, írja a Mindset Pszichológia szaklap. Ezek után csak annyit mondhatok, hogy laikus, zenei, érdeklődőként remélhetőleg egy jó slágert fogok nektek játszani.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Balaton Rádió éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Maratoni Balatoni című műsorszámunk volt. Az elmúlt 5 órában Szabó Ferencet hallhattátok, most megköszönöm a figyelmet és további kellemes rádiózást kívánok nektek. Sziasztok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Társadalmi célú reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: A hazánban alkalmazott földi szúnyoggyérít és a beporzó rovarokat is pusztítja. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfő választási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országban.

0: vezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie, a mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félre söprő módszereiből. A HUNREM Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai terepi vizsgálattal igazolták, hogy a hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. Jelentette be a szervezet, közölték, először végeztek itthon kontrollált megfigyelést arról, hogy a kémiai mentesítés a vérszívók mellett milyen hatással van más repülő élőlényekre. A szakemberek eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan közel felére csökkentette a kártevők számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a hasznos fajokat is. A felmérés különlegessége, hogy egyedileg mérte a beavatkozás hatékonyságát az őshonos és az inváziós, például az ázsiai tigris szúnyog és a koreai szúnyog egyedek esetében. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akoridák és az alfa kaprikordinák, óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Részletezték, előbbiek gyorsabb, finom fénycsíkot húzó csillaghullásról ismertek, még utóbbiak ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező jelenséget adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorra készleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra. A látvány fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy a társadalmi nyomásnak engedve eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. A tárcavezető helyettes nyilatkozatában azzal indokolta a döntést, hogy az utóbbi időben több, főként 10 éveseket érintő mikromobilitási baleset történt az országban. Hozzátette, a benyújtott törvényjavaslat az említett korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja.
1: Időjárás.
0: Többnyire napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, és elsősorban az Úszt-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gúcok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között várható.

0: A Starportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Starportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mértéktartónak tartod magad, vagy pedig van, amiben végletes vagy?
2: Rettenetesen workaholic vagyok, munkamániás, borzasztóan.
3: Hajnóci Soma, kétszeres világbajnok bűvész.
2: És ez állati, ez szörnyű.
1: De neked is, meg másoknak is, vagy csak neked, vagy csak másoknak?
2: Ez nekem,
1: vagy mindenki.
2: Elsősorban nekem szörnyű, mert én abszolút hiszek abban, hogy a hosszú távú boldogságnak a titka az ember életének a különböző területei között felállított és megtartott egyensúlynak a megléte.
1: Hiszel benne, de hát...
2: Hiszek benne, igen.
1: Ja, hogy pont.
2: Nincs, de hát.
1: Ja, okay.
2: Szerintem ez így
1: hiszen
2: van. Az van, hogyha az egyik életterület megborul, tehát hogyha csak dolgozom,
1: hát,
2: akkor nincs idő a egészségre, nincs idő a párkapcsolatokra, nincs idő a családra, a barátokra, a szabadidőre. De én azt gondolom, hogyha nem is időarányos egyensúlyt kell megtartani, de kell egyfajta egyensúly a hosszú távú boldogsághoz is, meg ahhoz is, hogy igazából szerintem egy ilyen hosszú távú egyensúly ez nagyon jó kiszolgálja a különböző életterületeket is. Hát én azt gondolom, hogy ha egészségesen élek, eljárok úszni, találkozok barátokkal, és van egy egészséges kapcsolatom, amikkel foglalkozok, lehet, hogy picit kevesebbet tudok munkával foglalkozni, de ott ugyanúgy tudok akkor kreatív lenni, és ott is ki tudom élni magamat. Ugyanúgy, hogyha boldog vagyok a munkában, lehet, hogy úgy, akkor boldogabb leszek az otthoni kapcsolatomban is, mert hogy tehát van egy egyensúly.
1: Na de ez most megvan? Mert mondtad, hogy munka az elképesztő mértékben...
2: Nekem ez szakaszosan van meg. Én sajnos bele-bele csúszok időről időre abba, hogy feldolgozom magamat. Hmm. És ez azért van, ennek két oka van. Egyrészt, mert egy olyan nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy tulajdonképpen majdnem minden, amivel foglalkozok, szeretem. Imádok bűvészkedni, imádok színpadon lenni, imádok előadni, imádok szórakoztatni, imádok társasjátékot fejleszteni, imádok videókat készíteni, videót vágni, és nem csak, tehát hogy nem is csak az van, hogy ezekből mindent meg kell, hogy csináljunk, hanem itt is lefölözhetjük, tehát mi válogatjuk meg, hogy mit csinálunk, tehát a legjobb részét csinálhatom meg a különböző érdeklődési területeimnek, és egy olyan nagyon sziszifuszi helyzet elé kerültem az életben, hogy nagyon sok olyan dologra kell megtanulni nemet mondani, amit még lehet, hogy szívesen meg is csinálnék. És emiatt sokszor bele-bele csúszok abba, hogy bizony túlvállalom magamat, viszont utána akkor meg teljesíteni kell, a drive megvan, hogy ugye a projekteket én nem hagyok félbe, tehát akkor végig visszük ezeket. Ez az egyik oka. A másik oka pedig az, hogy én hajlamos vagyok arra, hogy pont a karrieremben van egy nagy mértékű siker, amit elértem, és tudom, hogy ez működik, és ez örömet okoz, hogy sokszor, amikor más életterületeken vannak problémák, akkor bele úgymond menekülök az alkotásba, és ezeket a lukakat betömöm munkával, mert itt ennek mindig van egy ilyen pozitív visszacsatolás, egy sikere. De ez nem megoldás, és erre így idővel rá kellett, hogy jöjjek, és ezt a balanszot próbálom egyensúlyozni. Nyilván nem lehet egy tökéletes balanszot kialakítani senkinek, mert emberek vagyunk és nem robotok, de azt gondolom, hogy hosszú távú egyensúlyt fel lehet úgy állítani, hogyha éppen van olyan időszak, hogy kicsit többet dolgozol, akkor egy kicsit többet pihensz. Ha éppen egy kicsit többet pihentél, akkor egy picit több munka bejöhet a képbe. Tehát, hogy valahogy ezt így okosan és ügyesen kell csinálni.
1: Egyébként érdekes, ahogy mondod, tényleg, hogyha valamilyen élettérben valami nehézség van, hogy nem annyira működik, akkor például munkával meg tudod azt oldani, hogy sikerélményre teszel szert, és akkor mégiscsak jól vagy.
2: Igen, csak ettől nem vagy jól. Tehát ez egy illúzió, ugye, mondja a bűvész. Ráadásul ez egy érdekes dolog előadóként, azért nagyon sok szeretetet kapok a nézőimtől, meg a követőimtől, akár színházban, akár videókban. Nap, mint nap jönnek oda, otcán, gyere, fotózkodjunk, de szeretem az munkásságot, így meg úgy. És ez egy nagyon szuper dolog. De ez egy feneketlen zsákból kúszik bele ez a sok szeretet. Tehát ez a szeretet nem fogja mondjuk a párkapcsolati szeretetet pótolni neked az életedben. Tehát ebben nagyon kell vigyázni, hogy mindent a helyén kezeljünk szerintem.
1: Igen.
0: Starportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: hónapra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Párportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: De akkor összességében most például munkamánia? Az van? Még? Vagy volt? Vagy...
2: Nem van. Tehát, hogy, hát ez nem azt jelenti, hogy...
1: Csinálásmánia egyébként. Ez jutott eszembe, miközben mondtad még, hogy te tulajdonképpen csinálni szeretsz, nem? Tehát te tulajdonképpen magát a csinálást szereted, hogy minden, amit csinálsz, azt olyan jó csinálni, és reggeltől estig csinálni.
2: Én nagyon szeretek semmit is csinálni, csak nehezen engedem meg magamnak.
1: Hát az micsoda?
2: Semmit csinálni?
1: Igen.
3: Hajnóci Soma, kétszeres világbajnok bűvész.
2: Hát te is férfi, hogy ezt tudod?
1: Nem. Hát hogy érted?
2: Tudod, a fejünkben van egy olyan kis fiók.
1: A semmi?
2: Amit kinyitunk, és abban nincs semmi. És amikor eljutunk oda, hogy hazamegyünk és lejük, akkor kinyitjuk ezt a fiókot. És ez amikor a nők nem értik, hogy mi mit csinálunk, és mondjuk, hogy hát semmit. De hogy ez valid, és ez létezik.
1: Ez fiók.
2: És ez nagyon jó, hogy ez van.
1: Nincsenek benne se hangok, se képek, semmi.
2: Tudod, amikor látod a csávot, hogy így... Na akkor csekkoljad semmi fiókot.
1: Hát olyankor alszik. Nem? Neked van tényleg ilyen?
2: Nem tudom, te nyitott szemmel alszol, vagy?
1: Hát nem, becsukjuk, és akkor semmi fiók nincs.
2: Igen.
1: Van?
2: Szerintem biztos, hogy van.
1: Van?
2: Igen.
1: Mikor? Hol?
2: Nem tudom.
1: Ugye, hogy te se tudod, nincs. Evésben lehet, hogy mértéktartó vagy.
2: Hát...
1: Ivásban is, tehát például bárhol valami kivel kocintanál, biztos, hogy utána nem kocingatná hajnalig, hanem hát, mértéktartás.
2: Ivásban olyan szinte mértéktartó, hogy gyakorlatilag nem iszom,
1: na,
2: tehát alkoholt.
1: Mértéktartás, tessék.
2: Igen.
1: Hát megyünk tovább, mindenben a mértéktartás.
2: Na? Nem mindenben, de valamiben. Szerintem ezt...
1: Fegyelmezett.
2: Nem mondanám, én a ivást is úgy, hogy én 6-7 éve nem iszom egyébként alkoholt igazán, és úgy hagytam abba, hogy így gondoltam, hogy tisztítok egy, úgy, hogy én, engem érdekelt, én végeztem alapfokú szommelier képzésnek, szóval érdekelt komolyabban ennek a művészete, és akkor tisztítottam egy hétig, kettőig, hogy ilyen kicsit tizen, és olyan jól esett, hogy tisztítok akkor még 2-3 hétig, és akkor így maradtam. És én úgy maradtam így, hogy én azt mondtam, hogy ha nekem lesz kedvem inni, iszok, én nem akarom magamat ebben limitálni, csak annyira jól esett, hogy nem iszom, annyira kiegyensúlyozott az energia háztartásom, mióta nem iszom, hogy én rájöttem, hogy nekem igazából jobb az élet, ráadásul nem kell megküzdeni ezekkel a rohadt másnapokkal, amiben iszonyú rossz vagyok. Hát én vagyok a világ legrosszabb másnaposa, tehát belem a fel lehet törölni a padlót, ha másnapos voltam. Nagyon, nagyon gyűlöltem, és azt gyűlöltem legjobban, hogy egy nap elmegy az értékes életemből arra, hogy fáj a fejem, és én rosszul vagyok, meg nem tudom.
1: És mások felmosnak veled.
2: Igen.
1: Hogy mondtad.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: A mértéket például tartod evésben. Biztos szívesen ennél kétszer annyit is.
2: Kivétel az, amikor lemegyek anyukámhoz, és nagyon finom ételekkel vár.
1: És megengeded magadnak, hogy ott például többet egyél, mint amennyit hétköznap megengedsz magadnak?
2: Természetesen igen, igen? És ezt is szoktam egyébként az embereknek javasolni, hogy most nem arról van szó, hogy mindenki egész életében folyamatosan diétázon, és odafigyeljen a táplálkozásra.
3: Czanik Balázs életmód tanácsadó.
2: Én azt gondolom, hogy ha valaki készül egy versenyre, akkor az nagyon szükséges ahhoz, hogy valaki tényleg betartson egy ilyen rendszer. Viszont magára hétköznapi életre, hogy egészségesen élj, vagy egészségesebben táplálkoz, ehhez erre nincsen szükség. Tehát a pont az, én azt is szoktam javasolni, hogy tegyünk be csalónapokat, mikor lemegyünk mondjuk a szülőkhöz, hogy jön egy karácsony, jön egy húsvét, amikor lemész a szülőkhöz. Most gondold el, hogyha lemész...
1: Csalónap? Erre belegondolok.
2: Csalónap?
1: Csalónap. Hát, nem csak kérdezni. De vigyázz, miket mondasz, mert én nem tudom, hogy 5-6 évvel ezelőtt én akkor, amiket ott mondtál, én komolyan vettem, és ha most is mondod csalónap, aztán pár év múlva majd visszajövök, és én nagy felfújt ember leszek, mert betettem a csalónapokat, mondom majd, és utána már minden nap csalónap lett, mert én például nálam nincsen csalónap, hanem minden nap ugyanazt csinálom, mert én azt mondom, hogy akkor konkrétan, akkor ha betartom, akkor minden nap ugyanazt, mert hát egy csalónap, akkor utána kedvem lenne még egyhez, mert akkor heti két csalónap. Na most még egyszer csalak, mit számít, belefér?
2: Igen, csak nagyon sok esetben ugye attól függ, hogy minden ember másképp reagál, minden ember másképp tud betartani különféle akár táplálkozási rendszereket, vagy edzésterveket, és ezért is szoktuk ezt, hogy ki kell silabizálni azt, mert van, aki nagyon monotonon tud tartani egy táplálkozási rendszert, hosszú távon is, akár te. És rengeteg élsportoló, és rengeteg olimpikon. Viszont azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak úgy, akik kimondottan mondjuk azt mondom, hogy szeretne enni most egy pizzát, szeretne enni most egy hamburgert, vagy bármi egyebet, nekik be kell ittatni a csalónapokat, hogy utána vissza tud őket állítani. És egy-egy nappal, mondjuk egy héten, mondjuk egy nap egy ilyen csalónapot beiktatsz, azon nem követsz el olyan nagy hibát, mint hogyha két hét vagy két hónapig csinálsz egy diétát, majd utána 8 hónapig folyamatosan magas szénhidrátató mételeket fogyasztasz. Tehát igazán próbáljuk meg megtalálni tudod mindig azt az egyensúlyt, ami által mindenki elérheti a célját.
1: Tehát én magamból kiindulva, hogyha én egyszer megengedném, hogy most egyszer mindenfél itt telezabálom magam, akkor utána már csak nehezebb lenne legközelebb megállni.
2: Igen, de van akinek meg pont ez a segítség, vagy pont ez a dolog, ami kell hozzá. Érdekes egyébként ez az egész tematika, mert ezért is nagyon nagy keletje van ugye a személyi edzőknek, meg a személyi tanácsadóknak, akik a táplálkozási dolgokat írják.
1: Szigorúan ott állnak, szinte egy ostorral, hogy nincs több szendvics.
2: Ezért nem kell őket így elképzelni, van náluk kettő is. Nem, de pontosan az egésznek a lényege, hogy ezeket személyre szabottan kell felépíteni, és mindenkinek a olyan dolgot kell összerakni, ami hosszú távon tartható.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: A hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérít és a beporzó rovarokat is pusztítja. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfőválasztási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie, a mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük

0: kiszedett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félre söprő módszereiből. A Honrem Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai terepi vizsgálattal igazolták, hogy a hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. Jelentette be a szervezet, közölték, először végeztek itthon kontrollált megfigyelést arról, hogy a kémiai mentesítés a vérszívók mellett milyen hatással van más repülő élőlényekre. A szakemberek eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan közel felére csökkentette a kártevők számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a hasznos fajokat is. A felmérés különlegessége, hogy egyedileg mérte a beavatkozás hatékonyságát az őshonos és az inváziós, például az ázsiai tigris szúnyog és a koreai szúnyog egyedek esetében. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akoridák és az alfa kaprikordinák, óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Részletezték, előbbiek gyorsabb, finom fénycsíkot húzó csillaghullásról ismertek, még utóbbiak ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező jelenséget adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorra készleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra. A látvány fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy a társadalmi nyomásnak engedve eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. A tárcavezető helyettes nyilatkozatában azzal indokolta a döntést, hogy az utóbbi időben több, főként 10 éveseket érintő mikromobilitási baleset történt az országban. Hozzátette, a benyújtott törvényjavaslat az említett korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja.
1: Időjárás.
0: Többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel is, elsősorban az Úszt-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gúcok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között várható.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Na jó, hát most egyébként akkor tényleg a mérték az nálad, akkor most ez hogy van? Hogy például, nem tudom, kocintás van, akkor tartod a mértéket, szerintem egy kicsit kocint, az kész. Tehát nem viszed túlzásba.
2: Őszintén szóval nekem nem nagyon vannak ilyen káros szenvedélyeim, tehát hogy nagyon ritkán iszok például alkoholt is, tehát szerintem egy évben kétszer vagy háromszor. Más jelenlő káros szenvedélyem szerencsére nincsen, és nem is volt. Tehát innentől kezdve ez egy viszonylag egyszerű történet.
1: Akkor itt is végletes vagy, ha úgy vesszük, hogy nulla.
2: Igazán őszintén szóval nem is hiányzott sosem, meg nem is tetszett.
1: El se kezdted.
2: Igen, úgyhogy az én, azt mondom, hogy mindig azt mondom, hogy az én káros szenvedélyem az általában az edzés.
3: Zanik Balázs életmód tanácsadó.
2: Tehát én mondjuk az edzés az nagyon fontos. Tehát mondjuk én elmegyek nyaralni, ott is általában mindig keresek valamilyen elfoglaltságot, amivel egy kicsit át tudom magam mozgatni.
1: Na és akkor téged, például személy szerint téged hogy képzeljelek el, hogy mondjuk tényleg, ha mondjuk egy nyaralás van, és ott van egy jó kis evés, sütemények, és akkor mondják neked, Balázs, itt a finom torta, nézd csak, szeljük, marcipán a tetején, nem tudom, hú, de finom, még egy kis habot rá, akkor te is nyugodtan tele zabálod magad, már elnézést a kifejezésért?
2: Őszintén szóval én azért romra nem szoktam magam menni, de mégis az, amikor van egy ilyen eset, amit most nem mondasz,
1: hát
2: én nagyon szívesen oda megyek és megkóstolom azt a marcipános tortát, tehát nincsen ezzel olyan nagy gond.
1: Kóstolod, vagy pedig hú, de finom. Eszek
2: belőle, onnantól kezdve magam, azt lemegyek egy órával, többet egyszer.
1: Na ez az, látod, hogy akkor, na, tehát akkor benned van, hogy azt le is kell dolgozni.
2: Természetesen igen, de ez nem baj, mert azt gondolom, hogy kell valami, amivel elengeded magad, tehát egy kicsit többet eszel, viszont tudod nagyon jól, hogy ez mivel jár, onnantól kezdve lemész az edzőterembe, majd egy kicsit többet edzel, vagy egy pár napig egy kicsit jobban figyelsz oda a táplálkozásodra, kicsit visszaveszel a szénhidráton, és ezekkel lehet tök jól játszani.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dolmány Attila, színész, rendező.
2: Most már úgy érzem, hogy eljutottam abba a korba, amikor például anyagi kérdésekben elég erősen mértékletes tudok lenni. Régen nem voltam az, régen végletes voltam.
3: Végletes, tehát rengeteg pénz jött.
2: Hedonista voltam. Azért volt a pénz, hogy elköltsem. És nem érdekelt
3: sem. Egy pillanat alatt bármennyit,
2: bármire.
3: Szórtad.
2: Játékra, CD-re, DVD-re, piára, kajára, bármire, csajokra. Sőt, hát főleg azokra. Amiben szintén mértékletes vagyok, ez az étel, tehát hogy csak annyit főzni, amennyit megeszünk. De az fogjon, gyűlölök ételt kidobni.
3: Csak annyit enni, amennyi pont kell a működésedhez, vagy néha tele eszed?
2: Semmiféleképpen nem akarom túlenni magam. Soha. Pont annyit, amennyi elég.
3: Magyarul akkor figyelsz egy pontos, betartott mérték az étkezés kapcsán.
2: Igen.
3: Végig megyünk egy pár dolgon, tehát akkor lehet, hogy te vagy a mértéktartásnak most már az embere?
2: Hát bizonyos szempontból lehetséges ezt mondani.
3: Azt mondod, a pénz például, akkor pénz amennyi van, figyeled, beosztod, mértéktartóan.
2: Természetesen azt
3: orciózod, igazgatod, de igen, mértékeket vizsgálod.
2: De például beszélgetések. Na ebben viszont nem tartok mértéket.
3: Hogy érted?
2: Én ezt úgy értem, hogy amikor a feleségem 11:30-kor éjjel már azt mondja, hogy szeretne aludni, én képes vagyok akkor is beszélgetni arról, hogy de eszembe jutott egy téma is, hogy nem tudom.
3: Hát ez egy jó példa egyébként, mert akkor tulajdonképpen másnap hullafáradtan fogsz felkelni, és utána mosott rongyként leszel jelen ott, ahova mész. Csak azért, mert nem tartottad a mértéket, hogy egyszer nem bírtad abba hagyni, hogy most már le kell feküdni, aludni. Hiába mondja, hogy de most már adikám,
2: ez is
3: most
2: egy
3: már
2: nagyon, de nagyon érdekes
3: kellene.
2: Dolog ez, Szabolcs, mert ugye én ebből érek. Ha? Tehát színpadon, filmen, szinkronban beszélek. Emellett kommunikálok, beszélgetek. Nagyon szeretek is beszélgetni. De amikor egyszer, nem olyan régen volt egy olyan, hogy valami 30 akárhány órán keresztül nem aludtam, mert egész éjjel forgattam, és reggel szinkron, előtte is szinkron, minden. És amikor a harmadik helyre mentem le szinkronizálni, én nem éreztem, nem hallottam igazából, csak azt vettem észre, hogy többször állunk meg, többször bakizom. És annyit mondott a szinkronrendező, hogy figyelj, holnap ki tudsz jönni reggel 9-re? Mondom, mert nagyon kásásan beszélsz. És ez nekem nem tűnt fel. Mm-hmm. Tehát annyira elfáradtam abban, hogy én beszéltem 36 órát, hogy egyszerűen nem működött már a dolog.
3: Ez olyan, mint a részeg ember hangja, hogy ő maga nem veszi észre.
2: Hogy összemossa.
3: És így jól akarod.
2: Igen, tehát a mértéket mindenben tudni kell tartani szerintem. A végletesség is jó.
3: Hát most mondod ezt, de aztán éjszaka mégiscsak nyomod a beszédet, és nem vagy képes.
2: Igen, de most például itt volt ez a végletességnek a története, hogy addig nyomtam a munkát, addig beszéltem, hogy egyszer csak eljutottunk oda, amikor már nem ment. És haza kellett mennem, hogy itt a vége. Mértéket kell tartani, nem szabad ennyit vállalni, nem szabad így gondolkodni, haza kell menni, le kell feküdni, aludni.
3: Tanultál belőle?
2: Tanultam.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dolmány Attila, színész, rendező.
2: Például az is egy nagyon furcsa emberi dolog, hogy meg kell tanulni nemet mondani. És ez mindenben létezik.
3: Na hát a mérték, tényleg ez a mit mérték. Vállal az ember?
2: Igen.
3: Hát akkor nemet mondani tudsz.
2: Abszolút, és muszáj is.
3: De lehet végletesen is nemet mondani, hogy egy idő után az ember már mindenre nemet mond.
2: De az meg hülyeség.
3: Hát persze, hogy
2: az meg hülyeség.
3: De hát lehet, csak nem csak
2: tárgyal. Lehet, mi lehet, de minek, ha nem muszáj. Ja, tehát,
3: mennyire kap el a végletesség téged mostanában? El tud kapni?
2: Nem, már nem.
3: Nem kap?
2: Nem. Most már ott tartok, hogy amikor azt érezném, hogy most túllövök a célom, teljesen mindegy, hogy mivel kapcsolatban.
3: Dorbézolás.
2: Akkor jön a Dolmány Attilának az a fele, amikor azt mondja, hogy nem.
3: És szól, és...
2: És szól, és akkor megáll. Igen, és
3: megállítod
2: és
3: magad. Tehát mondjuk dorbézolás. Másnap éppen nincs feladat, de másnap délután mondjuk 3-ra ott kell lenned valahol. Este éjszaka megy a dorbézolás, ünnepeltek mondjuk a születésnapodat.
2: Hát kialszom magam is.
3: De jó, de akkor már hajnal 4 óra van, és azt mondják végig, hogy gyere Atikám!
2: Hajnal 4, hát én akkor már régeség a bal oldalamra fordulok, én nem írok olyan sokáig föl.
3: Nem, akkor mondjuk hajnal 2-kor azt mondják, hogy gyere, még átmegyünk egy hajóútra, még bemegyünk.
2: Ha már érzem, hogy fáradt vagyok, és már túl vagyok a ponton,
3: akkor már nem.
2: De hát
3: egyszer van születésnapod, Atikám, hát nem most vagy 48 éves, menjünk már! Nehogy már elindulj.
2: Tehát amikor érzem magam, hogy az már nem kell, az a következő, akkor ott én vége.
3: Jó van, akkor csak elkísérünk, még útközben megállunk, leülünk egy kicsit, mert tudjuk, hogy azt szereted.
2: Nem.
3: Akkor hozzád beúrunk egy kicsit, ott még legalább tudunk egy kicsit.
2: A legjobb barátommal szoktuk ezt csinálni, hogy behív a városba, egyszer-egyszer összefutunk, és akkor mit tudom, Jókai téren üljünk be, és elkezdünk beszélgetni, és nézem az órámat. De mi van? Na figyelj, azért, mert te hajnali 5-kor fekszel le aludni, mert te akkor kelsz fel, amikor akarsz, akkor dolgozol, amikor akarsz, akkor írsz, amikor akarsz, az egy dolog. De nekem megy a vonatom. Tehát én 11:30-nél tovább nem tudok maradni.
3: Kikeresi neked, hogy 1:20-kor is indul egy vonat?
2: De nem tudja kikeresni, nem.
3: Nézd meg, itt van, nézd meg, nézd, 1:20-kor
2: indul. Tudom, hogy hol a vége a dolognak.
3: Igen, de ez egy külön járat.
2: Ezt hívják úgy, hogy mérték.
3: Hívtunk neked egy taxit, elrendezünk.
2: Nem hívunk nekem taxit, mert nem akarok taxival hazamenni.
3: Hazavisz, Sanyi.
2: Nem akarok 10 000 forintot kifizetni egy taxisnak azért, hogy hazamenjek, mert a vonattal haza tudok menni 20 perc
3: alatt. Sanyi arra fog menni.
2: Sanyi se érdekel, akkor se.
3: Hadd vigyem már haza.
2: Nem
3: még egy órát hallani,
2: most
3: szereti a rajzfilmből a hangodat. És képes vagy ott hagyni, tehát...
2: És képes vagyok ott hagyni.
3: Megteszed. Egyszerűen nem lehet.
2: De régen nem tudtam megtenni. De régen könnyű volt a helyzetem, mert belaktam a 6. kerületbe, érted? Hát most ott kocsmáztam hajnali 2-ig a Deák téren, és hazasétáltam, kész. Hát ennyi. De most már, amikor kilakom a város szélén, hát azért ez már nem ugyanaz.
3: Szóval semmi véglet. Egyszerűen mindig tudod a mértéket tartani.
2: De figyelj, most már hova? 20 évesen lehetett végletek nélkül élni, de most
3: biztos,
2: már nem lehet.
3: Biztos, meg könnyen lehet, hogyha így mélyebben megvizsgáljuk, egyszer csak kibújik a szög a zsákból, hogy mondjuk az én nem tudom. Nem tud kibújni a szög a zsákból?
2: Most már nem.
3: Nem tud.
2: Nem.
3: Szabályozott, rendszerezett életet élsz keretek között.
2: A saját magam szabályai szerinti rendszerezett életet élek, igen. Ez nem azt jelenti, hogy ettől függetlenül...
3: Lehet, hogy
2: nagyon
3: abban
2: nagyon furcsa ez. Feleségem is mindig kérdezi, hogy minek kelek én föl vele, hogyha nincsen dolgom. Hm? És 7:30-kor föl kelek vele. És mondom, azért megcsináljam a kávédat. Meg itt a kávét, elmegy dolgozni, és visszafekszem. És akkor alszom még egy órát, vagy egy másfelet.
3: Szereted.
2: De egyszerűen benne van már az élet ritmusomban az, hogy én fölébredek vele együtt.
3: Végletesen szereted.
2: Hát mondjuk őt így.
3: Hát?
2: És ebben például nem vagyok vele szemben mértéktartó.
3: De akkor mindig nem voltál ilyen? Egyszer csak
2: mértéktartó?
3: Volt egy... Igen. Végletes volt, és hol volt a váltópont?
2: Én azt hiszem, hogy akkor volt, amikor a mostani feleségemmel összejöttünk. Most már úgy érzem, hogy eljutottam abba a korba, amikor elég erősen mértékletes tudok lenni. Régen nem voltam az.
1: Hajnóci Soma, kétszeres világbajnok bűvész.
4: Én abszolút hiszek abban, hogy a hosszú távú boldogságnak a titka az ember életének a különböző területei között felállított és megtartott egyensúlynak a megléte.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Management.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.

0: A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az otthonstart program jelentős elszívó hatása a bérleti piacról. A vármegye székhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. Tudományos alapokon álló ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az alkalmazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legnagyobb javulást, hol a legjelentősebb az ökológiai lábnyomuk. Az egyetem közleménye szerint a szoftver a világon egyedülálló módon a magyar mikro, kis és középvállalkozások sajátosságaira épül, számviteli és működési adat alapját számszerűsíti a környezetterhelésüket. Minden eddigi rekordot megdöntött a Pozsonyba látogató és az ott lévő szálláshelyeken legalább egy éjszakát eltöltő utazók száma az év első 5 hónapjában, közölte a szlovák főváros turisztikai szervezete. A regisztrált vendégek száma meghaladta a 500 000-t, ami 17,6%-os növekedés éves szinten. A korábbi csúcs 2019-ben volt, ezt most 2,4%-kal lépték túl, ami azt jelzi, hogy az idei esztendő a turizmus szempontjából minden idők legeredményesebbje lehet Pozsony számára. A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A dél-nógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott személy azzal, hogy a kirával azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhére rúlt bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad.
1: Időjárás.
0: Ma többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel és elsősorban az Úszt-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gúcok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között várható.

0: Sportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Megengeded magadnak, hogy hibázz?
2: Hát ha nem engedném meg, akkor nagyon nehéz életem lenne, az azt biztos. Hiszem. Mert hogy gyakran hibázok, és hogyha mindig megdorgálnám magam, akkor végeredményben így élném az életem, hogy egy szüntelen dorgálás.
1: Tóth Szabolcs humorista.
2: Úgyhogy nem gondolkodtam el ezen, hogy megengedem-e magamnak, vagy nem, hanem inkább így elfogadtam, hogy hát másképp nem is nagyon lehet élni.
1: Szekér Gergő, énekes dalszerző.
3: Belehal az ember, ha nem engedi meg magát.
1: Hát bele lehet éppen halni.
3: Bele. Volt egy időszak, amikor
1: belehalszál majd, nem?
3: Igen, azt éreztem, hogy ha nem tudok 120%-on teljesíteni, bár a 100 sem elég sokszor, akkor nekem ezt nem érdemes csinálni.
1: Fehér Balázs, énekes.
4: Mindig volt bennem egy olyan szándék, hogy én szeretnék a maximumon teljesíteni.
1: És ez meg sikerült?
4: Már sokáig megfelelési kényszerből jött, és magamat nem inkludáltam ebbe a folyamatba, tehát nem voltam ott, csak a jó teljesítmény volt, de nem volt ott az én jó érzésem. Tehát fontos, hogy az ember ebben is folyamatosan önvizsgálatot tartson, és figyelje a saját jó érzését. Nem az a lényeg, hogy mit csinálsz, hanem az, hogy hogy érzed magad. Szól a dalom is. Van egy konkrét két ilyen sor, tehát hogy a törött virág azért tört el szegény, mert elfelejtette saját magát. Ő csak gyönyörű szép virágokat akart mutatni a külvilág felé, hogy mindenki imádja őt, de közben elfelejtette, hogy neki be kell osztani a vizet, a napfény, neki ehhez kellenek dolgok, leginkább a saját jól léte kell ahhoz, hogy tényleg hosszú távon tudjon olyan szépséget adni a világnak, ami meg egy olyan példát mutatni, ami hosszú távon értékes, nem csak egy ilyen rövid távú virágzás, meg elájulás tőle.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Hallgatjuk a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Sportportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kovács Lázár, séf.
2: Mondjuk a vendéglátás területét nézzük, mondjuk egy ételre revetítve, persze bennem is van egy természetes druk, hogy az a legjobban sikerüljön, a legfinomabb íz kerüljön az asztalra a vendégek elé, hogy a legjobb minőségű alapanyagokból tudjak főzni, és ha például becsúszik egy olyan hiba, hogy az az alapanyag mondjuk nem érkezik meg, vagy helyettesíteni kell, vagy éppen valami miatt nem tudom elkészíteni azt az ételt, mert nem tudom elkészíteni olyan minőségben, akkor inkább nem készítem el. Szóval már annyiszor ráfaragtam, hogy most már ilyen idős fejem, már tudom azt, hogy mikor kell nemet mondani.
3: Hát jó, de mondjuk várják. Nem érkezett meg az alapanyag, de várják. Na akkor reméljük, Lázár, kész lesz az a csemege, mert azért jöttünk, mondják neked. És nincs ott az alapanyag.
2: Hát erre van egy sztorim, amikor a washingtoni nagykövetségnek voltam a séfje, akkor egy vacsora esten, ami ugye az alsó szinten volt, azt ugye a konyhával egy étellift köti össze. Uh-huh. És úgy történik a felszolgálás az ételnek, hogy ebbe a liftbe vannak betéve a fogások, lemegy a szintre, ott kiveszik a felszolgálók is, addigra én leérek is, úgy kerül a vendégek elé. De ez a lift tele a kajával, meg át. És se föl, se le. És már mondtam, hogy jön az előétel. Na hát, az ilyen helyzetek, igen, hát ott ember legyen a talpán, aki meg tudja ezt oldani, vagy hogy ura tud maradni a helyzetnek, ez nyilván hideg vér kell, végig kell gondolni, hogy mit lehet tenni. És úgy lett megoldva, hogy az egyik konyha segéd, az bemászott ebbe az aknába, tiszta, mint a filmekbe, lement, kiakasztotta a pötköt, ami miatt elakadt az egész, és ezért, de ez körülbelül legalább egy 20 perc volt. Addig nekem ki kellett menni a vendégekhez, és el kellett kezdenem sztorizgatni, hát az ételekről tudtam mesélni, hogy miért pont ezt főztem, tehát húzni kellett az időt.
3: Elszabadult állapotban, mintha semmi nem történt.
2: Hát igen, hát ez nyilván látták, hogy izzadok meg, hogy minden, de aztán végül is jól sikerült.
3: Képzeld el mondjuk, hogy felépítesz egy estet, minden gyönyörűen, minden, ahogy eltervezted, eszedbe jut, pont gyönyörűen a közönség is örül minden, és utolsó kis picike kis pillanatban valamit úgy elbaltázol, hogy akkor ott marad benned, hogy és az egész örömet felüléri az a pici vacakság, hogy azért azt elrontottad. Vagy pedig lazán kezeled, hogy hát ez nem sikerült, mindegy, az egész úgyis jó van.
4: Hát ez inkább egy hullám, tehát hogy van egy nagy bosszúság, és utána inkább nevetek rajta.
1: Tóth Szabolcs, humorista.
4: Hát most konkrétan eszembe jutottál egy ilyen helyzetet, hogy volt egy olyan estünk, hogy külön volt 40 perc és 40 perc szünettel. És az est elején elmondok egy sztorit, ami úgy vicces valamennyire, és az est végén neki fogok ugyanannak a sztorinak, szóról szóra.
3: Ez történt.
4: De ez így van felépítve, hogy közben bejátszom felvételről a gondolataimat. És közben gondolkodom rajta, hogy vajon ezt elmondtam? Lehet, hogy elmondtam. Miért nem nevetnek? Azért, mert, és hogy ez a poén, hogy másodszor, hogy leleplezem önmagam.
3: Igen.
4: Ha sikerült az egyik alkalommal úgy, hogy az elején nem mondtam el a történetet. Csak a végén.
3: Hát ez kellemetlen.
4: És végén ment, és mindenki döbbenten állt, hogy miről van szó?
3: Mi volt?
4: Hogy ez mi? És ez volt a záró. És amikor kijöttem, akkor ugrott be, hogy lehet, nem mondtam az elején. Megnéztem a felvételt, nem mondtam el.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Másoknak megengedett, hogy hibázzanak?
2: Persze.
1: Munkatársaknak lehet hibázni?
2: Szeretem a minőséget, a precizitást, a pontosságot, ezt meg is követelem.
3: Kovács Lázár, séf.
2: Viszont az benne van a pakliba, hogyha valaki dolgozik és csinálja, az hibázik. Ezekben én inkább a pluszt látom, mint inkább a minuszt.
1: Ez most így elmondva jól hangzik, de a gyakorlatban, amikor valaki tényleg nagyon mellélőtt valamivel, nem úgy készült el.
2: Az meg az elfogadás. Vannak dolgok, amin ha már nem tudsz változtatni, akkor el kell, hogy fogadjad. Ez is nagyon nehéz egyébként, pláne ilyen extrém szituációkban, de el kell fogadni ezeket a dolgokat. Ezt meg lehet tanulni, ezt lehet gyakorolni, de szerintem az évekkel ez jön is.
1: Másoknak elnézed a hibákat? Megengedett, hogy hibázzanak mások?
4: Jó kérdés, hát attól is függ, milyen viszonyban vagyok a másikkal, mert ott van a kollégám, BFV barátom, akivel együtt lépünk fel, akkor...
3: Tóth Szabolcs, humorista.
4: Akkor nem örülök, hogyha hibázik, mert hát az érint mind a kettőnket. De nincs ebből feszültség szerencsére. Ha egy olyan kollégámmal látok hibázni, akinek nincs hatása az én műsoromra, akkor előjön ez a kár öröm, és inkább így kuncogok magamban, hogy na, ez hogy elrontottam, mert ismerem a poénját, rosszul mondja, és kuncogok magamban.
1: Nem erre gondolok, hanem veled szemben mondjuk megengeded, hogy mások hibázzanak, mondjuk tényleg épít valaki neked egy házat.
4: Akkor mérges lennék, igen. Talán ezért is nem építettem magamnak még házat, de hogy hát nem a maximalizmust várnám el, hanem az elégségest, azt hiszem.
1: Igen?
4: Igen.
1: Tehát nem kell tökéletesnek lenni mondjuk a csempézésnél, ott egy picikét valahol hiba van, nem olyan szép két csempe között mondjuk a fuga?
4: Fuga, igen.
1: Nem olyan szép, illetve te azt kérted mondjuk, hogy kék színű legyen az a fuga. Hát kék csempe, direkt azért vetted. Sárgát tettek be. Akkor leszedeted?
4: Nem. Most kék mondod? A sárgával szerintem rendben van.
1: Hogy elfogad? De érted, direkt a feleséged is mondta, hogy de hát drágaságom, direkt mondtuk, hogy a kék legyen. Most ezt fogjuk nézni évekig, hogy sárga.
4: Itt van a mérlekben az, hogy most egy 2-3 évig hallgatom a feleségemet, hogy mindig felhozza, amikor valami vita van közöttünk, vagy leszedetni és újra felrakatni, és ott benne van a pakliban, hogy megint elrontják. És akkor ezt kéne mérlegelni.
1: Na mérlegeljük elég most.
4: Elég türelmes ember vagyok, lehet jobban bírnám hallgatni pár évig.
1: 3 évig tényleg?
4: 3 évig, igen, hallgatjuk, és akkor az lassan, hogy elfogy.
1: Azt mondod, 3 év után abba hagynál szerinted a feleséged, és azt mondaná, hogy tudod mit? Jó lesz ez a sárga fuga.
4: Azért gondolom, mert hogy felmerült, hogy az ajtónk kicsit szorul, és az aljából fűrészelek le, de nem volt nekem csak kézi fűrészem, és én akkor azt képzeltem magamról, hogy én le tudok egyenesen fűrészelni egy kézi fűrészsel egy 4 mm-t. És miután elindult az egész így ferdén, és már 2 centire volt, akkor az a bevágást, amit megálltam, és akkor úgy visszaraktam az ajtót, és az ott van, és már most már 2 éve. És most már elég ritkán hallom. Tehát most már így elmúlt.
1: Még drágám, akkor, ez így lesz, így valahogy?
4: Az rengetegszer feljött, igen. Vagy csak úgy nézett a sorokba, az alul van ugye, és akkor így intett, hogy látod, és mi mászik itt, az a csík. Ó, mondom, én már nem is emlékszem rá, de ő emlékezett.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Imagine.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
1: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még...
2: Repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
1: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus...

0: reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az Otthon Start program jelentős elszívó hatása a bérleti piacról. A vármegyeszékhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. Tudományos alapokon álló ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az alkalmazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legnagyobb javulást, hol a legjelentősebb az ökológiai lábnyomuk. Az egyetem közleménye szerint a szoftver a világon egyedülálló módon a magyar mikro, kis és középvállalkozások sajátosságaira épül, számviteli és működési adataik alapján számszerűsíti a környezetterhelésüket. Minden eddigi rekordot megdöntött a Pozsonyba látogató és az ott lévő szálláshelyeken legalább egy éjszakát eltöltő utazók száma az év első 5 hónapjában, közölte a szlovák főváros turisztikai szervezete. A regisztrált vendégek száma meghaladta a 500 000-t, ami 17,6%-os növekedés éves szinten. A korábbi csúcs 2019-ben volt, ezt most 2,4%-kal lépték túl, ami azt jelzi, hogy az idei esztendő a turizmus szempontjából minden idők legeredményesebbje lehet Pozsony számára. A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A dél-nógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott személy azzal, hogy aki rával, azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhére rúlt bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad.
1: Időjárás.
2: Ma többnyire napos időre számíthatunk, gomoly felhőkkel és elsősorban az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, de csapadék gúcok környékén is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22-27 fok között várható.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Elégedett lenni szoktál?
2: Amikor mások megdicsérnek, igen.
3: Szekér Gergő, énekes dalszerző.
2: Kicsit függöm.
1: A dicséretektől?
2: Igen, az elismeréstől.
1: És ha nem dicsérnek rendszeresen, akkor...
2: Hát akkor addig megyek, amíg meg nem
1: begyűjtöd, és hogy egyszerűen, ha egyszerűen nem akar senki megdicsérni egy darabig.
2: Barátaim azok, akik ezt át szokták vészelni, ezt az
1: időszakot. Megdicsérnek, hogy de jól és csinálod,
2: én megteszik lesz. Nekem, hál' Istennek, hogy megadják ezt. Néha tudom, hogy azt is tudom, hogy hibáztam, de szeretném, ha elismernék a munkámnak azt a részét, ami jó, és akkor utána azt mondom, hogy akkor túl tudok lépni jobban a hibát.
1: De egy idő után fogod tudni, hogy csak azért dicsérnek, mert tudják, hogy szükséged van a dicséretre, és akkor már tudod mondani, hogy tudom, hogy csak azért mondjátok, mert szükségem van.
2: Erre van az a mondás, hogy hazudj nekem.
1: És az jó?
2: Nem, de kell.
1: A mércét azt hova szoktad tenni, hogy olyan magasra, amit már szinte alig tudsz elérni, vagy pedig pont olyan magasra, amit pont el tudsz érni?
4: Én mindig magasra tettem a lécet, lehet, hogy túl magasra is még régen, vagy fiatalabb koromban.
3: Kovács Lázár, séf.
4: És akkor képes voltam megszakadni is, tehát nem érdekelt, de csak időltem. De most már látom, hogy mik a határaim, és azokhoz próbálom mérni.
1: Akkor tulajdonképpen a mérce most már egy olyan magas szinten van, amit el is tudsz érni.
4: Igen.
1: Aha.
4: Igen, de...
1: Akkor így.
4: Ez sem igaz, mert mindig kell szerintem az embernek egy olyan cél, ami elérhetetlen, ami nem azért, hát egyszer minden célt elérsz, de hogy ami tovább visz.
1: Na látod, de te ezt mondod, hogy egyszer minden célt elérsz, de van, aki szerintem úgy tűzi ki, hogy végül soha nem ér el oda, és mindig ott van az elégedetlenség, hogy csak nem tudtam elérni, csak nem, de te ezt mondod, hogy egyszer minden célt elérsz.
4: Igen, de meg az baj, hogyha olyan céljaid vannak, amit nem tudsz elérni, hát és amiatt elégedetlen vagy, mert akkor az frusztrál, az nem tesz kiegyensúlyozottá, az idegesít, az rámegy ide-oda, aztán előhetett, tehát hogy azért...
1: Tehát a te céljaid azok pont olyan jó magasra vannak kitűzve, hogy egyszer elérhetőek.
4: Hát legalábbis remélem, igen.
1: Igen.
4: Nekem mindig ilyen rövid távú céljaim vannak, tehát már nincsenek ilyen, hogy majd 10 év múlva ide szeretnek eljutni, meg oda szeretnek eljutni. Mindig ilyen tudom, hetekre, havonta, napokra, évekre van inkább
1: előre. Aztán már csak órákra, aztán már csak órákra. Konyhába szeretnék kijutni,
4: igen.
1: Bottal már 100 évesen.
4: Igen.
1: Okay.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Star Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Az erős akarás, az például megvan benned?
2: Megvan bennem minden. Az erős akarás is megvan bennem, de az erős akarás nem írja felül a jó érzésemet.
1: Fehér Balázs énekes.
2: Mert van olyan, hogy tök jól érzem magam, akarok valamit, ez az akarat ebből elkezd vinni, és azt érzem, hogy ez az akarat, ez már elér egy olyan pontot, ahol már nem egészséges. Tehát ahol már csak az akarat marad, és csak akarok. De már azt sem tudom, hogy mit akarok, meg csak egy rutinommá vált az, hogy nagyon akarok. És akkor a Balázs az nagyon akar. Az nagyon akar. De nem ez a lényeg, hogy én mit akarok, hanem az a lényeg, hogy miközben történnek velem a dolgok, akközben én hogy érzem magam ezektől az érzelmektől, amik engem alkalmattán rángatnak ide-oda, és mennyire rángatnak.
1: Igen, most csak azon gondolkozom még hangosan, hogy egy erős akarás, hogy az mégiscsak, hogyha megjelenik, én azt tudom jónak tekinteni, hogy valamit az ember kitűz, hogy én nem tudom, mondjuk bicikli versenyző leszek, és akkor kitűzöm, és akkor minden nap azon dolgozom.
2: Ez egy fantasztikus dolog, félre ne értsd. Tehát az ember képessége arra, hogy akarjon valamit, és azt elérje a célját.
1: Így van.
2: Ez fantasztikus. Van olyan is, amikor az ember nagyon akar, hogy rengetegen vannak így, és nem kapják meg. Az emberek többsége így van. Szerinted ki akar WC-t pucolni? Lehet, hogy van egy-két ember, de rengeteg ember van, és én együtt tudok velük érezni, aki rohadtul akar valamit, és nem kapja meg. És egy életen keresztül nem kapja. Mi van a hajléktalanokkal, vagy a betegekkel, akik komolyan betegek, vagy a...
1: Nem azt kapja, nem úgy kapja.
2: Igen.
1: Vagy lehet, hogy pont ha valamit nagyon akarunk, és egyszerűen nem vagyunk nyitottak arra, hogy észrevegyük, hogy nem azt kell akarnunk.
2: Hát vagy nem.
1: Na?
2: Hát vagy meg kell tapasztalnunk azt, hogy milyen, hogyha nagyon akarunk valamit és megkapjuk, és milyen, hogyha nagyon akarunk valamit és nem kapjuk meg. Mert azért jöttünk le ide, hogy tapasztaljuk ezeket a dolgokat. Nincs az effektív történésekkel semmi baj.
1: Mások elvárásai, az befolyásol téged? Lázár lesz a séf, mondják, és akkor így ráterhelik ezt, hogy most már figyelem, Lázártól olyan igen. Csemegét kapunk, amiért még életében senki nem evett.
3: Ez benne van a pakliban, és nyilván ez itt már van egy szint, amit elvárnak tőlem ételügyileg, ízileg, de mondjuk, ha ebből mondjuk kritika születik, vagy valami, akkor az már úgy nem mozgat meg annyira, mert tudom, hogy ha én tudom belülről, hogy megtettem mindent, és hogy megcsináltam ennek érdekében mindent, akkor magammal nincs gond. Ha tudom, hogy ezt lehet, hogy még kellett volna fejleszteni, vagy még csináltam volna, akkor bennem is elindul az, hogy na, akkor most akkor olyan vagyok, hogy nekiállok, és képes vagyok akkor másnap, harmadnap megint elkészíteni, összerakni, megcsinálni.
1: De akkor tulajdonképpen nagyon nem teherként van rajtad az a válladon, hogy mások elvárnak ezt-azt, hanem a tőle telhető legjobbat csinálod, megcsinálod, elkészül, sikerül.
3: Igen.
1: Lazán.
3: Igen.
0: Ez a Star Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Tóth Szabolcs humorista.
2: Érdekes, hogy ismerek embereket, akik magukat a maximalistának vallják, de mégsem az látszik, hogy ők hogy hoznák a maximumot. Tehát az is attól is függ, hogy hol a léc náluk. Hogyha alacsonyan van a léc, ami a maximum, akkor hamar elérik és kész. Csak azt mondod, hogy maximalista vagy.
3: Egyébként nekem is ez a gyanúm, hogy attól, mert valaki azt állítja magáról, hogy maximalista, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy ő tényleg az.
2: Igen.
1: Szekér Gergő, énekes dalszerző.
4: Van az a maximalizmusomnak az eleje, amikor valahova belépek. Legjobb példa a vágás, televíziós vágás. Mielőtt elkezdtem volna a televízióknak vágni, én soha életem előtte nem csináltam realityt. És ezért valahol egy kicsit bekamoztam, hogy én tudom. Viszont akkor a saját magamnak is magamra erőltettem, hogy akkor nekem most 120%-ot kell teljesítsek, mert mindenhova iszonyatosan nagy szájjal érkezek meg. Ez addig, amíg az embernek még van hozzá fizimiskája, ami most már így lassan, most már 30 leszek, két év múlva, úgyhogy kezd az elmúlt, hogy fel kell menjek egy másik állarcot, ez nem fog működni. Akkor még oké, okay. És úgy érkezem be, hogy én mindent tudok, és ezt meg is mutatom.
3: És el is hiszik egyébként, az
4: elhiszik,
3: a jó.
4: Elhiszik. Na, de utána bizonyítani kell. Na, és igen. Akkor az első hét tényleg arra megy rá, hogy én 120%-osan odapakolok mindent.
3: És beleőrülsz.
4: Beleőrülök. De mint az állat, viszont sikerül. Hál' Istennek eddig minden ilyen sikerült, na de utána ezt várják el. Tehát utána azt mondják, hogy nagyon jó, akkor most már legyél vezető, kiemelt vágó, legyél vezető vágó.
3: Ezt a szintet akkor biztos tudod tartani.
4: Éneklésben ugyanez volt, akkor most már csinálj ilyen zenét, csinálj olyan zenét, csinálj olyat, ami megfelel a közönségnek. Lehetetlen.
3: De te meg tudod csinálni, mondják, majd is bezárják az ajtót. Te meg tudod, eddig is meg tudtad, jó lesz, azt csináld csak.
4: Na de ilyenkor alapozok arra, hogy de emlékszel, milyen baromi jó voltam, és milyen szuperul megcsináltam 5 ember munkáját 1 óra alatt? Na, ezért most elmegyek nyaralni. Úgyhogy egy kicsit nagyképű is vagyok ehhez, de azt gondolom, hogy leteszek sokszor olyasmit az asztalra, amire azt mondják, tehát nem fogják azt mondani, hogy akkor bezerjük az ajtót, hanem kiengednek.
3: Aztán ők még magasabbra emelik a mércét, azt mondják, hogy itt van a tartalék emberünk, mert egyébként ismerünk téged, hogy te szoktál ilyeneket csinálni, úgyhogy akkor szólunk neki, illetve akkor most mehetsz egy hosszabb nyaralásra, nyugodtan 2 hónapra, mert most ő lesz az, aki a év végéig végig csinálja ezt az egészet, és utána, ha gondolod, akkor majd szóljál, és akkor még meg tudunk tárgyalni. És akkor nyelsz egy nagyot, és mit mondasz? Ez még most magasabb szintre
4: jól fog hangozni, de erre is ki van dolgozva egy taktika. Itt már itt jön be az emberi része, hogy én milyen viszonyban vagyok az éppen akkor. Magammal meg a felettem álló emberekkel. Az aktuálisan felettem álló emberekkel jóba kell lenni. Ez borzasztó jó. Nem nyalizni kell, én azt mondom, mert hogy az egy kétélű dolog. Igen, meg kell, észre kell venni a másik embernek a pozitív oldalát, mert mindenkinek van. És azzal jóba lenni. És onnantól kezdve, és hogyha ő is szeret nyilván, akkor nem fogja azt mondani, hogy itt van egy másik ember, azt fogja mondani, hogy tudom, Gergő, hogy 5 embert munkáját csinálod, nyaralj. Oké, semmi gond, várunk vissza, addig megpróbáljuk megoldani, szólj, ha vagy.
3: Vagy azt fogja mondani, hogy most nem tudsz elmenni semmiképp, megduplázok a gázsét, és maradni.
4: Igen, ez a másik opció, igen. Ez egy nagyon jó dolog, ilyen történt egyébként. Hogy nem tudtam volna elvállalni, nagyon szeretett volna a rendező, borzasztóan boldog voltam tőle, tényleg szerettem volna csinálni, de tudtam, hogy szüksége van pihenésre, mert nem tudtam volna megcsinálni úgy a munkát, hogy az tényleg úgy legyen kiadva a kezem közül, hogy az jó, és én is büszke vagyok rá. És akkor mondták, hogy akkor viszont dupla gázsi. És van egy barátom, egy másik barátom, aki szintén azt szoktam mondani, hogy az amatőrnek szüksége van ihletre, a profinak meg pénzre van szüksége. Én a kettő között maradnék, de igen, tehát azért tud motiváló lenni az, hogy hát szuper, mert akkor nem egy hónapra megyek el nyaralni, hanem 2 utána.
3: Kinek vagy minek szeretnél megfelelni?
2: Hát önmagadnak ez az első.
1: Tóth Szabolcs humorista.
2: Dumasziáznál nincsenek ilyen elvárások. Ott ők azt látják, hogy ha jönnek rád az emberek, vesznek egyet, akkor oké, hogyha nem, akkor egyre kevesebb. Az egy ilyen kapitalista
3: dolog. Ha jönnek
2: dolog.
3: Rád, mint nem tudom, a legyek a dökhúsra, hogyha jönnek
2: rád. Kiapasztanak minden dökhús, akkor lássuk, ki jön rád.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
5: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: A hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérít és a beporzó rovarokat is pusztítja. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfő választási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie, a mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félre söprő módszereiből. A HUNREM Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai terepi vizsgálattal igazolták, hogy a hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérít és a beporzó rovarokat is pusztítja. Jelentette be a szervezet, közölték, először végeztek itthon kontrollált megfigyelést arról, hogy a kémiai mentesítés a vérszívók mellett milyen hatással van más repülő élőlényekre. A szakemberek eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan közel felére csökkentette a kártevők számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a hasznos fajokat is. A felmérés különlegessége, hogy egyedileg mérte a beavatkozás hatékonyságát az őshonos és az inváziós, például az ázsiai tigris szúnyog és a koreai szúnyog egyedek esetében. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akoridák és az alfa kaprikordinák, óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Részletezték, előbbiek gyorsabb, finom fénycsíkot húzó csillaghullásról ismertek, még utóbbiak ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező jelenséget adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorra a észleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra. A látvány fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy a társadalmi nyomásnak engedve eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. A tárca vezető helyettes nyilatkozatában azzal indokolta a döntést, hogy az utóbbi időben több, főként 14-eseket érintő mikromobilitási baleset történt az országban. Hozzátette, a benyújtott törvényjavaslat az említett korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja.
0: Időjárás.
1: Csütörtökön átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. A hajnali hőmérséklet általában 9-15 fok között, a kevésbé felhős, illetve hidegre hajlamos helyeken 8 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet

0: Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár.
1: Kellemes estét kívánunk mindenkinek. Ez a Pszichoaktív, a Balatonrádió pszichológiai tematikus magazin műsora. Ma 2026. július 22-e van, a pontos idő 19 óra. Technikai munkatársunk a ma este folyamán Keresztes Balázs lesz, a mikrofonnál műsorvezető társam Erdős Róbert lesz hallható, és én jó magam, Szabó Ferenc. Ahogy már megszokhattátok, minden héten szerdán ebben az időpontban jelentkezünk a pszichológiai magazinműsorunkkal, és ma beszélni fogunk a ghostingról, ismertetjük a fogalmat, és hogy ez az élet milyen területén nyilvánulhat meg. Azután arról fogunk értekezni, hogy miért toljuk mindig későbbre az elégedettséget, végül pedig a láthatatlan mentális terheket fogjuk majd körbejárni. Tehát ugye ezek azok a terhek, amelyek nem annyira szembeötlőek, de mégis a családunkban bizonyos szereplők ezt rendszeresen végzik, tervezik a különböző programokat, és erről lesz szó, hogy ez mekkora mentális terhet tud jelenteni az egyén számára. Ezekkel az érdekes témákkal várunk tehát benneteket sok szeretettel itt a Pszichoaktívban.
2: Ugye, már te is Balaton Rádiós vagy. Ez az FM 88.7.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, és műsorvezető társam Erdős Robi velem szembenül.
1: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit.
0: Hogy már megszokhattátok, mi fogjuk vezetni a műsort, és hát az első témánk, Robi, a ghosting lesz. Nem tudom, hogy volt-e már ebben bármiféle tapasztalatod. Hogy látod?
1: Nem feltétlenül, de egy kicsit, hogyha jobban megismerjük majd magát a témakört, akkor valószínű, hogy azért sokkal jobban el fogunk tudni ezen gondolkodni. De tény és való, hogy azért, ha valaki ismeri már ezt a szót, hogy ghost, és tudja azt, hogy mit is jelent, akkor szerintem nagyjából be tudja satszolni, hogy miről is fogunk itt beszélni. Érdekes és minket is érintő dolgokról lesz szó.
0: Ahogy mondod, talán egy picit az is hozzájárul a ghostolás szónak az ismertségéhez, hogy ugye talán a digitális világunkban is egyre gyakrabban fordulhat ez elő, hiszen régen személyesen talán jobban adtak visszajelzést. De mi is valójában ez a ghosting? Nos, az elmúlt években egyre gyakrabban halljuk ezt a kifejezést. A szó a ghost, vagyis szellemszóból ered, és pontosan ezt írja le. Valaki egyszerűen eltűnik a kapcsolatból, mintha szellemmé válna. Nem válaszol az üzenetekre, nem veszi fel a telefont, megszakítja a kommunikációt, sokszor minden magyarázat nélkül. A ghosting leggyakrabban az online ismerkedés világában jelenik meg, de valójában nem csak romantikus kapcsolatokban történhet meg. Előfordulhat barátságokban, munkahelyi kapcsolatokban, sőt akár családi viszonyokban is. Az élmény közös. A másik fél hirtelen eltűnik és nyitva hagy egy csomó kérdést. És talán éppen ez benne a legnehezebb. Nem maga az elutasítás, hanem a lezárás hiánya. Amikor valaki nem mondja ki, hogy mi történt, az emberi agy automatikusan elkezd válaszokat keresni. Mit rontottam el? Rosszat mondtam, vagy túl sok voltam, nem voltam esetleg elég érdekes, ezek a kérdések könnyen önhibáztatáshoz vezetnek. A pszichológiai kutatások szerint az emberek nehezen viselik a bizonytalanságot és a lezáratlanságot. A ghosting pontosan ezt aktiválja, nincs kapaszkodó, nincs magyarázat, ezért az elménk újra és újra visszatér a történethez. Érdekes módon a ghosting sokszor nem a másik ember értékéről szól, hanem az eltűnő fél konfliktuskezelési módjáról. Sok ember egyszerűen nem tud mit kezdeni a kényelmetlen érzelmekkel. Fél a konfrontációtól, attól, hogy csalódást okoz, vagy attól, hogy kellemetlen beszélgetésbe kell beleállnia. Ilyenkor az eltűnés egyfajta menekülési stratégia lesz. Rövid távon ez könnyebbnek tűnhet, nem kell magyarázkodni, nem kell látni a másik reakcióját, nem kell vállalni a feszültséget. Csak hogy a másik oldalon ez komoly érzelmi bizonytalanságot hagyhat maga után. A digitális világ ráadásul erősíti ezt a működést. Az online kommunikációban sokkal könnyebb eltűnni, mint személyesen. Egy alkalmazásban egyetlen kattintással megszakítható a kapcsolat, miközben a másik ember továbbra is ott marad a kérdéseivel. A közösségi média és az online társkeresők egy másik pszichológiai hatást is létrehoznak, a végtelen lehetőségek illúzióját. Amikor azt érezzük, hogy mindig jöhet valaki új, könnyebben kezeljük lecserélhetőként a kapcsolatokat. Ez csökkentheti az elköteleződést és a felelősség érzetet is. Fontos azonban látni, hogy a ghosting nem csak az eltűnő emberről árul el valamit, hanem arról is, aki átéli. Sokszor aktivál régi sebeket, elutasítottságot, bizonytalanságot, kötődési félelmeket. Ha valaki gyerekkorában kiszámíthatatlan kapcsolódásokat tapasztalt meg, a ghosting különösen fájdalmas lehet számára. A kérdés ilyenkor nem csak az, hogy miért tűnt el, hanem az is, hogy miért érint ez engem ennyire mélyen. Az önismeret itt nagyon fontos, mert bár a ghosting fájdalmas, nem feltétlenül jelenti azt, hogy velünk van probléma. Sokkal inkább arról szólhat, hogy a másik ember nem képes érett módon kezelni a kapcsolódást és a lezárást. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lenne bennünk csalódottság vagy düh. Ezek teljesen természetes érzések. A fontos inkább az, hogy ne ragadjunk bele az önhibáztatásba. Segíthet az is, ha megpróbáljuk újra értelmezni a helyzetet. A ghosting valójában információ is lehet, megmutatja, hogyan kezeli a másik az érzelmileg nehéz helyzeteket. És ez hosszú távon egy kapcsolatban valószínűleg más területeken is megjelent volna. Felmerül a kérdés, lehet-e kulturáltan lezárni egy kapcsolatot? A válasz? Nem kell hosszú magyarázat vagy drámai beszélgetés. Sokszor egy őszinte, tiszteletteljes mondat is elég. Például úgy érzem, nem szeretném folytatni ezt a kapcsolatot. Ez kellemetlen lehet, de sokkal emberibb és tisztább megoldás. A ghosting tehát egy modern jelenség, de nagyon mély emberi témákat érint. Kötődést, elutasítást, konfliktuskezelést és érzelmi felelősséget. Tehát amikor valaki eltűnik az életünkből magyarázat nélkül, az fájdalmas és bizonytalan élmény lehet. De fontos megérteni. A ghosting sokszor nem a mi értékünkről szól, hanem a másik ember érzelmi megküzdési módjáról. És bár nem mindig kapunk lezárást kívülről, dolgozhatunk azon, hogy belül megteremtsük magunknak. Robi, te hogy látod, szerinted miért lett ennyire gyakori jelenség a ghosting a modern kapcsolatokban?
1: A ghosting azért már maga a szó is mutatja, hogy ugye egy ilyen angol nyelvű, angol eredetű szó az, amit erre a jelenségre használunk, hogy ez is már egy ilyen modern dolog, ez is egy jelenlegi, modernkori dolog, és nem a múltban jött ez elő, és ugye ez mindezt hozta a digitális technika fejlődése, és hozta magával. Tehát az, amikor általában valaki kilép egy kapcsolatból, az nem feltétlenül kell, hogy negatív legyen, hanem ki lehet úgy is lépni egy kapcsolatból, hogy ahogyan hallottuk az elmúlt néhány percekben, hogy korrekten és pozitív módon. De ugye érdekes módon általában mindig az egyik fél dönti el. Most itt egyébként, ha kapcsolat, akkor én azt mondanám, hogy ez lehet egy párkapcsolat, lehet egy baráti kapcsolat, lehet egy kollegális kapcsolat, lehet egy nagyon régi baráti szoros kapcsolat, aminek valaki úgy vett véget, hogy nem feltétlenül korrekt módon tűnik el. És nagyon sokan azt gondolják, hogy ez a ghosting, ez egy ilyen durva, ez egy kegyetlen döntés, ezt egy ilyen nagyon-nagyon negatív dolgokkal hozzák összefüggésbe, és hogy ez azért van, mert a másik fél az egy ilyen gonosz, megtestesült valaki. Pedig ha jól belegondolunk, ez nem más, mint egy ilyen érzelmi megfutamodás, egy érzelmi menekülés ettől a bizonyos kapcsolatoktól. És az a durva, hogy ez nem teszi kevésbé fájdalmassá egyébként magát a szituációt, mert attól függetlenül, hogy ezt most nem gonoszságból vagy rossz indulatból tette valaki, attól ez még nem lesz könnyebb a másik fél számára. És általában tehát ez az érzelmi megfutamodás. Milyen típusát tudnánk mondani? Például az egyik a konfliktus kerülés. Amikor egy olyan szituációba keveredünk egy kapcsolatban, tök mindegy tényleg, hogy milyen kapcsolat, amikor így én úgy érzem, hogy ebben nem szeretnék most én megnyilvánulni. És ahelyett, hogy kimondom azt, hogy ne haragudj, én most nem akarok vélemény nyilvánítani, nem szeretnék ebbe beleszólni, ahelyett én úgy érzem, hogy a legjobb döntés az, ha kész, akkor elhatárolódom, és nem szólok a másikhoz, nem írok a másiknak. Tehát inkább nem mondom el, hogy mit gondolok.
0: Szokták ilyenkor mondani, hogy úgyis észreveszi majd magát.
1: Így van.
0: Ezt szokták
1: így
0: sokszor. Van.
1: Igen, igen. Tehát ezt mondom, hogy talán ez lehet az egyik oka. A másik oka az az éretlenség. Tehát, hogyha egy olyan úgymond éretlen partnerünk van az élet során bármilyen fajta kapcsolatban, akkor megteszi ezt, és ugye általában mindig, és nem szeretnék általánosítani, de ugye ez mindig a tinédzser, fiatal, 20 éves korszakban van, és tisztelet a kivételnek, de amikor még nem vagy érett egy komoly kapcsolatra, nem vagy érett egy komoly barátságra, nem tudod, hogy éppen mit, hogyan kell kezelni, és akkor úgy gondolod, hogy majd úgy is jön másik, és teljesen más fejjel gondolkodsz, akkor sokkal könnyebben teszel meg ilyen lépéseket, és hozol ilyen döntéseket, hogy úgy lépsz le, hogy még azt sem írod meg most már SMS-ben, hogy bocs, de nekem ennyi elég volt. Tehát ez az életlenségnek a szintje. Ugye ezt nagyon sokszor szokták mondani, hogy tapasztalat az kell mindenhez az életben. A másik az, hogy lehet ez túlterheltségből, vagy egyfajta szorongásból is lehet, hogy kialakul. Mert hogy az illető lehet, hogy nem rossz indulatú, csak egyszerűen a saját problémáiba van megrökönyödve, és a saját problémáival van elfoglalva. És ebből kifolyólag ő úgy dönt, hogy elhatárolódik a másik féltől, mert számára a saját problémája sokkal többet jelent, sokkal nagyobb súllyal van jelen az életében, mint hogy ő majd még foglalkozzon még másik másodmagával. A másik az, ami érdekes, hogy ha egy kicsit belegondolunk ebbe a mai online ismerkedésbe, és a mai online csetelésbe, ugye régen is volt már 10-20 évvel ezelőtt, akkor a chat platformok voltak magas szintre emelve, és akkor most már mindenféle lehetőségekkel állunk szembe. Már olyan ismerkedési módok is vannak, ahol igazából egymás után jönnek az arcok, és így pörgetsz tovább, hogyha valakivel nem akarsz beszélgetni, és mindez live élőben működik. És ugye milyen durva dolog az, hogy már szemtől szembe válogatsz, szemtől szembe ítélkezel. Tehát az, hogyha live-ba megy minden, és te úgy egy új elhúzással az okostelefonon elhúzod a másik felet, és ezzel már véleményt nyilvánítottál, hogy bocs, nekem te nem tetszel, meg én veled nem szeretnék beszélni. És itt egy kicsit már majd ebből vissza is fogunk húzni, afelé az érzés felé, egy másik szálon, a pszichológia másik irányába tudunk haladni, hogy ezzel milyen sérülést tudunk okozni a másik félnek. Tehát addig, amíg mondjuk lelépünk úgy egy kapcsolatba, hogy oké, most akkor szó nélkül, de a másik része az, amikor egy ilyen fajta beszélgetés van, és akkor egyszerűen ignorálom a másik felet, akár vannak olyan társkereső applikációk is, amikor tényleg le tudod tiltani, vagy tovább keresed, és akkor tudsz neki üzenetet írni. Tehát ehhez igazából pont az a dolog kapcsolódik, hogy milyen sérüléseket tudunk a másik félnek okozni. És ez az online kultúra, ez nagyon veszélyes ebből a szempontból. És ebből, aki nagyon sokat van ezeken a platformokon, nem fogja tudni érzékelni azt, hogy hogyan kell lezárni egy normális kapcsolatot. Mert a legegyszerűbb módja az egésznek, ha tovább pörgetsz. A legegyszerűbb módja, ha valakit nem is ismersz, de nem látod, nem kell szembeállni vele, nem kell beszélni hozzá, egyszerűen letiltom, és kész. És ez sajnos ez az, amiből mintát kellene, hogy vegyenek, és mintát is vesznek az emberek. Hát bízunk benne, hogy egyre kevesebb ilyen lesz, és egyre kevesebb sérülést tudunk okozni egymásnak.
0: Kosztolásról beszéltünk az elmúlt percekben, és egyrészt a fogalom ismertetéséről, meg azt is, hogy miféle aspektusokat lehet felismerni, hogyha valaki ezt csinálja, vagy éppen ezt kapja egy kapcsolódás megszakítása folyamán. Most a zenével megyünk tovább, aztán pedig egy újabb témát hozunk itt a Pszichoaktívban.
2: Ez a Pszichoaktív, itt a Balaton Rádióban.

0: Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, azon belül a Pszichoaktívot halljátok. A következő nagyobb téma, amiről beszélni fogunk, az a mindjárt boldog leszek csapdaérzés, hogy miért toljuk mindig későbbre az elégedettséget. Ugye mindannyian ismerhetünk embereket a környezetünkből, vagy akár mi magunkat, akik úgy fogalmaznak, hogy majd ha lesz egy jobb munkám, majd ha lefogyok, majd ha több pénzem lesz. És ilyen kifejezéseket használnak gyakran. Nos, ez a gondolkodás elsőre teljesen logikusnak tűnik, hiszen természetes, hogy vannak céljaink, vágyaink, és szeretnénk fejlődni. A probléma nem a célokkal van, hanem azzal, amikor a boldogságot teljesen a jövőhöz kötjük. Amikor az elégedettség mindig egy következő állomáshoz kapcsolódik, miközben a jelen soha nem válik elég jóvá. Ezt nevezhetjük a mindjárt boldog leszek csapdájának. A pszichológia egyik fontos fogalma ehhez a jelenséghez a hedonikus adaptáció. Ez azt jelenti, hogy az ember viszonylag gyorsan hozzászokik a pozitív változásokhoz. Egy új telefon, egy fizetésemelés, egy új kapcsolat vagy egy siker kezdetben örömet okoz, de idővel természetessé válik. Az agyunk újra normalizálja az állapotot, és megjelenik a következő cél. Szonya Liubomirski kutatásai szerint a tartós boldogság nem elsősorban a külső körülményektől függ, hanem attól, hogyan értelmezzük és éljük meg a mindennapjainkat. Vagyis nem feltétlenül az tesz minket boldoggá, amit elérünk, hanem az, ahogyan kapcsolódunk önmagunkhoz, másokhoz és az életünkhöz. Mégis nagyon könnyű belecsúszni abba, hogy a boldogságot egy jövőbeli állapotként képzeljük el. Ennek egyik oka a modern társadalom működése. Folyamatosan azt látjuk, hogy még többet kell elérnünk, fejlődnünk, optimalizálnunk magunkat. A közösségi média ráadásul gyakran azt az érzést erősíti, hogy mások már megérkeztek, miközben mi még mindig úton vagyunk. Ez a folyamatos összehasonlítás könnyen elégedetlenséget szül. A mindjárt boldog leszek működés mögött sokszor mélyebb pszichológiai minták is állnak. Például az a hit, hogy csak akkor vagyunk szerethetők vagy értékesek, ha teljesítünk. Ilyenkor az ember nem tud egyszerűen jelen lenni és örülni valaminek, mert az önértékelése mindig egy következő célhoz kapcsolódik. Ezért van az, hogy valaki elér egy régóta vágyott dolgot, mondjuk egy diplomát, vagy egy előléptetést, vagy akár egy új kapcsolatot, és néhány hét vagy hónap múlva ismét hiányérzete lesz. Nem azért, mert hálátlan, hanem mert az agya már tovább is lépett a következő, majd akkor állapotra. A paradoxon az, hogy miközben a jövőre koncentrálunk, sokszor éppen a jelen életünkből maradunk ki. Nem veszük észre az apró örömöket, a kapcsolatainkat, a nyugodt pillanatokat, mert fejben mindig a következő célállomáson járunk. Ez nem azt jelenti, hogy ne lennének ambícióink. A fejlődés önmagában egészséges és motiváló lehet. A különbség inkább az, hogy a célokat egy hiányállapotból vagy egy belső teljességből üldözzük-e. Mert van különbség a között, hogy ha úgy fogalmazok, hogy majd akkor leszek elég jó, ha sikeres leszek, vagy a között, hogy most is értékes vagyok, de szeretnék fejlődni. Az egyik állandó belső nyomást hoz létre, a másik nyitottságot és kíváncsiságot. A tudatos jelenlét ebben kulcs szerepet játszik, amikor képesek vagyunk megállni és észrevenni azt, ami most van. Nem csak a hiányokat, hanem azt is, ami már működik az életünkben. A hála gyakorlása például nem közhelyes pozitív gondolkodás, hanem egy pszichológiailag is jól kutatott módszer. Segít abban, hogy az agyunk ne csak a következő problémát vagy célt keresse, hanem érzékelje a jelen értékeit is. Fontos kérdés az is, vajon tényleg a saját vágyainkat követjük? Vagy sokszor társadalmi elvárások alapján próbálunk megérkezni? Mert könnyen előfordulhat, hogy valaki egész életében egy olyan célt hajszol, amit valójában nem is ő választott. Az önismeret itt is kulcs tényező. Minél jobban értjük a saját működésünket, annál inkább képesek vagyunk különbséget tenni valódi vágy és külső nyomás között. Talán a legfontosabb felismerés az, hogy a boldogság nem egy végállomás, nem egyetlen nagy pillanat, ami után minden tökéletes lesz. Inkább egyfajta kapcsolat az élettel, az a képesség, hogy jelen tudjunk lenni benne. Tehát A Mindjárt boldog leszek csapdája arra tanít minket, hogy az elégedettséget gyakran a jövőhöz kötjük, miközben a jelenből kimaradunk. A célok fontosak, de ha a boldogságot mindig elhalasztjuk, könnyen egy végtelen hajszában találjuk magunkat. Az önismeret, a tudatos jelenlét és a saját értékeink felismerése segíthet abban, hogy ne csak egyszer majd, hanem időnként most is megéljük az elégedettséget. Szerinted, Robi, miért van az, hogy a boldogságot sokszor egy jövőbeli állapothoz kötjük, illetve milyen szerepet játszott ebben mondjuk a közösségi média, valamint szerinted egyensúly teremthető így az életünkben?
1: Igen, tehát mindig futunk és szaladunk, aztán nem veszük észre, hogy ott van mögöttünk a jelen, mindig csak előrébb szeretnénk érni. És talán ebben nagy szerepet játszik a közösségi média is, mert valahol az a rengeteg információ, ami ott ér minket, az az adathalmaz, az a sok helyzet, az valahol tol minket előre, hogy haladjunk a jövőnkben, és csak afelé nézzünk, holott ami meg a jelenben van, azt meg nem veszük észre. Tényleg folyamatosan szaladunk és rohanunk az egész életünkben, de ez elég veszélyes, mert ha jól belegondolunk, akkor ez első ránézésre egy ilyen motivációnak tűnik, hogy igen, én várok valamit a jövőbe, és ez tök jó. Ez olyan szép, egy becsomagolt ajándék, egy csodálatos dolog. Csak, ha jól belegondolunk abba, hogy azzal, hogy én várok valamit, motivál engem, de szorongást is okoz valahol. Tehát szorongok, mert el akarok érni valamit, és mindig azért küzdök. És mi szorongok azért, hogy mi van, hogyha nem fogom ezt elérni. És ez súlykolja valahol a közösségi média is talán, hogy mindig most ide menjél, most oda menjél, most azt csináld, most ilyen legyél, most olyan legyél, most nem tudom, vannak jófajta diéták, akkor ott itt van a por, ezt csináld, 8 hétig tök jó lesz. Tehát, hogy folyamatosan mindig kellenek ezek a dolgok, meg a motiváció és a cél, de lásd azt, hogy a jelenben mi van. Tehát, ha észre tudjuk venni azt, hogy mi van a jelenben, akkor talán annyira nagy probléma nem is lesz, és megtaláljuk az egyensúlyt, hogy nem mindig csak előre kapkodjunk és siessünk, hanem picit a jelenben is álljunk meg az adott pillanatban. Mert akkor fogjuk megteremteni azt, hogy nem fog fájdalmat és szorongást okozni számunkra az, hogyha folyamatosan hajtanunk kell a jövőbe, hogy még milyen célt kell elérni. Tehát mondok egy nagyon egyszerű példát, itt van egy lakásfelújítás például. De vannak tervek, hogy egy nagyobb házba tovább költözni. De hogyha folyamatosan azt toljuk magunk előtt, hogy na majd 10 év múlva akkor lesz egy házunk, és akkor lesz benne kert, meg lesz minden, amit szeretnénk, de nem értékeljük azt, amiben most vagyunk, és nem éljük meg ezeket az életünknek a jelen pillanatban lévő perceit, akkor a jövőre fogunk csak koncentrálni, arra a házra, ami még lehet, hogy fel se épült, de mi már azon szorongunk és azon küzdünk, hogy legyen egy olyan. És inkább a jelenben próbáljuk meg kialakítani azt az életteret, amiben boldogok vagyunk és jók vagyunk, és mellette legyen ott a kis polcon az a jövőbeni terv, de ne adjunk fel mindent a jelenből azért, hogy azt ne tudjuk összehozni. Vagy hogy azt össze tudjuk hozni. Mert akkor egyrészt egészségileg megyünk rá arra, hogy szorongást által okozott ilyen jövőbeni terv teljesítés, és akkor nem fogjuk tudni élvezni emiatt a jelenünket se. És igazából, ami érdekes, hogy körül kell nézni egyébként a környezetünkben. Tehát tudunk tanulni másoktól nagyon könnyen. Tehát ha szétnézünk azt, hogy ki hogyan éli az életét, lehet, hogy találunk olyan sorsokat, hogy azt mondjuk, hogy hát én miért török előre, miért szeretnék ennél többet, ami most van. Holott látom, hogy más az én szintemet szeretné nagyon-nagyon elérni. És neki ez a jövőképe. Tehát nem vagyunk egyformák. és ebben ez a lényeg, hogy, hogy valahol jöjjünk rá arra, hogy, hogy abban, amiben vagyunk, nem feltétlenül rossz, és járjunk nyitott szemmel. Tehát a boldogság számtalan területre kiterjed az életünkben. Lehetünk boldogok egy nagyon jó ételtől, egy nagyon jó kirándulástól, a legjobb baráttól. Lehetünk boldogok hosszú távon egy társ mellett. Tehát a boldogság az ilyen nagyon-nagyon szerteágazó. De lehetnek pillanatnyi adott boldogságok, amikor nagyon vársz egy pénteki napot, és akkor bár két napod lesz pihenni, de várod. Tehát pillanatnyi boldogság. Már vasárnap este az már nem az. Ezeket kell valahogy meglátni, hogy oké, hogy telik az idő, és az idővel változnak a dolgok, de ha a jelenben egy picit megtaláljuk a jót és a boldogságot, akkor megvan az egyensúly is. Mert terveknek, céloknak lenni kell. Tehát egyik nem működik a másik nélkül. És ez valahogy ez a nagyon szép kis szimbiózis, amit észre kell, hogy vegyünk ebben. És egyébként ez pont olyan, amikor egy ilyen lámpást gyújtó ember a tengerparton minden nap kimegy, és akkor meggyújtja a lámpát, és akkor én most biztos nem ülök ki a partra, mert majd megnézem a naplementét, a csobogásra, a többi. És akkor ez így van, és egyszer csak jön egy nagy vihar, amikor elfújja a lámpást a szél, és akkor kénytelen leülni az ember a partra. És akkor jön rá, hogy hát én mindig csak halogattam, hogy én megnézzem a naplementét, a vizet, a satöbbit, de én mindvégig itt voltam. Tehát az, hogy nem ültem le, attól még láttam a naplementét, láttam a vizet, satöbbi, satöbbi. Tehát azzal, hogy halogatunk, vagy a jövőt nézzük, az a nem veszük észre a jelent és a jelen pillanatait. Tehát, ha így röviden összefoglalnánk, akkor az élet az nem akkor fog kezdődni, amikor minden összeáll, hanem amikor egy pillanatra abba hagyod annak a halasztását.
0: Arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy miért van az, hogy majd ha típusúan gondolkodunk sokan, és bizonyos dolgoktól tesszük függővé a boldogságunkat. Hamarosan egy másik témát hozunk itt a Pszichoaktívban, addig pedig zene következik.
2: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
3: Hogy miért?
2: Mert itt megy a legütősebb dance.

0: Ez a Pszichoaktív, a Balatonrádió pszichológiai tematikus magazin műsora. A láthatatlan mentális terhekről fogunk beszélni, vagyis arról, hogy nagyon nem mindegy, hogy ki szervezi fejben a család életét, és hogy ez miféle terhet jelent az illető számára. A család élet működtetése nem csak a konkrét feladatokról szól, nem csak arról, hogy ki főz, ki mosogat, ki viszi a gyereket iskolába, vagy ki intézi a bevásárlást. Van egy kevésbé látható, mégis rendkívül megterhelő része a mindennapoknak, a mentális teher. Ez az a folyamatos belső háttérmunka, amikor valaki fejben szervezi a család életét. Emlékszik az időpontokra, figyeli, miből folyott el otthon valami, tudja, mikor lesz szülői értekezlet, mikor kell orvoshoz menni, mikor van egy családtag születésnapja, vagy éppen mikor kell befizetni a számlát. A mentális teher egyik sajátossága, hogy kívülről gyakran láthatatlan, hiszen nem feltétlenül látványos tevékenység, sokszor egyszerűen csak észben tartani valamit. Éppen ezért könnyű alábecsülni, mennyi energiát igényel. A pszichológiai kutatások szerint a folyamatos mentális készenlét hosszú távon kimerüléshez és stresszhez vezethet. Nem maga az egyetlen feladat a megterhelő, hanem az állandó készenléti állapot. Az érzés, hogy valakinek mindig figyelnie kell mindenre. Érdekes módon sok családban ez a szerep szinte automatikusan egy emberhez kerül. Gyakran nem tudatos megegyezés alapján, hanem megszokásból, társadalmi mintákból, vagy családi szerepekből. Sokszor az történik, hogy a feladatok látszólag megoszlanak, de a szervezés és koordinálás terhe továbbra is egy ember fejében marad. Például nem csak az a kérdés, hogy ki megy el bevásárolni, hanem az is, ki tartja fejben, hogy mit kell venni. Ez a különbség a fizikai és a mentális munka között. A mentális teher ráadásul érzelmi terhet is jelenthet, mert aki folyamatosan szervez és figyel, könnyen úgy érezheti, hogy soha nem tud igazán kikapcsolni. Még pihenés közben is fut a háttérben a rendszer. Sokan számolnak be arról az élményről, hogy fizikailag ugyan otthon vannak, de mentálisan folyamatos listákat írnak fejben. Mit kell még elintézni, mit nem szabad elfelejteni, kihez kell visszaszólni. Ez hosszú távon nem csak fárasztó, hanem kapcsolati feszültségeket is okozhat, mert a másik fél sokszor nem is érzékeli ezt a láthatatlan munkát. Így könnyen kialakulhat az az érzés, mindent nekem kell észben tartani. A probléma egyik gyökere, hogy a mentális teher nehezen mérhető. Egy elmosogatott tányér látható, de az, hogy valaki egész nap fejben koordinálja a család működését, kevésbé észrevehető. A társadalmi minták is erősen hatnak erre. Sok ember úgy nő fel, hogy bizonyos gondoskodó vagy szervező szerepeket természetesnek tekint egy adott családtagon. Ezek a minták később automatikusan újra megjelenhetnek a saját kapcsolatainkban is. A tudatosság itt kulcsfontosságú. Az első lépés maga a felismerés, az, hogy a mentális szervezés is munka. Energiát igényel, figyelmet köt le, és érzelmileg is terhelő lehet. A következő fontos lépés a kommunikáció. Sok párkapcsolatban nem rossz indulatból alakul ki az egyenlőtlen terhelés, hanem azért, mert erről egyszerűen nem beszélnek. A másik fél lehet, hogy valóban nem látja át, mennyi mindent tart fejben a partnere. Sokat segíthet, hogyha konkrétan megfogalmazzuk, mi terhel minket, milyen láthatatlan feladatokat végzünk, és mire lenne szükségünk a kiegyensúlyozottabb működéshez. Fontos azonban, hogy a megosztás ne csak a feladatokra vonatkozzon, hanem a felelősségre is. Mert nem az a valódi tehermegosztás, ha az egyik ember delegál, a másik pedig végrehajt, hanem az, amikor a mentális felelősség is közös lesz. A modern családi működés egyik nagy kihívása éppen ez. Hogyan lehet úgy együttműködni, hogy ne egy ember vállán legyen a teljes háttérrendszer. Az önismeret itt is sokat segíthet, hiszen érdemes megvizsgálni, miért vállalunk túl sokat, miért nehéz segítséget kérni, vagy miért természetes számunkra, hogy mindig nekünk kell figyelni mindenre. Sokszor ugyanis a túlzott felelősségvállalás mögött mélyebb minták állnak, például az a hit, hogy csak akkor vagyunk értékesek, ha gondoskodunk másokról. Pedig a valódi egyensúly nem azt jelenti, hogy valaki mindent tökéletesen kézben tart, hanem azt, hogy a családtagok együtt hordozzák a felelősséget, mentálisan és érzelmileg is. Összefoglalva tehát, a láthatatlan mentális terhek a családi élet egyik legkevésbé észrevehető, mégis legkimerítőbb részei. A folyamatos szervezés, figyelés és emlékezés hosszú távon komoly stresszt okozhat. A tudatos kommunikáció, a valódi felelősség megosztás és az önismeret segíthet abban, hogy a családi működés ne egyetlen ember fejében és vállán nyugodjon. Te hogy látod, Robi, szerinted miért marad ennyire láthatatlan egyes családokban a mentális teher, illetve miféleképpen lehetne tudatosabban és igazságosabban kezelni a mentális terheket egy kapcsolatban?
1: A rohanó világunkban, és nagyon sokszor mindig ezzel kezdem, rohanó világunkban élünk, és ebben a rohanó világban sokszor egymásról megfeledkezünk, és elfeledkezünk arról, hogy másnak milyen problémái és gondjai lehetnek. Mindig a miénk, mi problémánk lesz a legnagyobb, a legsúlyosabb, és azt kell mindenáron megoldani, és abba belefeledkezünk. Holott azért egy családban, egy párkapcsolatban azért vannak olyan feladatok, olyan dolgok, amiket igenis nagyon sokan kell, hogy ismerjenek, és hogy tisztán lássanak benne. Lássák a másik felet, lássák, hogy mire, mi a reakció, mik a hétköznapi teendők, és talán ez abból alakul ki, hogy azzal a pár szóval mondanám a választ, hogy rohanunk, és szaladunk, és futunk, és nem figyelünk egymásra, és amikor figyelhetnénk egymásra, akkor pedig előjön a mai kor legtermészetesebb eszköze és dolga, az internet, és a telefon, és a pörgetés, és a minden, amikor éppen egy kicsi időt tudnánk szánni a másikra, akkor is elveszi tőlünk a technika, és nem egy ilyen ódivatú gondolkodásmódot képviselek, hanem egyszerűen erről van szó, hogy teljesen másra koncentrálunk, és másra figyelünk. Tehát addig, amíg régen egy beszélgetés, egy könyvolvasás volt a kikapcsolódás, vagy leültünk és zenét hallgattunk, most már kezünkben a telefon, és jó magam is hasonlóképpen vagyok ezzel. Az a kikapcsolódás, hogy a világ összes hírfolyamától kezdve mindent nézünk. És talán ezért. És azért igen, egy családban nem csak az fárad el, aki megfőzi a kaját, és aki kitakarít, vagy pakol, hanem az is elfárad, akiben olyan láthatatlan listák vannak, ami teendők sorozatát adja nekünk, hogy egyszerűen azt is össze kell rakni fejben, és meg tudjuk könnyíteni, és akkor itt jön a másik, amit kérdeztél, a kérdésre a válasz, hogy igenis meg tudjuk könnyíteni a másik életét. Tehát meg tudjuk könnyíteni, hogyha egy kicsit nyitottabb szemmel járunk. Tudjuk azt, hogy ő miket tervez meg agyban, és ő mit és hogyan csinál, és akkor én is megpróbálok beszállni ebbe a tervezésbe. És ez egyfajta mentális teher lehet egyébként a másik fél számára, ami nem fog megnyilvánulni azonnal, hanem lelkileg okoz egy olyan nyomást, egy olyan sérülést, hogy igen, ezt neki teljesíteni kell, csendben ő ezt megcsinálja, de valahol megzavarja az, hogy a másik fél erre nem figyel, és ezt nem tervezi, és nem készül erre, hanem minden tök természetes, mert a másik úgy is figyel rá, és úgy is megoldja, és úgy is gondoskodik róla. Tehát neki nem kell erre figyelnie. Mert úgyis minden kézben van tartva, úgyis minden úgy lesz, ahogy a másik azt eltervezte, tehát kvázi elég egy családban egy embernek tervezni és figyelni. Tehát, és ez nagyon fontos, hogy a szeretet az nem nagy gesztusokban kell, hogy látszódjon, hanem abban is, hogyha valaki észreveszi a másikban azokat a láthatatlan listákat. Tehát ha fel tudom ismerni a másik tevékenységében azt, hogy igenis mi mindenre gondol még, és én megpróbálok rajta segíteni, az már egy nagyon pozitív dolog, és az a szeretetnek egy hatalmas nagy jele. És egy nagyon aranyos kis történetet hoztam, és talán ezzel szemléltethetem azt, hogy igen, miről is van szó. Amikor közeledik a tél, és van egy sün disznó, és van egy borz, akik készülnek a télre, és ágakat gyűjtenek, és minden. És a sün disznó az úgy cipekedik, meg viszi az ágakat, rendezi be az odút, és aztán utána megkérdezi a borz a süntől, hogy elfáradtál, és akkor azt válaszolja a sün, hogy nem a cipekedésben fáradtam el, hanem abban, hogy mindig nekem kell mindenre emlékeznem. Az volt az igazán fárasztó. És akkor a borz először nem azt kérdezte meg, hogy miben segítsen, hanem szétnézett, és elkezdte összeszedni az ágakat, a szétszórt ágakat, amit még talált az erdőben, és akkor így készültek együtt. És az az egésznek az lényege, hogy nem lett ettől szebb az odú. Tehát nem lett sokkal szebb, viszont a levegő, ami benne volt, sokkal könnyebb volt. Tehát valahogy szerintem ebben minden benne van, hogy nem feltétlenül nagy dolgot fogunk azzal külsőleg mutatni, hogy ezt megtesszük, meglépjük a borz helyében, hanem egyszerűen sokkal könnyebb lesz az életünk, sokkal könnyebben tudunk egymásra odafigyelni, és tényleg a szeretet nem attól lesz mély, hogy valaki mellettünk marad, hanem attól is, hogy észreveszi a másik fél, hogy mi nyomja az én vállamat, és megpróbál rajtam segíteni, mielőtt teljesen belerokkanunk.
0: A láthatatlan terhekről beszéltünk a családban, ami azért egy idő után eléggé megviselheti azt a felet, aki ebben a feladatban részt vesz, és arról, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy ez kiegyensúlyozottabb legyen. Most pedig zene következik itt a Pszichoaktívban.
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
3: Csak neked.
2: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
3: Balaton.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsora a Pszichoaktív volt hallható. Keresztes Balázs, Erdős Róbert és én magam Szabó Ferenc nevében is köszönjük szépen az elmúlt egy órában a figyelmet. Jövő héten szerdán 7 órakor újra jövünk.
2: A Balaton Rádió Pszichoaktív tematikus magazin műsorát hallottad. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: A hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfő választási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie, a mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félre söprő módszereiből. A HONREM Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai terepi vizsgálattal igazolták, hogy a hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. Jelentette be a szervezet, közölték, először végeztek itthon kontrollált megfigyelést arról, hogy a kémiai mentesítés a vérszívók mellett milyen hatással van

0: más repülő élőlényekre. A szakemberek eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan közel felére csökkentette a kártevők számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a hasznos fajokat is. A felmérés különlegessége, hogy egyedileg mérte a beavatkozás hatékonyságát az őshonos és az inváziós, például az ázsiai tigris szúnyog és a koreai szúnyog egyedek esetében. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akoridák és az alfa kaprikordinák, óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Részletezték, előbbiek gyorsabb, finom fénycsíkot húzó csillaghullásról ismertek, még utóbbiak ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező jelenséget adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorra készleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra. A látvány fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy a társadalmi nyomásnak engedve eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. A tárcavezető helyettes nyilatkozatában azzal indokolta a döntést, hogy az utóbbi időben több, főként 10 éveseket érintő mikromobilitási baleset történt az országban. Hozzátette, a benyújtott törvényjavaslat az említett korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja.
1: Időjárás.
0: Csütörtökön átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. A hajnali hőmérséklet általában 9-15 fok között, a kevésbé felhős, illetve hidegre hajlamos helyeken 8 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között változik majd.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
4: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között arról, hogy föld körüli pályára állítják a történelem első fából készült műholdját. Bármilyen közegen képes hatékonyan haladni a kétéltű robot. Drónokkal fedeztek fel őskori sziklarajzokat Spanyolország területén. Autóversenyzők pislogásának gyakoriságát vizsgálták kutatók. Biztató eredményeket ért el egy lebénult férfi esetében az agyi implantátum. Egyetlen vércsebből meghatározható a komplett immunstátusz. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként az univerzum titkainak felfedezéséről számolunk be, melyet 30%-kal érzékenyebb műszerekkel végeznek. Elindult a gravitációs hullámok keresésének új korszaka. Új megfigyelési időszak indult el, amely korszerűsített műszerekkel, új és még pontosabb hullámmodellekkel és fejlettebb adatelemzési módszerekkel fog folyni. A kutatók két amerikai, európai és a japán obszervatóriumok hálózatát használják a gravitációs hullámok, vagyis a téridőben keletkező fodrozódások keresésére, amelyeket összeolvadó fekete lyukak és más extrém kozmikus események hoznak létre. A 2 hónapos üzemszünetet is magában foglaló 20 hónapig tartó megfigyelési időszaktól azt várják, hogy a gravitációs hullám csillagászatot a következő szintre emeli. A 30%-kal megnövekedett érzékenység azt jelenti, hogy az ég több mint 2-szer akkora területéről lesznek érzékenyek a gravitációs hullám jelek vételére a detektorok, mint volt korábban. A detektorok a megnövelt érzékenységnek köszönhetően az univerzum nagyobb részét fogják megfigyelni, mint a korábbi időszakok során. Ez a megnövekedett érzékenység a megfigyelt gravitációs hullám jelek nagyobb gyakoriságát fogja eredményezni, ami átlagosan 2-3 naponta egy összeolvadás észlelését jelenti. Előbbi beszámolónkból megtudhatták, hogy elkezdődött a gravitációs hullámdetektorok következő megfigyelési időszaka az univerzum titkainak felfedezéséért. Jövőre indulhat az első faműhold következő hírünk szerint. Az emberiség nagy lépést tehet a környezetbarát űrkutatás felé, miután várhatóan a jövő évben földkörüli pályára állítják a történelem első fából készült műholdját. A program nem új, az ötlettel előrukkoló kutatókat még 2020-ban fogadta partnerré a japán űrügynökség. A fejlesztés keretében az elmúlt évek során háromfajta fa mintáját juttatták fel a nemzetközi űrállomásra, ahol a japán modulban 10 hónapig vizsgálták, mennyire bírják a világűrt. Mint kiderült, a fa meglepően jól bírta a világűrre jellemző fagyot és sugárzást. A magnólia bizonyult a legellenállóbbnak. A vizsgálatok során nem tapasztalták lebomlás, deformáció, repedés, vetemedés, hámlás vagy felületi károsodás jeleit. A mai társadalom jelentős mértékben a műholdakra támaszkodik a helyzet meghatározástól a távközlésig. Működésük végében azonban a műholdak különösen drága hulladékká válnak. A fa műhold ötletét figyelembe véve már az Európai űrügynökségnek is fejlesztenek ilyet finn szakemberek. Előző hírünkből kiderült, hogy a fa jól bírja a világűrben, ráadásul nem éget lyukat az ózonrétegbe. A folytatásban a robotika világába kalauzoljuk hallgatóinkat. Tartsanak velünk!
3: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Érzékeny robotkar kerül most bemutatásra, amelynek finom a tapintása. Kifejlesztettek kutatók egy olyan robotkezet, amely képes felismerni a markában tartott tárgyakat. A konstrukció egy merev vázra épül, amelyet egy puha külső rétegbe burkoltak, és az átlátszó bőr alá rendkívül érzékeny szenzorokat építettek be. A kéz egy 3D nyomtatott vázból áll, amelyet átlátszó szilikon bőr ölel körül. A kar enyhén ívelt geometriával rendelkezik, így formájában hasonlít az emberi kézre. Ez a kialakítás csökkenti az ellenőrizhetetlen ráncok számát, amelyek befolyásolhatják a kéz teljesítményét. A váz egy kamerából és színes ledekből álló érzékelőket tartalmaz, amelyek képeket rögzítenek, amikor a kéz megfog egy tárgyat. Ezután egy algoritmus feltérképezi a tárgy felületének kontúrjait. A rendszer egyetlen fogás után 85%-os pontossággal képes felismerni a tárgyakat. Ez a kialakítás lehetővé teszi, hogy a kéz nehéz tárgyakat vegyen fel és biztonságosan megragadjon törékeny objektumokat anélkül, hogy kárt tenne bennük. A puha és merev elemek megléte nagyon fontos minden kéz esetében, de az is, hogy nagyszerű érzékelésre legyen képes ezen a területen, különösen, ha rendkívül bonyolult manipulációs feladatokat akarnak elvégezni általa, mint amire az emberi kéz is képes. A cél az volt, hogy mindazokat a dolgokat, amelyek az emberi kezet olyan hasznossá teszik, egy olyan robotkézben egyesítsék, amely képes olyan feladatok elvégzésére, amelyekre más ilyen eszközök jelenleg alkalmatlanok. A kutatók egy gépi tanulási modellt használtak a tárgyak azonosítására a nyers kameraképek adatai alapján. A jövőben azt tervezik, hogy csökkentik a szilikon kopását, javítják a hüvelykúj működtetését és esetleg érzékelést adnak a tenyérhez a jobb tapintásbeli megkülönböztetés érdekében. Ezáltal a jövőben a még nagyobb pontosság is meghaladható lesz, és az új intelligens robotkar széles körben alkalmazható technológiává válhat. A finom tapintású robotkézről hallhattak az imént, amely 85%-os pontossággal képes felismerni a tárgyakat. Vízi erőműnek indult, uszonyokkal rendelkező, kétéltű robot lett a következő fejlesztésből. Hiperbolikus mintázatában mozgó uszonyainak köszönhetően hatékonyan képes mozogni a vízben, homokon, kavicson, havon és jégen is egy amerikai vállalat által fejlesztett, rájára emlékeztető robot. A cég a mozgásra használt lamelláit eredetileg energiatermelés céljából tervezte, de a fejlesztés közben rájöttek, hogy a speciális forma nem csak a víz erejével történő áram előállításra alkalmas, hanem hajtóműként is használható. A robot manőverező képessége nagyon jó, a két oldalán elhelyezkedő uszonyok rendkívül gyors kanyarodást és azonnali irányváltást tesznek lehetővé. Az eszköz felhasználási területét illetően a cég jelenleg rengeteg szakértővel konzultál, többek között sarkutatókkal, jeges környezetben, illetve partok közelében dolgozó életmentőkkel, csatornarendszermérnökökkel, haltenyésztőkkel, természetfilmesekkel, meteorológiai cégekkel, sőt filmstúdiókkal is. A fejlesztők szerint a robot legnagyobb előnye a sokoldalúság, hiszen vízben, szárazföldön, jégen vagy akár mocsaras talajon is tud haladni, így sok különböző, speciális robot képességével rendelkezik egyszerre. A robot jelenleg távvezérléssel működik, de azon dolgoznak a mérnökök, hogy önálló műveletek végrehajtására is képes legyen. Kétéltű robotot ismertettünk az előbbiekben, amely bármilyen közegen képes hatékonyan haladni. A továbbiakban a sztundikálás és kreativitás kapcsolatát elemezzük. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.
3: Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos. A Balaton legjobb slágereivel.
4: Merülj el benne.
3: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Mennyire befolyásolja a szundikálás a kreativitást, a következő kutatásból kiderül. Megvizsgálták kutatók, hogy a délutáni szundi mennyiben befolyásolja a kreativitást. Kiderült, hogy abban a rövid kezdeti szakaszban, amikor az ébrenlétből átsodródunk az alvásba, az elménk kreatív része igencsak termékeny, s ha ilyenkor irányított álom felé terelik az embert, később az álom témájához kapcsolt feladatban sokkal kreatívabbak. A kutatás során arra jutottak, hogy a kezdeti alvás fázisban az álom során az agyunk sokkal szélesebb körben épít ki kapcsolatokat a különféle fogalmak közt, ez pedig serkenti a kreativitást. Ezek az alanyok kreatívabb történetekkel rukkoltak elő, mint azok, akik csak szundikáltak álominkubáció nélkül, vagy akik egyáltalán nem is szundítottak. Az áluminkubáció egy olyan módszer, amellyel valamiféle meghatározott témára koncentrálunk elalváskor. Ehhez érdemes felhasználni olyan tárgyat, ami a megoldandó problémára, kívánt témára emlékeztet. A kutatásban most egy olyan eszközt használtak, ami ehhez hasonló módon felébreszti az épp elaludt alanyt. A kesztyűként viselhető eszközbe épített szenzorok érzékelik, mikor alszik el az ember, s ekkor rögtön fel is ébreszti az alanyt, mielőtt az mély álom fázisba zuhanna. A vizsgálatokban az eszközzel felszerelt alanyoknak rövid szundi során egy fáról kellett álmodniuk, majd elmondani az álmukat. Az alanyok egy másik szundikáló csoportja nem kapott fáról szóló utasítást, csak annyit, hogy összpontosítsanak a gondolataikra. A harmadik és negyedik csoport nem szundikált, hanem ébren kellett fára vagy a gondolataikra koncentrálniuk. 45 perc elteltével az alanyok feladatul kapták, hogy írjanak egy történetet, amiben szerepel az a szó, hogy fa. A történeteket később külső személyek kiértékelték, és ebből kiderült, hogy a legkreatívabb sztorikat a fáról szóló inkubált álmot követők írták. Őket azok követték, akik a fa elképzelése nélkül szundítottak, míg a nem alvók voltak a legkevésbé kreatívak. A fával álmodók más kognitív, asszociációs teszteken is kiemelkedően a legjobbak voltak a négy csoport közül. Azon is dolgoznak a szakemberek, hogy ezt a módszert miként lehet például a rémálmok okozta problémák megszüntetésében, illetve más alvási fázisokban is felhasználni. Az előzőekben a szundítás és a kreativitás közötti kapcsolatot részleteztük. Egészen más témával folytatjuk műsorunkat. Ősi sziklarajzokra bukkantak Spanyolországban a most következő beszámoló alapján. Drónokkal fedeztek fel őskori sziklarajzokat Spanyolország területén. A kutatók drónok segítségével végeztek felmérést a környéken, amikor megtalálták a 7000 éves, a neolitikum idejéből származó alkotásokat. A vizsgálat egy úttörő projekt része, amelyben drónok segítségével tanulmányozzák a térség nehezen megközelíthető hegyi szikla menedékeit. Mivel a régió nehezen járható, sok lelőhely várhatja a felfedezést a területen. A csapat 18 üreget vizsgált, kettőben pedig sziklarajzokat talált. Az egyikben kifejezetten látványos, íjászokat ábrázoló festményekre bukkantak, de szarvasokat és kecskéket is megörökítettek a korabeliek. A kutatók nehezebben értelmezhető ábrákat is kimutattak, ezek megértéséhez további elemzések szükségesek. Az elkövetkező hónapokban tovább fejlesztik a projektet és elkezdik szisztematikusan dokumentálni a sziklarajzokat. A térségben hasonló jelentőségű újkőkori sziklaábrákra évtizedek óta nem bukkantak, a kutatók pedig abban bíznak, hogy idővel újabb felfedezések születhetnek. Ősi sziklarajzok felfedezéséről kaphattak információt előbbi hírünkből. Hamarosan a növények fejlődését folyamatosan megfigyelő mezőgazdasági gépről adunk tájékoztatást. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A tudomány mai állása szerint pókszerű mezőgazdasági gépek járőrözhetnek hamarosan a termőföldeken. Egy francia cég gépe első látásra egy furcsa ízelt lábúra hasonlít, kivéve, hogy nem mászik, hanem gurul. A gép megjelenése a földeken emiatt szokatlan látványt nyújthat, de munkája annál hasznosabb. Az önállóan működő robot ugyanis adatokat gyűjt két kamerája segítségével a növények állapotáról, és folyamatosan monitorozza a fejlődésüket, így a gazdák pontosabb képet kaphatnak arról, milyen vegyszereket, milyen mennyiségben és hol szükséges alkalmazniuk. Az adatgyűjtés a precíziós mezőgazdaság egyik legfontosabb alapköve, ami által nem csak hatékonyabb, hanem gazdaságosabb és környezetkímélőbb gazdálkodást lehet folytatni. A gép sajátos külsejét a felhasználási módja magyarázza, tekintve, hogy a robot állandóan a növények között jár, ezért építésénél lényeges szempontot jelentett a minél könnyebb 15 kg-os struktúra kialakítása és a hagyományos kerekek nélküli szerkezet, mivel ez utóbbiak jobban nyomot hagytak volna a talajon, összenyomva a kisebb növényeket. A gépnek egyelőre csak a prototípusa készült el, de a cég reményei szerint hamarosan kereskedelmi forgalomba kerülhet a gép, és elősegítheti a fenntarthatóbb mezőgazdasági termelést szerte a világban. Folyamatosan monitorozza a növények fejlődését az imént bemutatott pókszerű gép. A továbbiakban megtudhatják, hogy mikor pislog az autóversenyző. Autóversenyzők pislogását vizsgálta meg egy kutatócsoport. A másodperc ötöd része nem sok idő nekünk sem, ha az utcán sétálunk, azonban egy 354 km/órás sebességgel száguldó Formula 1-es autóversenyző ennyi idő alatt közel 20 méteres útszakaszról veszíti el az információkat. Ha az akár percenként 30-at is elérő pislogást összeadjuk, összességében egy versenyző közel 600 métert is vakon vezethetne. Egy japán kutatócsoport nemrégiben az autóversenyzők pislogását vizsgálta meg. A csoport vezetője maga bicikli versenyző volt, és a múltja okán vált kíváncsivá, hogy miként dolgozza fel a versenyző a vizuális információkat sport közben. Mivel világos volt számára, hogy egy verseny során a töredék másodpercek is életbevágóan fontosak lehetnek, ezért felvette a kapcsolatot a japán formula autóversenyző csapattal, hogy kollégáival együtt megvizsgálhassa a pislogás kérdéskörét. Három japán versenyző sisakjára olyan eszközt szereltek, ami méri a szemmozgást, majd három szintén Japánban lévő versenypályán összesen 304 körön keresztül követte a kutatócsoport a versenyzők tekintetét. Ez tehát nem szimulátoron, hanem valódi autókban, valódi pályákon vizsgálták meg, edzéseken, illetve tesztvezetések során. Meglepő eredmények születtek. Egyáltalán nem össze-vissza pislogtak a versenyzők, hanem bár egyénileg, mind más-más gyakorisággal, de úgy tűnik egyelőre megjósolható módon hunyták be a szemüket arra a szükséges röpke pillanatra, és ezt mindannyian a pályák ugyanazon szakaszain tették. Nem pislogtak sebességváltáskor, vagy épp a kanyarokban, csak azokon a pályaszakaszokon, ahol viszonylagos biztonságban vezethettek. Egy autóverseny során a figyelem nem pontosan azonos fokú a pálya teljes szakaszán, ezért a kutatók úgy vélik, nem biztos, hogy pusztán a vizuális információk hiánytalansága az ok a felismert pislogási mintázatban. Az autóversenyzők pislogásának gyakoriságát vizsgáltuk az előző kutatás alapján. A folytatásban a levegőből nyert tiszta energiáról lesz szó. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Tiszta energiát nyert levegőből egy amerikai mérnök csapat, erről adunk hírt a következőkben. Bemutatták mérnökök, hogy majdnem bármilyen anyag olyan eszközzé alakítható, ami folyamatosan elektromosságot nyer a levegőben lévő nedvességből. Minden egyes vízcsepp töltéssel bír, és amikor a kondíciók megfelelőek, a felhő villámcsapást hoz létre, de nem tudják, hogyan fogják be megbízhatóan a villámcsapásból származó elektromosságot. Létrehoztak egy emberépítette kisméretű felhőt, ami kiszámíthatóan és folyamatosan elektromosságot hoz létre, tehát le tudják aratni. Az ember alkotta felhő lényege az úgynevezett általános levegőgén hatástól függ. Az elektromosság folyamatosan betakarítható a levegőből protein nanovezetékekből készült specializált anyaggal, mely egy baktériumból nő. A baktérium felfedezése után rájöttek, hogy bármiféle anyaggal képesek elektromosságot kinyerni a levegőből, ha az anyag tele van szórva 100 nanométernél kisebb lyukakkal, ami az emberi haj szélességének ezred része. Ez egy paraméter miatt az úgynevezett közepes szabad úthossz miatt van. Ez az a távolság, amit egy anyag egy molekulája megtesz, mielőtt ugyanannak az anyagnak egy másik molekulájába ütközik. Ebben az esetben ez a molekula a levegőben lévő víz. Amikor a víz molekulák a levegőben lebegnek, ez a távolság körülbelül 100 nanométer. A szakemberek rájöttek, hogy erre a számra alapozva tudnak tervezni egy elektromos aratógépet. Ez az aratógép olyan vékony anyagrétegből készülne, ami 100 nanométernél kisebb nanopórusokkal van ellátva, ami engedi, hogy a víz átmenjen az anyag felső részéből az anyag alsó részébe. Az aratógép szó szerint mindenféle anyagból tervezhető, széles választékot nyújtva a költséghatékony és környezethez alkalmazható gyártáshoz. És mivel a nedvesség mindig jelen van, az aratógép működne a hét minden napján 24 órában. Végül, mivel a légnedvesség háromdimenziós térben terjed, és az eszköz vastagsága az emberi haj szélességének csak egy töredéke, sok ezer molekula egymásra halmozódik, hatékonyan, arányosan fokozná az energia mennyiséget anélkül, hogy növelné az eszköz lábnyomát. Tiszta energiát nyer ki a levegőből az imént ismertetett elektromos aratógép. Agyi implantátumok segítségével újra jár egy lebénult férfi. Az erről szóló hírt osztjuk meg most önökkel. Vezeték nélkül továbbítják az agyi elektromos jeleket az implantátumok egy lebénult férfi lábaiba és a lábfejeibe. A műtétkor két kör alakú 5 cm átmérőjű lyukat vágtak a koponyája mindkét oldalán, az agynak a mozgás irányításában résztvevő területei felett. Ezután két korong alakú implantátumot helyeztek be, amelyek vezeték nélkül továbbítják az agyi elektromos jeleket a fején lévő sisakhoz rögzített két érzékelőhöz. A svájci csapat kifejlesztett egy algoritmust, amely ezeket a jeleket lefordítja a lábizmok mozgatására szolgáló utasításokká egy második implantátumon keresztül, amelyet a férfi gerincvelője körül helyeztek el, és amelyet a járásért felelős idegvégződésekhez kapcsoltak. A férfi néhány hetes edzés után már járókeret segítségével is képes volt felállni és járni. Bár az orvosi megoldás egyelőre kísérleti szakaszban van, az eddigi eredmények bizakodásra adnak okot. A fejlesztők végső célja a technológia miniaturizálása a mindennapi használat érdekében. Biztató eredményeket ért el az előbbi tanulmány rendszere az agyi implantátum. A továbbiakban maradunk az orvostudomány területén. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Segítség lehet a sebészi eljárásokban a következőkben bemutatásra kerülő okos varrat. Javítja és gyorsítja a sebgyógyulást az amerikai kutatók által kifejlesztett sebészi varrat. A módszer egy évezredes sebészeti módszer felújítása és modernizálása, korábban állati eredetű szálakból, például kérődzők vékony belének tisztított kollagén szálaiból készült felszívódó varrat. Az ilyen típusú szálat hidrogéllel bevonva abba szenzorokat lehet ágyazni, amelyek észlelik a gyulladásos folyamatokat, és emellett valamilyen hatóanyagot is el lehet benne helyezni, ami helyben hat. Arra is lehetőség van, hogy olyan élő sejteket ágyazzanak-e hidrogélbe, ami helyben termelne és bocsátana ki valamilyen gyógyhatású molekulát. A kutatók bíznak benne, hogy például a Crohn-betegség miatt bélszakasz eltávolításon átesettek számára jelent majd elsősorban jobb gyógyulási esélyt, de a módszert másféle sebészi eljárásokhoz is lehet majd használni. A kísérletek során kétféle bélgyulladás elleni gyógyszert is sikeresen alkalmaztak ugyanezen hidrogélbe ágyazott formában a kutatók, akik most egyrészt azon dolgoznak, hogy minél nagyobb mennyiségben elő tudják majd állítani ezt az okos varratot, másrészt szeretnék a bélen kívül más szervek esetében is tesztelni majd a működését. Egy orvosi eljárásról hallhattak az imént, amellyel felgyorsulhat a sebgyógyulás. Egyetlen vércsebből meghatározható a komplett immunstátusz a következő módszernek köszönhetően. Áttörést értek el az immunológiai vizsgálatok területén magyar szakemberek. Az elmúlt időszakban egy olyan platform fejlesztésén dolgoztak, amely jelentős előrelépést jelent az egészségügyi diagnosztikában, különösen a korai szűrővizsgálatok területén. Egy olyan mérőmódszer dolgoztak ki, amely egyetlen papíron beszáradt vércsebből képes komplett immunstátuszt meghatározni 24 órán belül. Az immunrendszer vizsgálata létfontosságú a különféle betegségek megelőzésében és kezelésében, azonban az elérhető módszerek költségesek és bonyolultak, ami megnehezíti az immunrendszer állapotának megbízható felmérését. A most kifejlesztett eljárásnak köszönhetően mára már teljes biztonsággal megállapítható, hogy mennyire működik jól a vizsgált páciensek immunrendszere. Az innovatív technológia lehetővé teszi, hogy a szakemberek gyorsan és megbízható módon megállapítsák, hogy valakinek beleszületett vagy szerzett immunhiánya van-e. Utolsó hírünkből kiderült, hogy komplett immunstátuszt lehet meghatározni egyetlen vércsebből egy magyar módszer segítségével. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy elindult a gravitációs hullámok keresésének új korszaka. Megtudhatták, hogy kifejlesztettek kutatók egy robotkezet, amely képes felismerni a markában tartott tárgyakat. Szó volt a szundítás és a kreativitás közötti kapcsolatról. Hallhattak arról, hogy pókszerű mezőgazdasági gépek járőrözhetnek hamarosan a termőföldeken. Foglalkoztunk az elektromos aratógéppel, amely tiszta energiát nyer ki a levegőből, valamint bemutattunk egy orvosi eljárást, amellyel felgyorsulhat a sebgyógyulás. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszont hallásra!
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: valami Amerika!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt!
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány.

0: Reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Lefoglalták a Fidesz kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Tűz keletkezett egy kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz saját tájékoztatása szerint házkutatást és lefoglalást hajtottak végre a nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Várjuk az ügyészi tájékoztatót, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő a poszthoz fűzött kommentben hozzátette, várják a tájékoztatást, hogy milyen ügyben nyomoznak és mit foglaltak le. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt közölte, hogy az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Havasi Bertalan a közleményben azt írta, ilyenre 1990, a kommunizmus vége óta nem volt példa Magyarországon. Az önkényuralom a mai napon szintet lépett, értékelt. Kombinált napi egy segíti a közösségi közlekedéssel való eljutást az idei Forma 1-es Magyar Nagydíjra. A 24 órán keresztül használható korlátlan utazási lehetőséget biztosító jegy ára 3749 forint, közölte a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a társaságok együttműködésének köszönhetően létrejött F1 Hungaroring kombinált napi jegy egyetlen termékben biztosít kényelmes utazási lehetőséget a rendezvényre látogatóknak. A kifejezetten ebben az időszakban érvényes kombinált napi jeggyel az utasok egyetlen termékkel vehetik igénybe a fővárosi és a Pest vármegyei közösségi közlekedést. Tűz keletkezett egy kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén, a cég egyik szerződött partnerének működési területén, az ott tárolt építési anyagok környezetében kedden a déli órákban. Tájékoztatta a vállalat az MTI-t. Közleményükben azt írták, az érintett mintegy 20-30 négyzetméteres területen főként kábelek, faanyagok gyulladtak meg. A tüzet a létesítményi tűzoltóegység eloltotta, majd a helyszínt biztosította. Az eset során senki sem sérült meg a tűz, sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és a lakóházakat nem veszélyeztette. Az anyagi kár mértéke nem jelentős. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják, jelezték a közleményben. A szolnoki járásbíróság nyomozási bírája elrendelte egy 46 éves tiszafüredi férfi letartóztatását.

0: aki az élettársát 8 hónapon keresztül tartotta elzárva, közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főügyészség hozzátéve, a döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főügyészség a személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak büntette miatt indítványozta a férfi letartóztatását. A vádhatóság indítványa szerint a férfi 2025. decemberétől 2026. július közepéig Tiszafüreden a közösen lakott lakásukban két heti rendszerességgel búdult állapotban összeveszett az élettársával. Volt, hogy a nőt mesztelenre vetkőztette, majd az ágyhoz, illetve a székhez kötözte, bántalmazta és több órán át megkötözve tartotta. A nő végül idén július 16-án úgy tudott megszökni, hogy a gyámügytől segítséget kért.
1: Időjárás.
0: Csütörtökön átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszúrtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. A hajnali hőmérséklet általában 9-15 fok között, a kevésbé felhős, illetve hidegre hajlamos helyeken 8 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között változik majd.
2: Kezdődik a magyar zenei műsor.
3: Kezdődik a magyar zenei műsor.
2: Most is hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor ugyanitt. Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Elindult a Hallgass hazait című magyar

0: Heavy Brains zenekar, Markos Zoltán, Timbusz Bence, Dávid Balázs. Itt vagytok, és bízom benne, hogy jól vagytok, de azért meg is kérdezem, hogy hogy vagytok most?
1: Ó, fantasztikusan, nagyon szépen köszönjük.
0: De tényleg?
2: Ne, de abszolút vagyunk, igen.
3: Mondjuk én picit fáradt vagyok.
0: Na ugye, hogy kibújik ezt a zsákból. Fantasztikusan, hát fáradtam, a derekam is vacakul igazából, Szabolcs pocsékul, rémesen. A hőséget se bírjuk, nyár is van. Nem tudom, de tényleg úgy lelki értelemben is? Hogyan vagytok meg, ha a zenekarra gondoltok például, hogy tényleg a Heavy Brains zenekar most? Mennyire van jó erőben a zenekar?
2: Most nagyon, nagyon jó erőben van, úgy érezzük, hogy most elég jó helyzetbe kerültünk így zenekarügyileg, ja. És nagyon ütni kell most a vasat, vagy nagyon, nagyon jó lehetőségeink adódtak az elmúlt időszakban.
0: Na és akkor egyébként mi lesz a konkrét vasütés? Hogy azt mondjátok, hogy ütni kell most a vasat, hogy úgy
1: hát
0: most,
1: most
0: úgy...
1: Most ezt na? El kell, hogy mondjuk, hogy annyira fellángolt bennünk ez a zenei mádat újra az utóbbi időszakban, hogy van, hogy napi 10 órát is próbálunk, és olyan szeretettel nézünk egymásra, hogy ez a zenekar ilyen pillanatokat még nem igen élt meg, mint most, azt kell, hogy mondjam.
2: Ez így van. Hát most nyárra viszonylag sok koncertet sikerült lefixálnunk, meg ugye a Füles Bagoly tehetségkutató győzelemmel elég, de tök jó lehetőségek nyíltak meg előttünk, és úgy érezzük, hogy most kell sokat tenni azért, hogy beljebb fussunk.
1: Igen, tehát motivációval nincsen probléma most.
0: És a beljebb futni, az egyébként az konkrétan azt hogyan képzelitek el, hogy futni, beljebb futni, és aztán mi történik akkor, amikor a Heavy Brains zenekar beljebb futott? Ilyen furcsa megfogalmazás, beljebb futni.
2: Hát nem igazán,
0: mi lesz akkor?
2: Igazán befutni, tehát hogy ennek nincs vége sose. Meg amikor már rájutunk szerintem egy olyan szintre, hogy tényleg van egy ilyen stabil közönségünk, és relatíve híresek vagyunk, akkor ott nyilván már a szinten tartás, meg a még tovább fejlődés a cél. Tehát, hogy ennek nem lesz vége sose, csak most nagyon úgy érezzük, hogy meg kell húzni ezeket a dolgokat.
0: És ez jó egyébként, így most én is csak hangosan gondolkozom, hogy amikor van egy stabil közönség, azt mondtátok, hogy...
2: Hát igen, amikor egy ilyen hallgatóbázis kialakul, ami mondjuk nem a család meg a barátok, hanem azon túlmutató dolgok.
0: És mondjuk mennyi ember? Tehát mondjuk mit tudtok elképzelni reálisan, hogy most 2021 van, mondjuk 2025-re hány ember lenne jó, amely a stabil közönséget alkotná?
3: Hát igazából, hogy szerintem nincs ennek korlátja, de szerintem reálisan 100 000, mint országszerte.
0: Tehát 100 000 ember már 2025-re ismerné a Heavy Brains zenekart, így.
2: Minimum.
3: De hogyha 1 000 000, akkor üssekű, akkor nem baj.
0: Tehát azért 100 000 követő ember, akik tényleg követik és a zenekart is figyelik, és folyamatosan jelen vannak, és elmennek koncertre, de elképesztő nagy számot mondhatok szerintem.
2: Hát, szerintem ezt inkább úgy kéne elképzelni, hogyha mondjuk elmegyünk koncertezni egy városban, a helyi, nem tudom, mint Debrecenben például van a roncs, akkor azt így megtöltjük. Tehát, hogy nincs olyan, hogy attól félünk, hogy jaj, kevesen lesznek, vagy stb.
0: Nem sokára folytatjuk, a Heavy Brains zenekarból Markos Zoltán, Timbusz Bence és Dávid Balázs van itt.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Heavy Brains zenekarból. Markos Zoltán, Timbusz Bence és Dávid Balázs itt van. És egyébként Debrecen jelenleg is a székhely nektek. És tulajdonképpen marad is székhelyként Debrecen?
1: Hát igen, erről nagyon sokat vitatkoztunk, hogy ezt a székhelyet elmozdítani innen, de kicsikét lokálpatrióták vagyunk, azért nagyon sok mindent kaptunk innen. Nyilván ezt vicceskedve mondom.
0: És pofonokat?
1: Az élettől? Hát azért
2: pizzát, jó követőket,
1: hát igen, itt
2: jó tapasztalatokat, kedves szavakat.
1: De ugye a lehetőségek nagy tárháza van sok más nagyvárosban is, úgyhogy felmerült már ilyen is, hogy Budapest, de egyelőre Debrecen, ami kis otthonunk így zenekari szinten is.
0: De akkor erről időnként nekiálltok jókat vitázni, és utána verekedésig nem fajult a dolog.
1: Nem beszélünk.
0: Lehet, hogy dal született belőle, csak még nem tudjuk, hogy ez az. Jó. Jó, de egyébként jó volt hallani, még a beszélgetés elején mondtátok, hogy most ott tartotok, hogy 10 órát is próbáltok időnként egyhuzamban. Ezt jól hallottam, hogy 10
3: órát. Hát igen.
0: És közben egyikőtök azt is mondta, hogy és közben szeretettel néztek egymásra.
1: És nagyon nehéz fél pucéra 35 fokba próbálni, és még szeretni is egymás mellett. Iszonyat nehéz, és nagyon működik most.
3: Szerintem nem szeretni nehezebb.
0: De hogy sikerül, és tulajdonképpen nem is viccből mondtad, hanem tényleg tudtok szeretettel lenni egymással. Nagy dolog. Ez is.
1: Igen.
0: Folytatjuk nem sokára a Heavy Brains zenekarból. Itt van Markos Zoltán, Timbusz Bence és Dávid Balázs.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Heavy Brains zenekarból. Itt van Markos Zoltán, Timbusz Bence és Dávid Balázs. Készítettünk dalokat, amiket majd itt szépen meg tudunk mutatni a beszélgetés alatt. Most válasszunk ki egyet, vagy hát választhatok ki egyet. Én már itt néhányat látok megjelölve, és akkor amelyiket kiválasztottátok, arról még kérlek, hogy mondjatok egy pár dolgot, és utána mutatjuk.
1: Ja, hát akkor szerintem az első szám, amit így mutatni szeretnénk, az az Emlékszel című számunk. Szerintem ez a zászlós hajónk. Tehát, hogy ez a legfelkapottabb, legnagyobb sikernek örvendő szám.
2: Hát a legelső.
1: És az egyik legelső szám, aminek az ilyen első prototípusai nagyjából ilyen négy évvel a rögzítés előtt
2: születtek meg.
0: De akkor ezt most megmutatjuk, és utána akkor tudjuk folytatni a beszélgetést. Heavy Brains, Emlékszel című dal következik. Itt van Markos Zoltán, Timbusz Bence, Dávid Balázs. Mindjárt jövünk.

0: Heavy Brains, Emlékszel című dala szólt. Itt van Markos Zoltán, Timbusz Bence, Dávid Balázs a csapatból. Na és akkor mondtátok, hogy ennek a dalnak az első prototípusa, ahogy mondtátok, négy év, vagy még több év, hát, mikor készül?
1: Szerintem ott körül, nem tudom pontosan, mert azért összefolynak az ilyen dolgok, de szerintem hát jó pár éve találtuk ki az első kis dalamocskát a számhoz.
0: A szádhoz.
1: A számhoz.
2: Igen. Igen.
0: Lehet egyébként, hogy nálatok valahogy úgy van, hogy egy-egy dal a zenekar egy-egy élet szakaszában született? Mert nálatok valahogy ilyen nagy idők is el tudnak telni egy-egy dal születés között.
2: Ez így van.
0: Már hogy így az ember az albumot nézi, de figyelek akkor, igen.
2: Hát ugye ez a 4 évvel ezelőtti prototípus később végigkísérte ugye az utunkat, és először egy angol nyelvű szöveget kapott, egy teljesen más hangszereléssel, teljesen más küllemmel volt ellátva, ami aztán így későbbi kialakuló stílusunkhoz lett hozzáigazítva. Tehát, hogy így nagyon sokat formálódott ez az egész szám így az évek során.
0: És néha egyébként még akár tovább is formálódhatna egy dal? Tehát mondjuk ez a dal most megjelent.
3: Szerintem igen.
0: Megtörténhet, hogy egyszerűen úgy döntötök mondjuk jövőre, vagy még idén, hogy az Emlékszel című dalt tovább formáljátok, és aztán egyszerűen formálódik. És pár év múlva megint más lesz.
3: Hát én el tudom képzelni, hogy esetleg vonósokkal lejátszó zongorával, ilyen szép melódiákkal kell egészíteni. Mm-hmm. Igazából szerintem nincsen kizáról semmi. Igazából teljesen nyitottak vagyunk mindenre, mert a zenei stílusunkat igazából nem igazán korlátozzuk rá magunkban.
2: Igen, hát utólag sokszor érezzük, hogy lehet, hogy tehát rájövünk valami olyanra, ami addig nem jutott eszünkbe, és sokkal jobban szól mondjuk egy koncerten, amikor valamit alakítottunk már azon az adott számon, és utólag azt mondjuk, hogy hát lehet, hogy jobb lett volna így, de az már úgy kerek, aztán a koncert hangulat így még jobb lesz.
0: És az is lehet, hogy még akár egy szöveg is módosulhat, hogy
2: hát
0: valahogyan
2: erről
0: volt a dal.
2: A szövegírót kell megkérdezni.
1: Szerintem az már egy szöveg az annyira kőbe van vésve, hogy azt már nem lehet csak úgy. Tehát most az, hogy koncerten egy kicsit így megcsavarja az ember, mást játszik egy kicsit, mert rájött, hogy jobb, azt úgy szerintem meg lehet csinálni zenével, de a szöveg azt szerintem az már megmásíthatatlan, ha fel lett énekelve.
0: Azt mondod? Hát, kőbe lett vésve, de a kő is néha kopik, vagy az ember felismer valami 10 évvel később, hogy ajjaj, nem stimmel az, amit én énekeltem 10 éven keresztül, ezt javítanom kell, és akkor az ember változtat.
1: Hát nem tudom, én ezt még nincs ilyen tapasztalatom. Nem tudom elképzelni, hogy ilyen meg fog történni, hogyha meg fog, akkor majd szólok neked, hogy igazad volt.
0: De gondolod, hogy eszedbe fog jutni, ez egy könnyelmű ígéret volt. Na jó, nem kell szólni, feloldozom, szabad változtatni. Nem kell szólni, ne terheljen ezt téged. Csak nyugodtan változtassátok meg, ha mégis úgy adódna. Folytatjuk nem sokára a Heavy Brains zenekarból. Itt van Markos Zoltán, Timbusz Bence és Dávid Balázs.

0: Folytatjuk a beszélgetést a Heavy Brains zenekarból. Markos Zoltán, Timbusz Bence és Dávid Balázs itt van. Nemrég felvettetek egy billentyűst a csapatba. Akartok róla beszélni?
1: Hát akarunk. Igen. És ez pont jól is jön az előző téma után, mert hogy ugye most egy teljesen új hangszerrel bűvült ki a zenekar, és hogy ugye visszamenőleg is azok a számok, amik már fellettek véve, meglettek írva, ugye koncertezünk, és azokat elő kell adni úgy, hogy van plusz egy hangszerünk, és azt valahol azért csak be kell illeszteni, és például ez egy tök jó katalizátor volt arra, hogy újra gondoljuk egy-két számunk ilyen hangszeres részét. És ebben például egy ilyen tök jó vérfrissítés volt, hogy jött Szabi, az új billentyűsünk.
0: Nem én vagyok, egy másik Szabi.
1: Egy másik Szabi, igen.
0: Elmesélitek, hogy hogyan kerestétek őt, és hogy hogyan találtátok meg, és utána, hogy hogyan kapcsoltátok őt be a rendszeretekbe?
2: Hát igen, óriási nagy szerencsénk volt, hiszen őt ismert a mi mostani gitárosunk, és mondtuk neki, nem ismersz valami jó kis billentyűst itt ebben a szép Debrecen városban, és mondta, hogy ismer. Aztán szépen lassan eljutottunk odáig, hogy közös próbákat is meg tudtunk szervezni, és most egész jól integrálni tudtuk, tehát körülbelül ez a folyamat így nagy vonalakban. A gitárosunkon keresztül tudtuk így ezt intézni.
0: Az első találkozást van kedvetek felidézni, vagy pedig semmi különös nem történt, hanem eljött, úgy rögtön passzolt a rendszerbe, elkezdtetek játszani, és éreztétek, hogy ez jó, jó lesz ez, jó? Vagy pedig valamilyen különleges találkozás, vagy hogy nézett ez ki?
1: Hát én igazából bevallom, hogy nem emlékszem az első találkozásra.
3: Én emlékszem rá.
1: Viszont én annyit tudok mondani ehhez, hogy nem tudom, hogy ez visszamenőleg pontosan hogy volt, de hogy egy ilyen billentyűs covert csinált az egyik számunkból, teljesen függetlenül tőlünk, és hogy ez egy ilyen tök fura, ilyen szinkronicitás dolog volt, hogy még meg se kerestük, hogy legyen ő a billentyűsünk, igazából ő csinált egy ilyen tök jó kis billentyűs feldolgozást egy szál zongorával az első számunkról, és akkor ez így kiderült, és eléggé leesett az állunk, hogy na, nem csak nekünk jutott eszünkbe, hogy új billentyűs kéne a Heavy Brainsben.
0: Csak az jutott eszembe, hogy ha nem emlékszel az első találkozásra, akkor vajon erre a beszélgetésre például fogsz még emlékezni holnap, hogy itt az interjú alatt miket mondtál, vagy lehet, hogy már erre sem?
1: Szerintem nem fogok megbánni semmit, és emlékezni fogok mindenre.
0: Na, készítünk megint egy dalt meghallgatásra?
3: Jöhet, szerintem a Full Slide-mit hallgassuk meg.
0: Na, oké.
3: Okay. A sorban az a következő.
0: Mi? Oké, okay, és akkor utána ezzel kapcsolatban is majd tudtok mondani pár dolgot, de ezt most akkor készítjük, mutatjuk a Heavy Brains-től szól a dal, mindjárt indítom. Itt van Markos Zoltán, Timbusz Bence és Dávid Balázs a csapatból.
4: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor!

0: Fools Like Me címmel szólt a Heavy Brains zenekar dala. Markos Zoltán, Timbusz Bence, Dávid Balázs itt van. Na hát, és akkor beszéltetek még a dal előtt az új billentyűsről is, de most akkor még pár szót erről a dalról van kedvetek mondani?
1: Erről lehetne a legtöbb mindent mondani, az én személyem szerint. Hát ez roppant izgalmas volt, mert ez volt az első olyan számunk, amit fel tudtunk venni, úgymond. Ezt a próbatermünkben vettük fel, méghozzá nem is akármilyen emberrel, egy roppant fantasztikus emberrel, Beke Istvánról van szó, és ez egy parazol koncert után jött létre ez a kapcsolat köztünk, és az lett az eredménye, hogy segítségével ezt a számot demóként fel tudtuk YouTube-ra tölteni, ami által úgymond elindultunk ezen az úton, hogy egyáltalán felkerültünk YouTube-ra, az mondhatni az ő érdeme ilyen téren. És az egy roppant jó 2-3 nap volt, amíg bele... Tehát nagyon sok mindent tanultunk, nagyon sok mindent láttunk, hangtechnika, hangosítás, fantasztikus tudást adott ott az alatt, a kis rövid idő alatt is állt nekünk, úgyhogy innen is köszönjük Bexnek, hogy ez a szám így megszülethetett általa mondhatni.
0: És ez melyik évben volt?
2: Úgy emlékszem, hogy 2018.
3: Vagy 9.
1: Valami. Szerintem 9. Lehet, hogy
3: lehet, Bence jobban emlékszik.
2: Lehet 9. Lehet 9 éve lejárt.
0: És milyen érdekesen tényleg nálatok megvalósul az, ami tulajdonképpen egy lemeznek a célja szokott lenni egy lemezanyagnak, hogy egyik évben volt egy ilyen dal, másik évben egy olyan dal, azután egy emilyen dal, és akkor a végén ez a sok minden rákerül egy lemezre. És akkor itt most tényleg ez van, ugye?
3: Hát igen, tehát hogy ezek a számok tényleg érdekes, hogy nem tudom, hogy más előadóknál vagy zenekaroknál ez hogy működik, de mi körülbelül négy év ilyen szellemi termékét sűrítettük bele egy lemezbe, és egy év különbséggel vettük fel őket, de akkor is ilyen hatalmas idők teltek el két szám kitalálása meg kidolgozása között.
0: Folytatjuk nem sokára a Heavy Brains zenekarból, itt van Markos Zoltán, Timbusz Bence és

0: A magyar zenei műsor. Hallgass hazait! Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Lefoglalták a Fidesz kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Tűz keletkezett egy kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz saját tájékoztatása szerint házkutatást és lefoglalást hajtottak végre a nyomozók Orbán Viktor pártjának szerverei kapcsán. Várjuk az ügyészi tájékoztatót, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő a poszthoz fűzött kommentben hozzátette, várják a tájékoztatást, hogy milyen ügyben nyomoznak és mit foglaltak le. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt közölte, hogy az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Havasi Bertalan a közleményben azt írta, ilyenre 1990, a kommunizmus vége után nem volt példa Magyarországon. Az önkényuralom a mai napon szintet lépett, értékelt. Kombinált napi jegy segíti a közösségi közlekedéssel való eljutást az idei Forma 1-es Magyar Nagydíjra. A 24 órán keresztül használható korlátlan utazási lehetőséget biztosító jegy ára 3749 forint, közölte a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a társaságok együttműködésének köszönhetően létrejött F1 Hungaroring kombinált napi jegy egyetlen termékben biztosít kényelmes utazási lehetőséget a rendezvényre látogatóknak. A kifejezetten ebben az időszakban érvény kombinált napi jeggyel az utasok egyetlen termékkel vehetik igénybe a fővárosi és a Pestvár megyei közösségi közlekedést. Tűz keletkezett egy kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén, a cég egyik szerződött partnerének működési területén, az ott tárolt építési anyagok környezetében kedden a déli órákban. Tájékoztatta a vállalat az MTI-t. Közleményükben azt írták, az érintett mintegy 20-30 négyzetméteres területen főként kábelek, faanyagok gyulladtak meg. A tűzet a létesítményi tűzoltóegység eloltotta, majd a helyszínt biztosította. Az eset során senki sem sérült meg a tűz, sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és a lakóházakat nem veszélyeztette. Az anyagi kár mértéke nem jelentős. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják, jelezték a közleményben. A szolnoki járásbíróság nyomozási bírája elrendelte egy 46 éves tiszafüredi férfi letartóztatását, aki az élettársát 8 hónapon keresztül tartotta elzárva, közölte a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség hozzátéve. A döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei főügyészség a személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak büntette miatt indítványozta a férfi letartóztatását. A vádhatóság indítványa szerint a férfi 2025. decemberétől 2026. július közepéig Tiszafüreden, a közösen lakott lakásukban két heti rendszerességgel búdult állapotban összeveszett az élettársával. Volt, hogy a nőt mesztelenre vetkőztette, majd az ágyhoz, illetve a székhez kötözte, bántalmazta, és több órán át megkötözve tartotta. A nő végül idén július 16-án úgy tudott megszökni, hogy a gyámügytől segítséget kért.
0: Időjárás.
1: Csütörtökön átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. A

0: reggeli hőmérséklet általában 9-15 fok között, a kevésbé felhős, illetve hidegre hajlamos helyeken 8 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között változik majd.
1: Hallgass hazai! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Folytatjuk a Heavy Brains zenekar kapcsán a beszélgetést. Itt van Markos Zoltán, Timbusz Bence és Dávid Balázs. Dalkészítés az van az életetekben most is? Vagy most
1: van, más? Van. Jelenleg is dolgozunk számokon, olyanokon is, amiket például már 2 éve tervezzük, hogy felvesszük.
2: Igen.
1: Tehát a válasz igen. És néhány részét fel fogjuk venni idén nyáron. Szintén ott, ahol az eddigieket is felvettük, az MP stúdióban. És igazából tervezünk egy újabb nagy lemez kiadását, olyan jövő év eleje fele. Szóval igen, továbbra is dolgozunk a számokon.
0: És most az igazi fókusz a zenekar életében, az hol van most? Tehát mi az, amire koncentráltok most?
3: Nagyon, nagyon sok minden alakítja a mi kis utunkat, de a legfontosabb számunkra most talán egy videóklip lenne, mert az egy kézzelfogható valami, ahol már tényleg az ember nem is nyomja el a számot, mert ott tartja a szemét a
2: képernyőn. Amúgy se nyomja el a
3: számot. Amúgy se nyomná, csak tegyük
0: fel. A számot amúgy se, igen. Én is csak nem akartam kimondani, gondoltam, most visszafogom magam. Na igen, igen.
3: De igen, hát ez lenne a legfontosabb szerintem számunkra most
0: jelenleg. Tehát egy klip.
3: Egy klip.
0: És van hozzá gondolatotok is, hogy egy milyen klip lenne jó?
3: Rengeteg ötletünk van, tehát ezzel lehet, hogy az egész adás elmenne, hogyha ezt itt most belesűrítenénk, de mindegyik szám, ugye erről szó is volt, hogy nagyon sokféle számunk van, nagyon sok témában, más nyelven íródva, más hangulati világgal rendelkeznek, és mindegyikhez más milyen ötletünk van, és nagyon jó ötleteink vannak, akár ilyen videós megoldás, akár ilyen grafikus, ilyen számítógépes dolgok, tehát hogy óriási skálán mozog ez a dolog.
0: Nem sokára folytatjuk a Heavy Brains zenekarból. Markos Zoltán, Timbusz Bence és Dávid Balázs van itt.

0: akkor most készítünk megint egy dalt, és akkor utána tovább gondolkozhatunk még, melyik legyen most, mit mondtok, amit készíthetünk.
1: Hát szerintem a Hunyorics. Ez az egyik legfiatalabb számunk szerintem, ami eddig fel van véve, és ez már szerintem abban a korszakban íródott, amikor hát ugye nagyon sokféle felé kalandoztunk zenében, kicsit keményebb, kicsit lágyabb, ilyen-olyan zsánerek között is, és szerintem ez az, ahol elkezdtünk így nem az, hogy önmagunkra találni, mert még most se tudjuk, hogy ez pontosan micsoda, de szerintem ez egy jól elkapott ilyen heavy brains-es nóta.
0: A Hunyorics. Jó, na hát akkor ezt most megmutatjuk, és utána visszajövünk. Hunyorics a Heavy Brains-től, ez következik. Markos Zoltán, Timbusz, Bence, Dávid, Balázs itt vannak. Mindjárt jövünk és folytatjuk.

0: Nagyon Rich címmel szólt a Heavy Brains zenekardala Markó Zoltán, Timbusz Bence, Dávid Balázs itt van, és a ti életetekben, a csapat életében akkor valószínűleg most van egy olyan átállás, hogy ráálltok ti is a magyar nyelvű dalokra? Még inkább? Ezt jól tudom, jól érzékelem?
1: Igen, jól érzékeled. Igazából eddig úgy sem, hogy fele angol, fele magyar. Mert úgy voltunk vele, hogy nem zárkozunk el attól, hogy esetleg külföldön is zenéljünk, Magyarországon kívül. Viszont nagyon sok olyan visszajelzést kaptunk, hogy a magyar számok, vagyis a magyar számok jók. Jók a szövegek.
2: Hát igen, most mi is úgy érezzük, hogy ugye az angol számokat könnyebb volt írni, mert pláne úgy, hogy magyar közönségnek zenélünk, az angol az mindig egy ilyen tök menő, igazából tök mindegy, hogy mit énekelünk, az akkor is jól fog hangzani. De az a magyar számot pedig nehezebb csinálni, de szerintem kifizetődőbb, mert hát csak itt vagyunk Magyarországon, és csak magyar embereknek zenélünk, és így biztos, hogy nagyobb, több emberhez el tudunk majd érni ezáltal.
0: Hát igen, meg egy kicsit olyan, mintha angolul a háttérben lenne az, ami szól. Most csak elnézést, ha bántó lehet az, amit mondok, nem annak szánom.
2: Nem sértődő.
0: De hogy ugye, akkor jó. Tehát, hogy ugye a háttérben, minthogy szól, angolul úgy szól valami a háttérben, és aztán egyszer csak, amikor valami nagyon konkrét, magyarul szóló, nekem szóló, valami megszólal, amiben egyszer csak azt mondják, hogy valami, akkor egyszerre csak hirtelen elkezdem hallani, kinyílik a szemem, elkezdem látni, hirtelen előlép a zenekar, most az villant be nekem pár héttel ezelőtt a The Pontiac zenekarból is mesélték a fiúk, hogy ők is valahogy egy ilyesmin mentek keresztül, hogy egyszerre csak észrevették, hogy egészen más dolgok történnek, ha elkezdenek magyarul énekelni, akkor lehet, hogy nálatok is most ez van, hogy ez van most?
2: Nem ilyen tudatosan, de lehet, hogy ez van, igen. Tehát, hogy ezen, én ilyet nem vettem észre. Nem tudom. Többiek mondjátok volna.
3: Hát nem tudom, személyes tapasztalat alapján azért sokkal bensőségesebb kapcsolat tud kialakulni egy magyar számmal, és én úgy látom, hogy a mi magyar számaink azért most már valahogy elkezdték felülmúlni az angol számainkat így hallgatóságtól kapott impulzusok alapján. Tehát szerintem ez lesz a jó út, aztán meglátjuk. Majd később futunk be Amerikába, hát most ezen nem múlik semmi.
0: Meg ott aztán a magyar szövegeknél még inkább ezerszeresen is végig kell gondolni tényleg, hogy az ember mit mond szövegben, mert ha logikailag valami nem stimmel egy sorban, vagy egy szövegben, észreveszi a közönség, figyel a közönség.
2: Bizony, mindig résen vannak, de szerencsére ilyen kritikát még nem, szerintem nem kaptunk, hogy valamilyen logikai bukfenc lenne valamelyik szövegünkben, de hát arra mindig rá lehet húzni, hogy
3: ez művészet.
0: Hát persze, az angol szövegnél rá lehet húzni. De most már magyar
2: szövegeknél. Magyarnál is rá lehetne. Nem, csak nem érted.
0: Ezért te tudod rosszul, Szabolcs, azt nem úgy kell érteni. Folytatjuk nem sokára a Heavy Brains zenekarból. Itt van Markó Zoltán, Tim.

0: Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek!
1: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egy

0: Folytatjuk a beszélgetést a Heavy Brains zenekarból. Markos Zoltán, Timbusz Bence és Dávid Balázs itt van. Egy kis jövőkép festéshez van kedvetek még? Hogy akkor mi lesz most, merre mentek? Fessetek. Klippet azt szeretnétek, azt mondtátok.
1: Az nagyon fontos. Egy ilyen jó, ilyen időjárásban, ilyen 40 fokos nyári napsütésben egy hűvös, zugban meghúzódó színpadon szeretnénk fesztiválokon zenélni. Nagyon sok emberrel megismerkedni, így a zeneiparon belül természetesen, meg közönséget építeni, és ugye új zenéket felvenni, és azokat átnyújtani a kedves publikum számára. Mert ilyen szempontból ez az év lesz nekünk így az első ilyen bemutatkozó lehetőség, úgymond, hogy fesztiválon is zenélhetünk, és akkor ott lesz a közönség, a mi lakmuszpapírunk, ami majd nagyon jól vissza fog jelezni számunkra, hogy itt jól csináljuk-e, amit csinálunk, vagy nagyon jól, az majd ott kiderül.
0: És mentek abban az irányban, amit a közönségen érzékeltek, vagy pedig azt mondjátok, hogy ti tudjátok, hogy mit akartok csinálni, és a közönségtől várjátok, hogy menjen veletek?
2: Hát szerintem is. Szóval kettőm zel ki egymást, mert ugye nekünk is van egy identitásunk, egy identitásunk, ami irányában megyünk, mert rengeteg mindenből inspirálódtunk, és ezeket mi visszük és újítjuk, illetve alkotunk saját stílust. Viszont, hogyha közben is úgy látjuk azt, hogy van valami igény, akkor azt akár azt is meg tudjuk lovagolni. Tehát igazából mi említettük, hogy nincsen kötött stílusunk, és szerintem ezáltal szabadon tudunk úszni minden irányba.
0: Na hát akkor jó úszkálást kívánok nektek.
1: Köszönjük.
0: Folytatjuk nem sokára a Heavy Brains zenekarból. Itt van Markos Zoltán, Timbusz Bence és Dávid.

0: folytatjuk. A Heavy Brains zenekar kapcsán beszélgetünk. Záródal következik akkor a szinkópa, amit készítettünk, az lesz?
1: Igen.
0: Oké. Nyugodtan mondjatok még a dallal kapcsolatban bármit.
2: Hát ennek a dalnak egy nagyon beszélő neve van, hisz már az elnevezés is onnan jön, hogy ugye az elején van benne szinkópa is.
3: Ez úgy készült, hogy...
1: Nem kreatívkodtuk.
3: Ez úgy készült, hogy lementünk a próbaterembe, ott voltam én, Zoli, meg Balázs is talán, és így mondom aznak, hogy ú, Zoli, figyeld, ez ütős lesz, hogy csinálsz, hogy tá, szinkópa, tá, triola, szinkópa, és Zoli hozta dobot.
2: Tényleg ezt mondta.
3: És így mondta. És
1: így mondta.
3: Így mondtuk, és akkor Zolit hoztam, tá, szinkópa, triola, szinkópa, tehát én meg csináltam egy basszus részt. És
1: a többi már történelem.
3: A többi már történelem.
0: De egyébként talán tényleg így a legjobb, ha nincs túl bonyolítva valami, hanem így a maga természetességében.
3: Igen, meg ugye nálunk szinkópa, és ugye ez ilyen fantázia név volt kezdetben a számnak, és akkor így gondolkoztunk, hogy adjunk neki rendes címet, úgy jöttünk, hogy
2: ez a rendes cím.
3: Hogy ez a rendes cím.
2: Akármennyire is van egy szöveg, ami egy ilyen nagyon kedves, ilyen kis nyárias, szerelmeses szöveg, attól függetlenül ettől eltérően egy szinkópa, egy ilyen kemény szinkópa címet kapott a szám.
3: Dühös.
0: Vicces ez. Jó. Hát akkor mutatjuk a Szád szinkópa címmel. Heavy Brains zenekartól akkor a szinkópa következik. Markos Zoltán, Timbusz Bence, Dávid Balázs volt itt, és még itt vagytok, és örülök, és köszönöm nektek.
1: Mi is köszönjük.
0: Jót kívánok.
1: Viszont.
2: Nagyon szépen.

0: Az elmúlt két órában a Hallgass Hazait című magyar zenei műsor szólt, a Heavy Brains zenekar vendégeskedett. Itt volt Markos Zoltán, Timbusz Bence és Dávid Balázs. Molnár Szabolcs vagyok. További jó rádiózást kívánok.
1: Hallgass Hazait!
2: Hallgass Hazait!
1: Magyar dalok mindenkinek. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. Ez volt a magyar zenei műsor. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbak.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.
2: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.